0: szenvedés. Hőhangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
0: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System Esprigel Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúgósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

Vész jó slom villant a fény. Éjjel szólt a V8-as, halkan dohogott, morgott párcként. Beült a nyúl és buzsgyi, a csóró teknős meg csak lesett, és a teknőjé egy apmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang Cabrio, tudom, te is boldog lehetné.

0: Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.
1: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrástól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalski meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalski meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció. Nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni. Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Könyv.
1: Kraszna Horkai Út a Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a Könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archívfotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A cél, hogy minél többen megismerjék a Nobel-díjas író életét, mondta Varuska László, a kiadvány főszerkesztője. Hozzátette, hogy a könyv érdekes és fontos információkat kínál arról, mit is gondol Kraszna Horkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tarbélával való kapcsolatáról. A könyvben vannak esszék, klasszikus újságírói alkotások, ehhez társul a vizualitás. Polgárdi Ákos művészeti vezető elmondta, hogy többek között az izgalmas képanyaggal törekedtek az életmű vizuális motívumainak bemutatására. Emellett olyan kincsekbe is betekintést nyer az olvasó, mint például Spíró György, neki írógépen írt hosszú levele, vagy Eszterházy Péter vicces képeslapja. A könyv 4 részre tagolódik, az első egyfajta általános áttekintést ad az életműről, a második az 1985-ben megjelent és meghatározó regényt, a Sátán tangót állítja a középpontba, a harmadik a fordítók szemén keresztül a külvilág által kialakított Kraszna Horkai képet mutatja be, a záró rész pedig a Nobel-díjra is annak következményeire fókuszál. A kötet egyik legfontosabb eleme azon beszélgetés írásos változata, amelyet 2017-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon folytattak vele. A Kraszna Horkai Út a Nobel-díjig című kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakó Sára, Szekeres Dóra és Bárány Tibor.
2: Koncert. Queen Symphony és Koncert Show lesz június 13-án este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A látványos koncert show a Queen ikonikus dalait mutatja be, szimfonikus köntösben, Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Szemenyei János mesél a koncert részleteiről.
3: Azt kell tudni, hogy a Queen az mindig is nagyon közel állt a szívemhez, és nagyon remélem, hogy másnak is. A szíve csücske, ugye Freddie Mercury ikonikus dalai csendülnek fel, hárman fogjuk énekelni, Serbán Attila, Baksa András és jó magam ezeket a dalokat. Reméljük, hogy egy tartalmas élményt fogunk adni a nézőknek. Arról azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag egy hatalmas szimfonikus zenekar kiegészülve rock szekcióval várja a kedves nézőket, méghozzá a Dohnányi, budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Ugye a Queen, ők egy rock szekció volt, és most ez van kibővülve Szűcs Apor újraértelmezésével és áthangszerelésével. Természetesen el fog hangozni a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, úgyhogy egy hatalmas élvezet vezényelni ezt a koncertet. Volt már ennek egy előzménye, méghozzá Tokajban, tehát ezt mi nyáron már egyszer elénekeltük, csak akkor Serbán Attilával, most Baksa Andrással kiegészülve hárman fogjuk előadni ezeket a nem túl könnyű dalokat.
0: Fotó.
1: Analóg fotográfiák számára nyílik kiállító tér Budapesten. A 6x7 elnevezésű galéria az első kerületben található. A fotóműterem és kiállító tér egy hibrid megoldás, a stúdió néhány mozdulattal ugyanis átalakítható kiállítási helyszínné és vissza, miközben a tárlatok ideje alatt műtárgyak között alkothatnak a fényképészek. Somorjai Balázs fotográfus végzettségű vállalkozó eredetileg csak egy saját alkotóműhelyt szeretett volna, ám végül egy olyan utcai bejáratos önkormányzati helyiségre bukkant, amely lehetőséget teremtett az ötlet továbbfejlesztésére, egy saját stúdió és egy művészeti galéria beindítására. Az idő legnagyobb részében alkotómunka zajlik majd ezen a kevesebb mint 500 négyzetméteren. Az itt időről időre bemutatott felvételek egy része megvásárolható, de csak is közvetlenül a művészektől, az azokból befolyó minden forint pedig őket illeti. A galéria és kiállító tér egy különleges kiállítás anyaggal nyílik meg, a hazai analógos széna 14 művészének egy-egy képét állítja ki. A válogatás során fontos szempont volt, hogy ne csak a neves alkotók munkái jelenjenek meg, hanem tehetséges, de nem ismert fotósoké is, akik között hobbista és profi, fiatal és idősebb egyaránt megtalálható.
0: Koncert.
1: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sport Arénában. A szervező közleménye szerint Szent István éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. A Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert, és nem is klasszikus előadás. Inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert magyar dalok csaknem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Szutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péterfi Bori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus, Molnár Mónika kórus vezető közreműködésével. Minden jegyvásárlónak külön kiküldik a teljes dalszövegcsomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent István éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette. Ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kám. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A fehér, rózsaszín és piros árnyalatok mellett érdemes megfigyelni a ritkaságnak számító kék viráglabdákat is. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Várcrátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A romantikus hidak, tavak és kanyargó ösvények miatt könnyű hosszabb időre is elveszni a kertben. A Várcrátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedmagad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket. A látogatás során érdemes betérni az Illatmúzeumba is.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 8-a van, jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok. Jövök az elmúlt órák legfrissebb híreivel itt a Trend FM-en. Önmérsékletet kért Izraeltől az iráni rakétatámadásra adott válaszában az amerikai elnök. Az iráni katonai akciónak nem voltak sérültjei. Donald Trump továbbra is azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal. Az elnök elmondta, hogy a megállapodást már akár hétfőn, kedden vagy szerdán aláírhatták volna, ha az Egyesült Államok és Irán között, ha a katonai csapásváltás nem következik be. Orosz drón csapódott egy raktárba a csernobili atomerőműtől nem messze, előír a Guardian. A támadásban senki sem sérült meg. A kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló épület körülbelül 15 kilométerre található az erőműtől. A támadás üzenet lehet Moszkvától, az elmúlt hetekben ugyanis mind az ukrán, mind az orosz fél fontos helyszíneket ért el a másik területén. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a támadást szándékosnak és rendkívül aljasnak minősítette. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a szakértői helyszíni látogatásra készülnek, valamint hogy nincs emelkedés a sugárzási határértékekben. Visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, jelentette be a kormány a Facebook oldalán. Az ETDR nyilvánosságát még 2024-ben szüntette meg az Építési és Közlekedési Minisztérium. A döntéssel sokkal nehezebb lett információt szerezni arról, milyen építési engedélyeket ad ki a hatóság, milyen beruházások zajlanak, vagy épp minek a bontására adnak ki engedélyt. A kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetőek lesznek online. Már májusban vizsgálat indult a politikai alapon megadott menekültjogok felülvizsgálatára, ezt közölte a belügyminisztérium. Ez többek között az előző kormány idején Magyarországon menedékjogot kapott két lengyel politikus, Márcsin Romanovszki és Zbigniew Zsobró, és az egykori észak-macedóniai kormányfő Nikola Gruevszki ügyét is érintheti. A két lengyel politikus a választások után elhagyta Magyarországot. A menekültügyi hatóság a vizsgálatok megindításáról hivatalos úton értesítette az érintetteket. Ez olyan felhívást is tartalmaz, hogy a menekült státuszban részesített emberek jelenjenek meg személyesen a hatóságok előtt. Ha elmennek a meghallgatásra, akkor bemutathatják a jogállásukkal kapcsolatos álláspontjukat és bizonyítékaikat. Ha nem jelennek meg, akkor a menekültügyi hatóság távol létükben hozza meg a döntést. Ékszertolvajok fosztottak ki tegnap egy aukciós házat Torinóban. Az ismeretlen tettesek mintegy 355 millió forint értékben vittek el ékszereket és luxusórákat. A mindössze 4 percig tartó bűncselekményt a térfigyelő kamerák rögzítették. Az elkövetők, akik feltehetően maszkot viseltek, betörték a vitrineket és megrongálták a biztonsági berendezéseket. Az ügyben nyomozás indult.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 13 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2,1%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3,1%-kal 11.920 forintra. Vegyesen zártak az európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 6,1%-ot gyengült. A párizsi CAC-on 3,1%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-ot esett, a madridi IBEX pedig 4,1%-ot erősödött. A tengeren túlon viszont nem volt jó a hangulat, jelentős csökkenéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 1,3%-ot esett, az S&P 500-as mutató 2,6%-ot gyengült, a Nasdaq Composite pedig 4,2%-ot zuhant. Ázsiában még tart a kereskedés, a térségben irányadó Japán Nikkei 1,3%-ot gyengül. Jobbára mínuszokat látunk, hiszen Hongkong is 1,3%-del megy lefelé, a kínai mutató 1,2%-kal, az indiai Sensex egy enyhe 2%-os gyengülésben, Szingapúr pedig 1,3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 308 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 387 forintot. Az olajárak most emelkedőben 3,4%-kal emelkedik a Brent 96 dolláron, és a WTI is drágul 3,2%-ot 93 dollár és 50 centen a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, ugyanakkor néhol eső sem kizárt. A légmozgás nagy részt gyenge marad. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk Önöket. Indul a reggeli monitor M. Szűcs Péterrel. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk! Június 8-án, hétfő reggel, 6:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na milyen lesz az idő? Jön első, mert nagyon a gazdák nagyon várják.
3: Hát ma még nem lesz, ma még azért azt a 30 fokot azért megkarcoljuk, úgyhogy melegre kell számítani, holnap is, aztán szerdától mondja majd rendesen az esőt, egy pár napig meg lesz egy kis lehűlés is, azért lemegyünk 20 fokra, úgyhogy egy kicsit azért lesz eső a héten is.
2: Na, az nem baj, egy picit legalább hűl a levegő, meg minden esetre kell a csapadék a földekre, mert rettentő problémás a helyzet, és hát azért ez látható lesz előbb-utóbb, nem látható lesz, már most látható a gyümölcsárakban. És közben a konfliktus fokozódik Irán is a Hezbollah között, hát a többi között ezt is elmondjuk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Önmérsékletet kért Izraeltől az iráni rakétatámadás adott válaszában az amerikai elnök.
3: Az éjszakai katonai akciónak nem voltak sérültjei. Donald Trump továbbra is azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal. Az elnök elmondta, hogy a megállapodást már akár a múlt héten aláírhatták volna, ha a katonai csapásváltás nem következik be.
2: Orosz drón csapódott egy raktárba a csernobili atomerőműtől nem messze, erről a Guardian számolt be.
3: A támadásban senki sem sérült meg. A kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló épület körülbelül 15 kilométerre található az erőműtől. A támadás üzenet lehet Moszkvától, az elmúlt hetekben ugyanis mind az ukrán, mind az orosz fél fontos helyszíneket ért el a másik területén. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a támadást szándékosnak és rendkívül aljasnak minősítette. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a szakértői helyszíni látogatásra készülnek, valamint hogy nincs emelkedés a sugárzási határértékekben.
2: A kormányzó baloldali önrendelkezés párt nyerte meg a tegnapi parlamenti választás Koszovóban.
3: A jelenlegi miniszterelnök által vezetett párt a Voksok 43%-át szerezte meg, ami ugyan elegendőnek bizonyult az első helyhez, de elmaradt a korábbi választásokon elért eredménytől. A mostani eredmény azonban nem lesz elég ahhoz, hogy önállóan alakítsanak kormányt. A következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. A második helyen a Koszovói Demokrata párt végzett 21%-kal, míg a harmadik a Koszovói Demokrata Szövetség lett 17,6%-kal. A választásra jogosultak 37%-a járult az urnák elé, ami alacsonyabb a korábbi voksolásokhoz képest.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1%-os pluszban 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 14 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 2%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra.
2: Európában vegyesen zártak a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 6%-ot gyengült. A párizsi CAC-on 3%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-ot esett, a madridi IBEX pedig 4%-ot erősödött.
2: Jelentős mínuszokkal zárt a hetet viszont a New York-i tőzsde vezető mutatói.
3: A Dow Jones 1,3%-ot esett, az S&P 500-as mutató 2,6%-ot gyengült, a Nasdaq Composite pedig 4,2%-ot zuhant.
2: Na most Ázsiában is mínuszokat látunk, ennek már részben azért oka, hogy a kiújuló konfliktus Irán, valamint Izrael között. Nézzük, mi a helyzet a vezető indexeknél. Japán 1,3%-kal van lejjebb, Hongkong 1,1-del. Shanghai 7% fölötti mínuszban, az indiai tőzsde most nyitott nem sokkal, 2%-os mínusz mutat. Dél-Koreában ott komolyabb az index esés, ugyanis majd 4,9%-kal szakadt be eddig, illetve Szingapúr az majd 4%-kal van lejjebb.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Kisebb gyengüléssel kezdi a napot, meg a hetet a forint. Egy euróért 355 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 308 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 387 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak nyilván a konfliktus miatt is, ugye ezt a CNBC elemző is írják, meglódult, 3,6%-a 93 dollár 80 centen áll az észak-amerikai könnyű olaj WTI jegyzésára. A Brent 3,8%-kal ment feljebb 96 dollár 60 centre. Az aranyárfolyama 0,5% fölötti mínuszban 4341 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára is esik. A palládium 2%-kal, a platina 1,9-el, az ezüst 1,6%-kal kerül kevesebbe. A réz az egyetlen, amely pár centes pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a rizs drágult valamelyest 1,5% fölött, a gyapot pedig olcsóbb lett 0,8%-kal, a búza pedig 0,7-del, a többiek elenyésző mértékben lettek olcsóbbak. Angliában már tiltják, idehaza még csak gondolkodnak rajta, hogy korlátozzák majd a tűzeg alkalmazását annak védelme érdekében.
3: Félig szerves, félig szervetlen, tökéletes vízmegtartó alapanyag. Sok helyen bányásszák, de pont ez a baj vele. Simon Attila agrárszakértő elmondta, a legnagyobb felhasználók a kínaiak és az oroszok, a lett és litván tőzegbányák viszont nehezen tartják a lépést.
1: Megnégyszereződött a tőzeg felhasználás, hiszen egyre többen használnak balkonládákba, egyre több a zöld felület, és ott alapvető a tőzeg megléte, hiszen nagyon magas sárgóság tartalma van, jó a víz megtartó képessége, és valamennyi tápanyag is rendelkezik, bár nem sokkal, de jól dúsítható különféle lontrágyákat, rágyákkal a földkeverék, amelynek 70% is lehet tőzeg, ezért igazán kedvelt a legnagyobb felhasználó. Most már Kína lett, Kína és Oroszország, és egyelőre nehezen bírják a lett-litván bányák a tőzeg kibányászását, és ott is kezd drámaian csökkenni a terület, de van még mindig bőven.
2: Korlátozzák az elektromos rollerek használatát júliustól Hajdúszoboszlón.
3: Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton azonban továbbra is használhatják őket. Korábban a közlekedési és beruházási miniszter is arról beszélt, hogy hamarosan új szabályokat alkot a kormány a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Ugyanakkor néhol eső sem kizárt, a szél nagyrészt gyenge marad. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével, a zene után részletezzük ezt a tőzeg dolgot.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. Angliában már tiltják idehaza, még csak gondolkodnak rajta, hogy korlátozzák a tűzek alkalmazását annak védelme érdekében. Az ember nagyon régóta használja, különösen kisebb kertekben, napjainkban pedig a balkonok virágos ládáiban. Félig szerves, félig szervetlen, tökéletes vízmegtartó alapanyag. Sok helyen bányásszák, de pont ez a baj vele. Értékes és vagy a felhasználó terület. Annak idején ugye még fűtöttek is vele. Simon Attila agrárszakértő elmondta, a kókuszoros lehet majd a kiváltó növény, amit ilyesmire is lehet használni. A mulcs is magától értetődő lenne, de az inkább az árnyékolásban segít nagy mértékben. Simon Attilával beszélgettem mindenről. Mi a tőzeg pontosan?
2: Tőzeg igazából a szén elődje. A nagy szervesanyag tartalmú anyagok elkezdenek rohadni, lebomlani, és ebben az oxigén szegény környezetben szép lassan lebomlanak, és alakulnak át egy nagyon gyenge fűtőértékű tőzeggé, szervesanyag koncentrátum, igazából maga a szén is így keletkezett, illetve a lignitek is, az egy fokkal jobb minőség. De tulajdonképpen mocsoros területeken található meg, völgyfenékeken, illetve a helyeken, ahol lefolyástalan terület van, és itt alakul ki a tűzeg a völgy aljába.
1: Annak idején a szegények fűtöttek ezzel, jól emlékszem én? Olvasmányélményeimből?
2: Valóban így van, de hát a leghíresebb felhasználók a skót viszkigyártók, hiszen Skóciában a skót felföldön kevés fa van, ezért tőzeget termeltek és tőzeggel szállították a malátát, ezért van mindig füstös ízű a skót viszkinek, de ez egy különleges felhasználás.
1: Na jó, de ott van is rengeteg ilyen vizes terület, ahol ezek a szerves anyagok össze tudnak állni, és gyakorlatilag tőzeggé válnak. Ami miatt beszélgetünk erről, az az, hogy viszont mostantól nem lehet ilyet használni Magyarországon, vagy bányászni nem lehet?
2: Még lehet, de tervezik a tőzeg felhasználás csökkentését, illetve megszűnését. Angliában már betiltották a tőzeg felhasználást, oly mértékben fogyott a skót felföldön, a Skóciában, ez a vidékekre, ahol tőzeg termelődik, a tőzeg mennyisége, ugye ez egyértelmű rombolta a tájat, illetve magát a ökoszisztémát. Jelenleg két nagy forgalmazó van, illetve akik nagyon sok tőzeg van, ez Lettország és Litvánia.
1: Magyarországon is bányásszák ezt, egyébként a tőzeget most leszámítva, hogy jó, füstös lesz tőle a viszki, meg hogy annak idején fűtésre használták, de leginkább a kertészetek azok, amelyek most ezt alkalmazzák, vagy használják, ha jól tudom.
2: Nagyon érdekes számot lehet kimutatni ebből, meg négyszereződött a tőzeg felhasználás, hiszen egyre többen használnak balkonládákba, egyre több a zöld felület, és ott alapvető a tőzeg megléte, hiszen nagyon magas sárgaság tartalma van, jó a vízmegtartó képessége, és valamennyi tápanyag is rendelkezik, bár nem sokkal, de jól dúsítható különféle lontrágyákat, rágyákkal a földkeverék, amelynek 70% is lehet tőzeg, ezért igazán kedvelt a legnagyobb felhasználó, most már Kína lett, Kína és Oroszország, és egyelőre nehezen bírják a lett-litván bányák a tőzeg kibányászását, és ott is kezd drámaian csökkenni a terület, de van még mindig bőven.
1: Mi az, ami miatt nagyon jó az ilyen balkonnövényeknél például háziasszonyok figyelem?
2: Legfőképpen a klasszikusan reggel és este kell locsolni, és hát az egy balkonláda, az egy általában dolgozó embereknél van, és van úgy, hogy kimarad egy-két nap, és azért az egy-két napos víztartó képesség is egyszer csak véget ér, és akkor a szépen megnevelt, megvásárolt piacon palánták, azok gyorsan kipusztulnak, mert azért egy balkonon azért melegebb van, mint adódóan a városi környezetből, melegebb van, mint egy normál szinten termelt növényvirágtermesztésnél.
1: Miért nem lehet ezt ipari méretekben pótolni? Magyarul kijelölni olyan területet, ahol ezt valahogy gyártani tudnánk.
2: Van egy kiváltó anyag, ez a kókuszrost, amit az üvegházakban is használnak. Ezt Indiába, illetve Távol-Keleten állítják elő, Ceylon a két nagy előállító. Itt az a gond, hogy ezt a kókuszgyártás melléktermékét, ezt leántják a kókuszról magáról, különféle technológiáról szárítják, de hát azért köztudomás, hogy ez a déli India vagy Ceylon rész az igazán párás és nehezebben szárad, úgyhogy 4-5-szer átszárítják, mi ez piacra kerül, viszont szinte ingyen van, hiszen gyártási melléktermék. Úgy néz ki, hogy most a kókuszos lesz az, ami leváltja a tőzeget, vagy kiválthatja, de nem fogja kiváltani előre, csak egy következő 10 év múlva egy alternatív lehetőséget. A kókuszos mennyiségének felhasználása meg fog duplázódni a következő 10 évben.
0: És nem válthatjuk ki ezt az itthon ismert mulcsal egyébként?
2: A mulcs az inkább árnyékolásra használható, az különféle fenyő vagy gyártási kéregnek a maradéka, 2-3 centis fadarabkák, illetve darálékok találhatók benne. Ez jó keverni a tőzeget, hogy még lazább legyen, levegősebb legyen a balkonládánk, vagy akár a kertünk, hiszen a 80-20-70-30 levegő aránya talajban ez mindig jó lehetőséget arra, hogy szépen növekedjenek a növényeink. A mulcs az egyik problémája az, hogy van savanyú mulcs, az külön fenyőerdőkben, illetve a csertőgyeknek is savanykásabb a mulcsa, de árnyékolása arra, hogy legyen a fokos tűzönap, elő megmentjük a virágainkat, növényeinket, palántáinkat, arra jó, és van még egy, hogy jó a víznek tartó képessége, mert leárnyékolja, és ezekben a kritikus napokban, amikor a talaj, ha legyen a fokos levegő, akkor ha homokosabb a talaj, akkor fölmelegetett 20-30-32 fokra, sokan sétáltak már tengerparti strandon, és hát kapkodták a lábaikat, hogy kiventek a homokra. Ezt, ha meg tudjuk csökkenteni 20 fok alá, akkor ez egy nagyon komoly segítség a növényeknek.
0: Igen, én úgy emlékszem, hogy azért is alkalmazzák túl azon, hogy árnyékol, hogy ha az ember arra öntöz, jobban tartja a nedvességet, tehát spórolni lehet a vízzel. És nem lehet ezt valahogy keverni, a kettőt, a mulcsot, meg ezt is, akkor gyakorlatilag lehetne egy új terméket akár Magyarországon, az agrárium országában exportálni?
2: Egyre inkább csinálnak el földkeveréket, jól látod ezt a helyzetet, és egyre inkább keresett a termelés ebbe a mulcs, illetve a kevert mulcsba. Van belőle export is, de hát fában nem vagyunk annyira gazdagak, mint a szomszédországok, hiszen a hegyeinknek atyaink nem lánk vannak, de mindenképpen el tudjuk látni a belföldet, és valamennyi van korimportra, és az is szorunk. Nagyon sokan kezdtek, és csinálják meg, minősítik, bevizsgáltatják, zsákolják, és hát én nem láttam mostanában, hogy tőzegből vagy múlcsból hiány lett volna a boltokba.
0: Jó, de hogyha a tőzeget betiltják, akkor valahogy pótolni kell ezt a dolgot, és miután van egy másik nagy terv, ugye, hogy minél több víz legyen az országban, ezért bizony kellenek majd tározók, azok viszont lehet, hogy alkalmasak arra, hogy ilyen kisé mocsaras területeken lehessen ezzel operálni a jövőben.
2: Ez valóban így van a programban, és így szerepel a kormányprogramában, az új kormányprogramában is. Igazából az a legnagyobb lényeg lenne, hogyha a lakossági locsolási vízfalás más dráma ilyen csökkenne, az azért nagyon jó oda tenne arra, hogy a vízkészlet a talajban, vagy a vízzárójétekben bennmaradjon, és legyen elegendő víz a unokáinknak is. Ez már nagy dolog lenne, hogyha többen mulcsoznának, illetve többen használnak tőzeget, azért mert akkor több víz maradna visszahozatba, hiszen a kertvárosokban nagyon kevesen locsolnak a furtkútból, hanem a hálózati ivóvízzel locsolják a növényeiket.
0: Hát azért a vidéken azért okos emberek gyűjtik a vizet, az esővizet.
2: Az biztos. Vannak különféle esővíztárolók, ez is jó megoldás, nem túl drága, nem túl olcsó, de az egyre többen kezdik el használni.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek. 7 órakor friss hírek itt a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Ismét a földön kívüli élettel foglalkozik a Leleplezés napja című, hamarosan a mozikba kerülő új filmjében Steven Spielberg. Az Oscar-díjas rendező korábban kételkedett az űrlények létezésében, de az elmúlt években nyilvánosságra került közvetett bizonyítékok elsöprő ereje alapján szerintem ma már egyértelmű, hogy nem az emberiség az egyedüli intelligens civilizáció a világegyetemben. A filmben egy tévés meteorológus élőadásban szembesül egy rejtélyes incidenssel, amelyet a hatóságok megpróbálnak eltussolni. A főhős egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember, a kormány által eltitkolt bizonyítékokat szivárogtat ki az idegenekkel való korábbi találkozásokról, de menekülni kényszerül. Spielberg a forgatókönyvet rendszeres alkotótársával David Keppel írta, akivel a Jurassic Park és a Világok harca című filmjein is együtt dolgozott. A 80. évéhez közeledő rendező szerint az új alkotás az empátiáról és az emberek összekovácsolásáról szól. A Leleplezés napja Spielberg 35. filmje.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: Yeah, my blood horses are tussled up, pearl gout.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az anivetdirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódása lehet majd készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Önmérsékletet kért Izraeltől az iráni rakétatámadásra adott válaszában az amerikai elnök.
5: Az éjszakai katonai akciónak nem voltak sérültjei. Donald Trump továbbra is azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal. Az elnök elmondta, hogy a megállapodást már akár a múlt héten aláírhatták volna, ha a katonai csapásváltás nem következik be.
4: Lassult a japán gazdaság növekedése, a GDP éves alapon 1,8%-kal bővült az első negyedében, ami elmarad a korábban közölt 2,1%-os ütemtől.
5: Negyedéves alapon 4%-os volt a növekedés. Ennek fő oka az üzleti beruházások gyengébb teljesítménye volt. A tőke beruházások a március végével zárult 3 hónapban 7%-kal csökkentek, a magánfogyasztás ugyanakkor 4%-kal bővült. Az export negyedéves alapon 1,8%-kal nőtt, az import 4%-kal emelkedett. Elemzők szerint a második negyedévben a növekedés akár stagnálhat is.
4: Idehaza éves alapon 9%-kal nőtt, negyedéves alapon viszont 1,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene. jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal.
5: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint jobb lett az adat a vártnál, de kétségtelen még messze a jó eredmény. Regős Gábor szerint az élelmiszer és a gyógyszeripar segíthetne a magyar gazdaság fellendülésében.
6: Az elmúlt éveket valóban a mínusz-mínusz-mínusz jellemezte, ugye ebben elsősorban a külső keresletnek volt szerepe, hiába épült rengeteg új gyár, költött az előző kormányzat rengeteg pénzt az ipar fejlesztésére, ennek azért a gyakorlatban utána nem sok nyoma volt, az adatokban sokszor nem köszönt vissza, reméljük ez azért lassan megváltozik, tehát ugye nem minden új gyár termel még, van ami már igen, de még messze nem mind. Tehát azért ebből valaminek már kéne jönni a számokba is.
4: 7 év után ismét Észak-Koreában látogatott a kínai államfő.
5: Xi Jinping ma érkezett 2 napos állami látogatásra Fennyánba, ahol találkozik majd Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. A látogatás időzítése egybeesik a kínai észak-koreai barátsági szerződés aláírásának 65. évfordulójával. A mostani csúcs találkozón várhatóan szóba kerül Észak-Korea nukleáris programja, valamint a két ország Egyesült Államokkal és Japánnal kapcsolatos politikája is.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 133.670 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap közelítette a 14 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
5: A MOL 2%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra.
4: Európában vegyesen zártak a főbb indexek.
5: A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 6%-ot gyengült, a párizsi CAC-on 3%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-ot esett, a madridi IBEX pedig 4%-ot erősödött.
4: Jelentős mínuszban zárták a hetet a New York-i tőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 1,3%-ot esett, az S&P 500-as mutató 2,6%-ot gyengült, a Nasdaq Composite pedig 4,2%-ot zuhant.
4: A konfliktus hírére az ázsiai tőzsdék is komoly mínuszba fordultak. Japán 4%-kal ment lejjebb, Hongkong 1,2%, Shanghai 1,3%-os mínuszban. Az indiai tőzsde visel eddig legjobban, 8%-kal van csak lejjebb, szemben például Dél-Korea valami 5,9%, Szingapur pedig 1,5%-kal gyengélkedik.
0: Az Árfolyam Info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
4: A forint kisebb gyengüléssel kezdett, 355 forint 90 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 308 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 387 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak tovább emelkednek, 4,5%-kal drágult a Brent 97 dollár 30 centen, az észak-amerikai könnyűolaja véti is 4,4%-kal 94 dollár 50 centre emelkedett. Az arany 7%-os mínuszban egy unciáért 4.335 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium 2,3, a platina 2,2, az ezüst 1,8%-kal kerül kevesebbe, a réz egy pár centen lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot 9%-kal kerül kevesebbe, a rizs viszont egy 0,5% fölötti pluszban, bár igaz nagyon kicsi a volumen. Visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, jelentette be a kormányzat.
5: Az ETDR nyilvánosságát még 2024-ben szüntette meg az Építési és Közlekedési Minisztérium. A döntéssel sokkal nehezebb lett információt szerezni arról, milyen építési engedélyeket ad ki a hatóság, milyen beruházások vagy bontások zajlanak. Az engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetőek lesznek online.
4: Már májusban vizsgálat indult a politikai alapon adott menekültjogokkal kapcsolatban, erről a belügyminisztérium számolt be.
5: Ez többek között az előző kormány idején Magyarországon menedékjogot kapott 2 lengyel politikus, Márcsin Romanovszky és Zbigniew Zsobró, és az egykori észak-macedóniai kormányfő Nikola Gruevszky ügyét is érintheti. A 2 lengyel politikus a választások után elhagyta Magyarországot. A menekültügyi hatóság a vizsgálatok megindításáról hivatalos úton értesítette az érintetteket. Ez olyan felhívást is tartalmaz, hogy a menekült státuszban részesített emberek jelenjenek meg személyesen a hatóságok előtt. Ha elmennek a meghallgatásra, akkor bemutathatják a jogát, szolgálásukkal kapcsolatos álláspontjukat és bizonyítékaikat. Ha nem jelennek meg, akkor a menekültügyi hatóság távol létükben hozza meg a döntést.
4: Július 1-től egy uniós jogszabály alapján a 150 euró alatti értékben az unión kívülről érkező csomagok esetében egységesen egy 3 eurós különvámot kell megfizetni.
5: A rendelkezés egyértelműen a kínai webshopok dömpingáraival szemben kívánja védeni az EU piacát. A részletekről a Carson Consulting kereskedelmi szakértőjét Györke Zoltánt hallják.
7: Ár alatt is értékesítek termékeket, vagy a költségszint alatt elég erőteljes veszteséget termeltek ezeken a piacokon. Nyilván most már jó pár éve itt vannak, tehát ezen a fázison túl vagyunk, de ez egy kérdés, hogy hogyan reagálnak erre. Úgy gondolom, hogy rövid távon lesz, aki ezt átvállalja, vagy részben átvállalja, ugyanakkor be fog szivárogni árakba előbb-utóbb, hiszen azért egy 20-30 eurós árunál egy 3 orostól az ugye 10%, tehát azért az is tipikusan az árések kisebbek ennél. Tehát, hogyha előbb-utóbb valaki rentábilisan érdekesíteni, akkor előbb-utóbb meg fog jelenni az árakban, de nem biztos, hogy egyből, és nem biztos, hogy minden kereskedőn egységesen.
4: Ékszertolvajok fosztottak ki egy aukciós házat Torinóban.
5: Az ismeretlen tettesek mintegy 355 millió forint értékben vittek el ékszereket és luxusórákat. A mindössze 4 percig tartó bűncselekményt a térfigyelő kamerák rögzítették. Az elkövetők feltehetően maszkot viseltek, betörték a vitrineket és megrongálták a biztonsági berendezéseket. Az ügyben nyomozás indult.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, ugyanakkor néhol eső sem kizárt. A szél nagyrészt gyenge marad. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Sergio Pérez 10. helyével hiába szerezte meg első pontját a mezőnyúl csapata a Kedilek. A spanyol pilóta a büntetése miatt elvesztette azt a monacói nagydíjon. Egyébként a mexikói versenyzőt azért sorolták hátrébb, mert kiderült, hogy a piros zászlót követően rosszul pozícionálta autóját az új rajthoz. A versenyt egyébként a Mercedes olasz pilótája Andrea Kimi Antonelli nyerte, második lett Lewis Hamilton a Ferrari-tól, harmadik Isaac Hadjar a francia Red Bull pilótája. Kikapott a Győr, mégpedig a Bajnokok Ligája döntőjében 31-29-re a francia Metz együttesétől. A magyar női válogatott a negyedik, a férfi pedig hetedik lett a hetes rögbi Európa bajnokságán a Makarszki fordulójában. És zárul tegnap a Roland Garros, erről majd 10 után beszélgetünk sportközgazdász vendégünkkel. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyert, mégpedig az olasz Flavio Cobollit verte. Összesen 4 szettes volt a mérkőzés, 6-1-4-6-6-4, 6-7-6-1-re győzött a német versenyzés. Ezzel ugye 3 döntőn túl volt, ezzel a negyedik döntőjét sikerült megnyernie.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Zenélünk, majd részletezzük a hazai ipari adatokat.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, éves alapon 9,1%-kal nőtt, negyedéves alapon viszont 1,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene, jelentette a hétvégén a Központi Statisztikai Hivatal. Úgy tűnik nehezebben tér magához a szektor, pedig most már a debreceni BMW gyár hatása is beszámít. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint jobb lett az adat a vártnál, de kétségtelen messze még a jó eredmény. Regős Gábor szerint az élelmiszer és a gyógyszeripar segítette a magyar gazdaság fellendülésében. Mindkettő esetében megvannak a feltételek. Vele beszélgettem a részletekről.
2: Mi az oka annak, hogy nem tud talplálni, miközben mit látnak az emberek, hogy épülnek gyárak, logisztikai központok, szóval, hogy nem az van, hogy minden megáll, hanem hogy így működik, de még sincsenek a számokban ennek nyoma. Miért?
3: Ennyire messze menő következtetést ebből azért nem vonnék le, ugyanis ez az 1,1%-os havi alapú csökkenés egy 3,1%-os növekedés után történt, tehát egy magas bázisról indulunk, volt egy kiugró március, és ahhoz képest valamennyit visszamentünk, de azért a mélypontjához képest itt körülbelül ilyen 3,2%-kal. Nem mondanám, hogy most annyira rossz a helyzet, a mélyponton talán túl vagyunk, de persze a jótól még messze van. Igazából itt egy korrekciót látunk áprilisban. Én egyébként nagyobb visszaesésre számítottam havi alapon.
2: Én most nem egy hónapról beszélek, hanem az elmúlt évekről, mert azért több mint 2 éven át mínusz, vagy legalábbis minimális, vagy nulla közeli, az semmiképpen nem nevezhető fejlődésnek.
3: Így van, semmiképpen nem. Hát ugye én inkább az elmúlt hónapokról beszéltem. Az elmúlt éveket valóban a mínusz jellemezte. Ugye ebben elsősorban a külső keresletnek volt szerepe. Hiába épült rengeteg új gyár, költött az előző kormányzat rengeteg pénzt az ipar fejlesztésére. Ennek azért a gyakorlatban utána nem sok nyoma volt. Az adatokban sokszor nem köszönt vissza. Reméljük ez azért lassan megváltozik. Tehát ugye nem minden új gyár termel még, van ami már igen, de még messze nem mind. Tehát azért ebből utóbb ebből valaminek már kéne jönni a számokba is.
2: Ez körülbelül mikorra várható? Mert ugye igen, épül a Szegeden a BYD, épülnek a gyártósorok, Kecskeméten is van fejlesztés, de mikor lesz ennek foganatja? Ezt jelezték előre persze, hogy ezek majd később hozzák a számokat, de idén még vagy csak jövőre?
3: Fokozatos dolog, ugye a BMW már benne van a számokban. Ami a Kecskemétnél fontos lehet az, hogy a Mercedes mikor áll vissza két műszakra. Találtam híreket egyébként pedig ennek, ugye korábban azt ígérték, hogy az áprilisban történik meg. Talán most ez lehet aktuális. Persze, amikor valamire azt mondjuk, hogy elindult, az sem feltétlenül azt jelenti, hogy teljes kapacitással, hanem sokkal inkább egy ilyen fokozatos felfutás lehet jellemző. Tehát szerintem lesz, ami már azért az idei évben látszani fog.
2: Mennyire változik, mert nyilván fog változni a jelenlegi kormányzat hozzáállása az iparhoz, nyilván támogatni fogja, de hogy lehet, hogy szofisztikáltabban talán, mint az előző kabinet, aki nagyon az autóiparra koncentrált, és ugye elmondtátok ti is elemzők, hogy azért ennek azért volt kockázata, meg hát látszik, hogy van is.
3: Így van. Hát meglátjuk, hogy továbbra is marad ez a nagyon nagy beruházásokra fókuszáló iparpolitika, vagy lehetően talán nem. Ugye ezeknek azért az a hátránya, hogy akkor jön egy nagyon nagy beruházás. Most attól tekintsünk el, hogy ez mennyire kockázatos, hogy egy nagy beruházás van. Ugye a 2010-es években nagyon jó volt egy munkaerő, azt felszívta. Csak ugye ez a fölösleges munkaerő, hát nem is az, hogy elfogyott, de azért jóval lesökkent. És ugye akkor jönnek a nagy gyárak, és hozzák be külföldről a munkaerőt. Tehát innentől kezdve azért a gazdasághoz való hozzájárulásuk az nem is lesz akkora, hiszen a munkaerő sem magyar, az alapanyag sem magyar, tulajdonképpen kevés a magyar hozzáadott érték benne. Tehát éppen ezért inkább a magasabb hozzáadott értékre, a KKV-kre, mint ugye a hazai tulajdonok,

0: cégekre kellene most már koncentrálni.
1: Az, hogy a forint az elmúlt időszakban komoly erősödésen van túl, azt gondolom segítheti az ipar teljesítményének alakulását, hiszen a nyersanyagok nagy részét az külföldről hozzuk.
0: Igen, de mégsem, ugye nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugye nagyon sok cég van, főként a nagyvállalatok, akiknek forintban, tehát ugye ezek exportálnak, tehát a bevételük az teljes egészében euróban van, egy költségelemük van gyakorlatilag forintban, ez pedig ugye a munkabér. Na most az elmúlt években megszokhatták, hogy akkor a forint gyengül, a munkabér az nekik egy euróban egyre kevesebbe kerül, és ennek most az ellenkezőjét látjuk, tehát most a munkabér az euróban drágább, hát jajgatnak is ezek a cégek, nyilván ők az olcsó munkabérre építik a modellüket. Más a helyzet a KKV-knál, akik mondjuk azért értékesítenek belső piacra, és egyébként valóban importálnak, ott azért valóban lehet jó az erősebb forint.
1: Ha már szóba hoztuk az autóipart, meg hogy vélelmezhető, hogy a mostani kormány ezen változtat, melyik iparágban lehet még úgy potenciál, amire ha egy kicsit jobban odafigyel az ország, akkor jobb eredményeket érhet el?
0: Nekem most itt kapásból két iparág jutott eszembe, az egyik az élelmiszeripar, itt azért lesz kereslet, a másik pedig a gyógyszergyártás lehet, ugye itt is azért eddig is volt bőven hazai eredmény, és ez egy magas hozzáadott értékkel bíró ágazat, tehát nagyon nem mindegy, hogy ez az ágazat mennyire tud fejlődni, vagy mennyire tud exportálni.
1: Annál is inkább, mert ott a legmagasabb a K plusz, a kutatásfejlesztésre fordított összeg, tehát magyarul abból lehetne a legnagyobb sikersztorit kihozni, mint hogy egyébként azért a Richternek van is egy-két komoly eredménye.
0: Így van, hát erre utaltam, amikor mondtam, hogy magas hozzáadott értékű tevékenység, tehát ezért is lehet érdemes ezt fejleszteni. Nyilván nem fog mindenki kutatásfejlesztésben dolgozni, de azért, amit ki lehet hozni, azt hozzuk ki belőle.
1: A Gránit alapközelő vezető közgazdászát Regős Gábort hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor pedig rövid hírekkel jövünk itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogatót és az Akadémia közötti megállókat. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztorony közelében tart a burkolat javítása, ezért sávlezárásra kell készülni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: A vagyonnyilatkozati rendszere felülvizsgálata elengedhetetlen, közölt az országgyűlés elnöke Facebook oldalán.
8: Forsthofer Ágnes szerint ez nem csak az átláthatóság miatt fontos, hanem az uniós források hazahozatala miatt is teljesíteni kell. Bejegyzésében azt írja, hogy a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy gyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, valamint nem biztosítja a transzparenciát. Szerinte a jövő évi nyilatkozatokat már egy új rendszerben kellene elkészíteni.
7: Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a kata adózási nemet. amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak.
8: A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza a kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
9: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózását. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
0: Tőzsdehírek.
7: A Budapest Értéktőzsdén Box 1%-os pluszban pénteken 133.670 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 14 milliárd forintot, a vezető részvények viszont vegyesen teljesítettek.
8: A MOL 2%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra.
7: Európában vegyesen zártak a főindexek.
8: A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 6%-ot gyengült, a párizsi CAC-on 3%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-ot esett, a madridi IBEX pedig 4%-ot erősödött.
7: Jelentős mínuszban zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A Dow Jones 1,3%-ot esett, az S&P 500-as mutató 2,6%-ot gyengült, a Nasdaq kompozit pedig 4,2%-ot zuhant.
7: Ez a tendencia folytatódik egyébként Ázsiában is, nyilván még rájött a hétvégi iráni, illetve izraeli konfliktus kiéreződése. Japán 4,1%-kal szakadt be, Hongkong 1,4%-del, Shanghai 1,5%-kal. India jön ki a legjobban eddig, 7%-os mínuszban mindössze, szemben Dél-Koreával, amely majdnem 7%-os mínuszban áll, Szingapur 1,6% fölötti mínuszt produkált.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
7: A forint nem nagyon mozgott, hajnalban egy kicsit gyengült, azóta ezen a szinten ragadt. Egy euróért 355 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 308 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak azok reggel meglódultak, de most egy pillanatra megtorpantak, legalábbis megálltak. A Brent az 4,3%-kal 97 dollár fölé emelkedett pár centtel. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT azonban egy pár centet visszajött, 4%-os pluszban, de e fölött is járt. 94 dollár 20 centet kérnek érte. Az arany 7%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4335 dollárt kell adni. A többi fém közül a palládium 2,5, a platina 2,3, az ezüst 2,1%-kal lett olcsóbb, a rész pedig csak egy pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak közül a többség az esésben, a rizst azt azért nem emlegetem, ugyan pár centet drágul, de nagyon kicsi volumen mellett. A gyapot 9%-kal lett olcsóbb, csak úgy, mint a búza, a szója és a kukorica pedig csak egy pár centes mínuszban. A kormányzó baloldali önrendelkezés párt nyerte meg a tegnapi parlamenti választásokat Koszovóban.
8: A jelenlegi miniszterelnök által vezetett párt a voksok 43%-át szerezte meg, ami ugyan elegendőnek bizonyult az első helyhez, de elmaradt a korábbi választásokon elért eredményétől. A mostani eredmény azonban nem lesz elég ahhoz, hogy önállóan alakítsanak kormányt. A következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. A második helyen a Koszovói Demokrata Párt végzett 21%-kal, míg a harmadik a Koszovói Demokrata Szövetség lett 17,6%-kal. A választásra jogosultak 37%-a járult az urnák elé, ami alacsonyabb a korábbi voksolásokhoz képest.
0: Időjárás jelentés.
8: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, ugyanakkor néhol eső sem kizárt. A szél nagyrészt gyenge marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Zenélünk, utána pedig szó lesz a Kata adózásról.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 7 óra 41 perc. A Tisza kormány pénzügyminisztere Kármán András nemrég megerősítette, várhatóan a jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel, tehát nem ugyanazokkal, csak hasonló feltételekkel, de visszatér a kata adózási forma. A GKI gazdaságkutató ZRT szakemberei szerint több százezer vállalkozást érintett az intézkedés, amely az adóhatóság, de az adózók működését, munkáját is egyszerűsíti. A társaság vezető kutatóját, Molnár Lászlót, Németh László kérdezte a részletekről.
2: Milyen hatása lehet egy ilyen intézkedésnek a magyar gazdaság működésére?
3: Kata ma is létezik, csak egy nagyon lebutított változatban, és a javaslat arról szól, hogy visszaállítani a korábbi bővebb adónemet. Nagyon megosztanak a vélemények. Mi úgy számolunk, hogy a korábban katás vállalkozások, amelyek továbbra is működtek, csak más formában, mert adózási szempontból azért meg jobban. Azok, ha valóban legalább olyan kedvezményezett formát jelentenek, amilyen volt a megszüntetés előtt, akkor jó eséllyel azok a vállalkozások, akik kiléptek a katából a szigorítást után, most jó eséllyel visszalépnek. Ugye nyilván itt adminisztratív kérdések is felvetődnek, mert annak van mindig egyfajta költsége, de hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
2: Ez az intézkedés segíthet valamit az adózás, illetve az adózási környezet további átláthatósága, illetve a gazdaság kifehérítése felé?
3: A fehérítést az kevésbé hiszem, mert mind a kettő ugye egyfajta adó, az egyik, ami ma van, annak, a másik, amiben majd, hogyha kibővül a kata, akkor átlépnek. Ezért én azt gondolnám, hogy nem is a fehéredés a lényeg, hanem az egyszerűsítés. Ezek a vállalkozások, azért ne felejtsük el, itt egy olyanokra kell gondolni, mint egy taxis, egy masszőr, egy mondjuk szociális dolgozó, aki egyébként magánszemélyként végez szociális tevékenységet, vagy egy fodrász. Tehát ilyenekbe kell gondolkodni. Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költség egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű, gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, tehát annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Tehát rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózása. Tehát ez az igazi előnye a dolognak. A másik előnye, hogy több pénz marad náluk, ami azért ezeknél a tevékenységnél, ami azért nincsenek túlfizetve, kedvezményezi annyira, hogy legalább ezek a tevékenységek elvégezhetők legyenek.
2: Várhatóan mi történik majd az általányadózással?
3: Jó eséllyel lecsökkent. Tehát nyilvánvaló, hogyha ezek a vállalkozások, akik általányadózásba mentek át, most visszatérnek a katába, akkor az általányadónak a súlya ebben az értelemben csökken.
2: Hogyan lehet védekezni a bújtatott foglalkoztatás ellen?
3: Mi azt gondoljuk, hogy a 2022-es szigorításnak ez egy kifogása, de nem bizonyított állítása volt, hogy jelentős bújtatott foglalkozás lenne. Ugye a bújtatott foglalkoztatásra egyébként a NAV-nak egészen szépen kidolgozott technikái vannak, hogy kell mérni. Tehát ha bújtatott foglalkoztatás van, akkor egy NAV ellenőrzés biztos megtalálja, következésképpen nem feltétlenül kell újabb törvényi szigorításokat bevezetni, hiszen már most is a megfelelő szabályok alkalmazásával ezek lebuktathatók. Másrészt, itt ugye egyéni vállalkozókról beszélünk. Itt a bújtatott foglalkoztatás nem ő maga valósítja meg, hanem az ő számláját befogadó cégnél jelentkezhet ilyen. Ugye ha visszagondolunk a korábbi állapotra, akkor az volt az indok, hogy ügyvédi irodákban az ügyvédek maguk kattás vállalkozóként vesznek részt, miközben ők személyesen ott ülnek az ügyvédi irodában. De hát jelzem, az ügyvédek valóban egyéni vállalkozók a legtöbb esetben. Tehát az ügyvédi iroda csak egy helyet biztosít, illetve mint egy franchise, ők fizetnek egy díjat azért, hogy ők ezt a nevet használhassák, de egyébként a saját nevükbe járnak ezek az ügyvédek. Tehát az ő esetükben is nagyon kérdéses volt az, hogy valójában egy bújtatott foglalkoztatás, vagy valódi vállalkozói tevékenység. Tehát én azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésére, hogy a jelenlegi szabályok bőven elegendők ahhoz, hogyha ilyen probléma felvetődik, akkor azt meg lehessen találni, illetőleg jogilag szankcionálni lehessen. Nem kellenek újabb meg újabb felesleges szabályok.
2: Külföldön ismert ez a típusú vagy hasonló adózási forma?
3: Hát hasonlók vannak, tehát mindenütt próbálják az ilyen nagy tömegű, de alapvetően kis adóbevételt eredményező foglalkoztatási területeket próbálják mindenütt egyszerűsíteni és lecsökkenteni a helyi adóhivatalnak a munkáját. Tehát ne felejtsük el, hogy itt egyéni vállalkozóról beszélünk, és minden egyéni vállalkozót ellenőrizni majdhogy nem reménytelen. Hát ezért a teljes kata fénykorában volt 450 ezer vállalkozó, hát ez szinte reménytelen még a mai technikai színvonal mellett is. Nem is kell. Tehát ezek nem termelnek olyan hatalmas bevételeket, aminek még ha el is csalnák a teljes bevételt, is valami tételt jelentene. Tehát ráadásul itt azért tényleg az a dolog lényege, hogy mindenütt számla van, és ahol bújtatott foglalkoztatás lehetett volna, az meg a céges számláknál jelenik meg, de hát a céges számla ugye egyfelől költség a cégnek, aki befogadja a számlát, másfelől meg a NAV rögtön látja, hogy ott keletkezett egy bevétel. Nem ok nélkül van Nyugat-Európában is egy egyszerűsítési folyamat az ilyen típusú vállalkozások számára, akik tényleg egyéni szolgáltatásokat nyújtanak.
2: Mikor jelenhetnek meg véglegesen az erről szóló rendelkezések?
3: A tervek szerint 27. január 1-jel indulna, ebből azt következik, hogy ha tényleg lesz társadalmi vita, akkor legkésőbb szeptember közepe, szeptember végén meg kéne jelenni az előzetes végrehajtási rendeleteknek, amelyet, mert ugye azt érdemes véleményezni, tehát amit utána véleményeznek a szakmai szervezetek, adószervezetek, stb. Azoknak a beérkezett, azt gondolom egy hónap, annak a beérkezett véleményeit ugye föl kell dolgozni, utána erről törvényt kell hozni, ez akkor decemberben meg lehet a törvény, és akkor január 1-jel indulhat.
1: Az elmúlt percekben a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatóját, Molnár Lászlót hallották. Zene egy kis érdekesség, közlekedünk, 8-kor friss hírek a reggeli monitorban a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A tárlat a fővárosi közösségi közlekedés nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást. A kiállítás számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével jeleníti meg a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. Budapest több mint 150 éves múltjának meséi, a fővárosi közlekedés történet ismert és kevéssé ismert fejezetei, olyan epizódok, amelyek jelentős hatással voltak a város fejlődésére, mindennapi életére. Találkozhatunk a főváros arculatát meghatározó egykori járművekkel és közlekedési szereplőkkel, hétköznapi és különleges utasokkal is. A tárlat látogatói megtudhatják, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor Budapesten, valamint, hogy milyen fővárosi közlekedési eszköz technikai újdonságait csodálta meg a brazil császár. A kiállításon kiderül, hogy mikor vállaltak munkát először nők a budapesti közlekedésben, és milyen lépések előzték meg a fővárosban a jobboldali közlekedésre való áttérést.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, a 6-os főúton az M0-as autóútnál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A tizedik kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik az átépítés, mától a középső sávot zárták le. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Mégpedig pontban 8 órakor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy az amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az iráni csapásokat, erről a Reuters írt.
3: Ennek előzménye volt, hogy tegnap Izrael ismét Libanon fővárosát Beirutot támadta, amire válaszul Irán ballisztikus rakétákat indított egy Názárethez közeli légibázis ellen. Ma reggel pedig egy iráni petrolkémiai létesítményt is csapásért, amire válaszul a síta állam is újból támadta izraeli célpontokat. Donald Trump mindezeket követően továbbra is hangsúlyozta, hogy a mostani támadások nem veszélyeztetik a béke megállapodást.
2: Orosz drón csapódott egy raktárba a csernobili atomerőműtől nem messze, erről a Guardian számolt be.
3: A támadásnak nem voltak sebesültjei. A kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló épület körülbelül 15 kilométerre található az erőműtől. A támadás üzenet lehet Moszkvától, az elmúlt hetekben ugyanis mind az ukrán, mind az orosz fél fontos helyszíneket ért el a másik területén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a támadást szándékosnak és rendkívül aljasnak minősítette. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a szakértői a helyszíni látogatásra készülnek, valamint hogy nincs emelkedés a sugárzási határértékekben.
2: Lassult a japán gazdaság növekedése. A GDP éves alapon 1,8%-kal bővült az első negyedévben, ez viszont elmarad a korábban közölt 2,1%-os ütemtől.
3: Negyedéves alapon 4,1%-os volt a növekedés. Ennek fő oka az üzleti beruházások gyengébb teljesítménye volt. A tőkeberuházások a március végével zárult 3 hónapban 7,1%-kal csökkentek, a magánfogyasztás ugyanakkor 4,1%-kal bővült. Az export negyedéves alapon 1,8%-kal nőtt, az import 4,1%-kal emelkedett. Elemzők szerint a második negyedévben a növekedés akár stagnálhat is.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX egy minimális 1,1%-os pluszban zárta a hetet pénteken, 133.670 ponton. A részvénypiac forgalma közelítette a 14 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 2%-kal 3908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra.
2: Európában vegyesen zártak a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 1,1%-ot emelkedett, a frankfurti DAX Index 6,1%-ot gyengült, a párizsi CAC-ron 3,1%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-ot esett, a madridi IBEX pedig 0,4%-ot erősödött.
2: A tengeren túlon viszont jelentős mínuszokkal zártak a vezető indexek.
3: A Dow Jones 1,3%-ot esett, az S&P 500-as mutató 2,6%-ot gyengült, a Nasdaq Composite pedig 4,2%-ot zuhant.
2: Hát Ázsia ezt is azért le tudja pipálni, a japán tőzsde, de 4,6%-os mélyrepülésben nem sokkal zárás előtt. Hongkong 1,8%-kal gyengült, a Shanghai Composite 2,2%-del. India ússza meg eddig a legolcsóbban, 8,1%-os mínuszban. A dél-koreai tőzsde azonban pillanatok a zárás előtt 7,5%-kal zuhan be, Szingapur 1,8%-kal. Nézzük, mi a helyzet a forint házatáján. Reggel gyengült, és most egy pár fillér tovább gyengült. Ez azt jelenti, hogy 1 euróért már 356 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok most nem különösebben, egy minimális emelkedést látunk már, mint hajnalhoz képest. Ugye a Brent most 4,7%-os pluszban 97 dollár 50 centen, és az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI most egy 0,5%-ot emelkedett az elmúlt egy órában 94 dollár 60 centen áll, egyébként ez is 4,5%-os plusz, nyilván ez a reakció az iráni és izraeli konfliktusra. Az aranyárfolyama 1,2%-a jött lejjebb, egy unciáért 4313 dollárt kérnek. A többi fémára is kezd beszakadni, a palládium 3,3%-kal, a platina 3%-kal, az ezüst 3,5%-kal kerül kevesebbe, a réz mindössze 4%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot 1,1%-kal olcsóbb, a búza pedig 0,7%-del, a többiek pár centes mínusz produkálnak csak. Július 1-től egy uniós jogszabály alapján a 150 euró alatti értékben az unión kívülről érkező csomagok esetében egységesen egy 3 eurós különvámot kell megfizetni.
3: A rendelkezés egyértelműen a kínai webshopok dömpingáraival szemben kívánja védeni az EU piacát. A részletekről a Carson Consulting kereskedelmi szakértőjét, Györke Zoltánt hallják.
4: Ár alatt is értékesítek termékeket, vagy a költségszint alatt elég erőteljes veszteséget termeltek ezeken a piacokon. Nyilván most már jó pár éve itt vannak, tehát ezen a fázison túl vagyunk, de ez egy kérdés, hogy hogyan reagálnak erre. Úgy gondolom, hogy rövid távon lesz, aki ezt átvállalja, vagy részben átvállalja, ugyanakkor be fog szivárogni árakba előbb, hiszen azért egy 20-30 eurós árunál egy 3 orostól az ugye 10%, tehát azért az is tipikusan az árések kisebbek ennél, tehát hogyha előbb-utóbb valaki rentábilisan akar érdekesíteni, akkor előbb-utóbb meg fogja jelenni az árakban, de nem biztos, hogy egyből, és nem biztos, hogy minden kereskedőn lehetségesen.
2: Angliában már tiltják, ide az, amit csak gondolkodnak ezen, hogy korlátozzák a tőzeg alkalmazását annak védelme érdekében.
3: Félig szerves, félig szervetlen, tökéletes vízmegtartó anyag. Sok helyen bányásszák, de pont ez a baj vele. Simon Attila agrárszakértő elmondta, a legnagyobb felhasználók a kínaiak és az oroszok, a lett és litván tőzegbányák viszont nehezen tartják a lépést.
5: Megnégyszereződött a tőzeg felhasználás, hiszen egyre többen használnak balkonládákban, egyre több a zöld felület, és ott alapvető a tőzeg megléte, hiszen nagyon magas sárgásanyagtartalma van, jó a vízmegtartó képessége, és valamennyi tápanyag is rendelkezik, bár nem sokkal, de jól dúsítható különféle lontrágyákat, rágyákkal a földkeverék, amelynek 70% is lehet tőzeg, ezért igazán kedvelt a legnagyobb felhasználó. Most már Kína lett, Kína és Oroszország, és egyelőre nehezen bírják a lett-litván bányák a tőzeg kibányászását, és ott is kezd drámaian csökkenni a terület, de van még mindig bőven.
2: Korlátozzák az elektromos roller használatát júliustól Hajdúszoboszlón.
3: Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain. A sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton azonban továbbra is használhatják őket. Korábban a közlekedési és beruházási miniszter is arról beszélt, hogy hamarosan új szabályokat alkot a kormány a növekvő balesetszámok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt.
2: Ékszertolvajok fosztottak ki tegnap egy aukciós házat Torinóban.
3: Az ismeretlen tettesek mintegy 355 millió forint értékben vittek el ékszereket és luxusórákat. A mindössze 4 percig tartó bűncselekményt a térfigyelő kamerák rögzítették. Az elkövetők feltehetően maszkot viseltek, betörték a vitrineket és megrongálták a biztonsági berendezéseket. Az ügyben nyomozás indult.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Ugyanakkor néhol eső sem kizárt. A szél nagyrészt gyenge marad. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Sergio Perez 10. helyével hiába szerezte meg első pontját a mezőny új csapata, Cadillac. A spanyol pilóta büntetése miatt elvesztette azt a monacói nagydíjon. Egyébként azért büntették meg a pilótát, mert kiderült, hogy a piros zászló követően rosszul pozícionálta az autóját a rajthoz. Egyébként a végeredmény a 78 körös versenyt. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte, a Mercedes pilótája. Második a Ferrari-s Lewis Hamilton lett, harmadik pedig Isaac Hadjar, a francia Red Bull versenyzője. A tékvandós olimpiai és Európa bajnok Márton Viviana a római GP elsőségét követően tegnap a Nürnbergi President kupán lett első súlycsoportjában, újfent menetvesztés nélkül. Tegnap befejeződött a Roland Garros, ugye szombaton a hölgyeknél orosz győzelem született, a férfiaknál viszont a második helyen kiemelt német Alexander Zverev nyerte meg az egyest, hiszen a döntőben az olasz Flavio Cobollit verte, mégpedig 4 szedben, egy rendkívül izgalmas meccsen 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 lett a vége. És hát nem sikerült sajnos a Győrnek, mármint a női kézilabda bajnokok ligájában, ugyanis 31-29-re kikapott ellenfelétől a francia Mestről, úgyhogy ők szerezték meg most a bajnokok ligája győzelmet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, a zene után pedig azok figyeljenek, akik az online térben is vásárolnak. Két fontos szabály változik. Az egyik lesz elállásgomba, a másik pedig, amit a híreben is hallhattak, 150 euró alatt azért drágulnak a csomagok.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 14 perc, két komoly rendelkezés is alapjaiban érinti a következő hetekben a webáruházak működését és az online vásárlók lehetőségeit. Június 19-től a Magyarországon elérhető webshopok kezelő felületén elérhetővé kell tenni egy úgynevezett elállási gombot, ami a vásárlástól történő visszalépést könnyíti meg. Július 1-től pedig egy uniós jogszabály alapján a 150 euró alatti értékben az unión kívülről érkező csomagok esetében egységesen 3 eurós különvámot kell megfizetni. A részletekről a Carson Konstantin kereskedelmi szakértő Györke Zoltánt Németh László faggatta.
2: Megkönnyíti a továbbiakban a vásárlók életét az elállási gomb az e-kereskedelemnél?
3: Ez egy olyan szolgáltatás, ami nyilván kategóriától függ, de alapvetően segíti a vásárlókat. Ez versenyhátrány is lehet alapvetően, hogyha ezt nem megfelelően teljesíti vagy kommunikálja egy e-kereskedő. Tudok olyan példát mondani, amikor én akár személy szerint azért választottam egy webáruházat, egyébként nem magyar volt, mert nagyon könnyű volt megoldani az elállást és a visszaküldést. Ez nem csak egy szabályozás és fogyasztóvédelmi kérdés, hanem egy versenyképesség kérdés is, hogy megfelelő módon legyen kezelve az elállás, és ez a vásárlók számára egy könnyen végrehajtott folyamat legyen, mind online, illetve mind utána fizikailag, hogyha vissza kell küldeni egy árut.
2: Korábban nehezített pályának tűnt, hogyha valaki el akart állni mondjuk a vásárlástól?
3: Webáruháza válogatja. Nyilván a profibak figyeltek arra, hogy ez viszonylag könnyű legyen, de nagyon sok olyan példa volt és van, mikor nagyítóval kellett megkeresni egy websájton, hogy hol található meg. Az elérhetőség egyáltalán mi a folyamat egy elállásnak? Nyilván egy ilyen szabályozás, ami be fog következni, azt hiszem nagyon egyszerű és könnyűvé teszi, előri azt, hogy a folyamat ne legyen túl bonyolult és fogyasztóbarát legyen. Azért itt nem csak a fogyasztók, hanem a webáruház üzemeltető szempontjából is ez egy fontos versenyképességi szempont. Alapvetően vásárlói döntésbe folyasztó tényező lehet az, hogy ez mennyire könnyű vagy nehéz. Nyilván egy étfilléres dolognál, egy élelmiszernél ez nem olyan kritikus, de ruhaneműnél, műszaki cikknél azért ezek elég fontos dolgok.
2: Magát az elállást hogyan kell elképzelni? Tehát ez azt jelenti, hogy megnyomom a gombot, és akkor úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna a vásárlással kapcsolatos megállapodás, és visszakerül a kereskedőhöz az áru, én pedig visszakapom a pénzemet?
3: Igen, bár nyilván nekem van egy fizikai része is, ez eddig is így volt, csak nem volt ennyire könnyű végrehajtani, hogy 14 napon belül el lehet állni a vásárlástól, mindenfajta indoklás nélkül, és ebben esetben a pénz is visszajár. Csak azért mondom, ennek van egy fizikai része, mert az egy része a dolognak, amit a szabályozás most előír, hogy online folyamat könnyű legyen, kvázi egy gomb, vagy egy formkitöltés, és a visszagazó e-mailt is kap az illető, de utána, hogyha termékről van szó, akkor ennek a terméknek fizikailag is vissza kell kerülni ugye a eladóhoz. Megint csak ennek a folyamata sem mindegy, hogy mennyire egyszerű, gyakorlatilag ez megint csak egy versenyképességi dolog is. De alapvetően jogilag igen, ez azt jelenti, hogy 14 napon belül indoklás nélkül el lehet állni a vásárlástól, és a pénz is visszajár. Ennek voltak anomáliái, hogy például szolgáltatásnál nagyon sokáig osztrák Altabank Matitát, nem lehetett vásárolni 14 napon belül magánszemélyként a 14 napos elállás miatt, amíg a fejlesztők meg nem oldották azt a problémát, hogy kiikszel az ember egy gombot, hogy elállok a jogaim. Ami ugye elég nonsensz, hogy automat, hogy hát ugye két hetet előre kell vásárolni. Tehát azért ennek voltak ilyen anomáliái, és direkt azért mondok egy osztrák példát, ami nem feltétlenül érdekli a magyarokat, hogy ott is évekig tehetnék ezt, megoldották ezt a problémát. Az EU sokszor azt írja, hogy 14 napon belül el lehet állni. Tehát teszem azt, mondjuk kitalálja az ember, hogy holnap akar utazni Bécsbe, nincs Matita, akkor megveszi, nyilván akar elállni. Ezt most már megteheti egyébként magánszemélyként is, de jó pár évig ez úgy működött, hogy csak cégként tehettem meg, mert a 14 napos elállás miatt. Lehetnek ilyen anomáliák, de ezek megoldható dolgok. Nyilván, hogyha az ember vesz 10 darab kiflit, és azt el is fogyasztja, akkor teljesen értelmetlen a 14 napos elállás, de nyilván a tartós fogyasztási cikkeknél, ruhaneműnél, műszaki cikkeknél azért ez jóval súlyosabb kérdés.
2: Ha rányomok erre a gombra, akkor előbb-utóbb kapok visszajelzést a szolgáltatótól?
3: Kötelezettség és a szolgáltatónak, hogy automatikus visszajelzés ugyan ennek a megérkezéséről, tehát gyakorlatilag a dokumentáció online van jelen. Online rendeltem meg a terméket, online állok el tőle.
2: Július 1-től egységes 3 eurós vámteher vonatkozik a 150 euró alatti kísértékű csomagokra az Európai Unióban, azokra, amelyek az unió területén kívülről érkeznek. Erre a rendelkezésre miért került sor?
3: Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Alapvetően valószínűleg mindenki tisztában azzal, hogy mekkora tért nyertek, nem csak a magyar egész EU-s piacon a

0: különböző távol-keleti, főleg távol-keleti webshopok, nyilván kettem a Temut korábban az AliExpress, stb., amelyek javarészt a nagyon nagy mértékben az nagyon alacsony áraikkal versenyeztek. Ugyanakkor, ami nagyon régóta panasz Magyarországon is, egész EU-ban az, hogy a versenyfeltételek nem feltétlenül egyenlőek. Ugyanis nagyon sok olyan szabályozást, amit EU-ban letelepedettek betartanak, ezek a szereplők nem feltétlenül tartanak be, nem feltétlenül meg minden termékdíjat, stb. Stb. Illetve ugye normál esetben ugye nagyobb értékű áruk után, hiszen nem az EU-n belül érkezik az áru, ezért nagyobb értékű áruk után elvileg vám is van, amire a kiskapu volt az, hogy bizonyos érkezett nem volt vám. Tehát ez egy elég komplex téma, érinti a egyenlő versenyfeltételeket, érinti ezt a kiskaput, hogy bizonyos értékhatár alatt nincs vám. Én nem mondom, hogy ez a legjobb megoldás erre egyébként ez a 3 eurós tétel, de nyilván a szabályozók egyébként az elkereskedők elé erőteljes nyomására is próbáltak valamit lépni, hogy a versenyfeltételeket egyenlőbbé tegyék, és ennek egyfajta proxy megoldása hívjuk így, ez a 3 eurós tétel, hogy ezt a kiskaput bezárják, és legalább valamilyen mértékben nagy szóval a közterviselésből is kivegye a részét ezek a EU-n kívüli szolgáltatók, mert viszonylag komplex kérdésnek egy viszonylag egyszerű megoldásról van az én értelmezésemben szó, ettől kezdve nem feltétlenül a legjobb megoldás, de én valószínűleg úgy gondolta a új szabályozó hatóság, hogy ezt a viszonylag leggyorsabb, legkönnyebb vezetni, amivel valamilyen szinten mégis kiegyenti a versenyfeltételeket. Még ha még egyszer mondom, nem tartom, és valószínűleg senki nem tart ezeket a tökéletes megoldásnak.
1: Várhatóan ezt a tételt ráterhelik majd a vásárlókra?
0: Attól függ. Megint csak visszalépek kettőt. Mikor bejöttek ezek a szereplők a piacra, akkor nagyon sokáig finanszírozták a belépésüket. Voltak olyan gyanúk, nyilván ezt nehéz bizonyítani, hiszen senki nem látja át a költségszerkezetüket egy kínai gyártónak, egy kínai kereskedőnek, hogy azért ár alatt is értékesítettek termékeket, vagy a költségszint alatt elég erőteljes veszteséget termeltek ezeken a piacokon. Nyilván most már jó pár éve itt vannak, tehát ezen a fázison túl vagyunk, de ez egy kérdés, hogy hogyan reagálnak erre. Úgy gondolom, hogy rövid távon lesz, aki ezt átvállalja, vagy részben átvállalja, ugyanakkor be fog szivárogni árakba előbb-utóbb, hiszen azért egy 20-30 eurós árunál egy 3 eurós tör az ugye 10%, tehát azért az, és tipikusan az árések kisebbek ennél, tehát hogyha előbb-utóbb valaki rentábilisan akar érdekesíteni, akkor előbb-utóbb meg fogja jelenni az árakban, de nem biztos, hogy egyből, és nem biztos, hogy minden kereskedőn egységesen.
2: Az elmúlt percben a Carson Consulting kereskedelmi szakértő Györke Zoltánt hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél 9-kor rövid hírekkel jelentkezünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban az 1-es, illetve az 1A villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni, mert egy utas rosszul lett. Tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál sávlezárása és torlódása is számítani kell. Terítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik az átépítés, mától a középső sávot zárják le. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy perc múlt 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy az amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az iráni csapásokat, írta a Reuters.
7: Ennek előzménye volt, hogy tegnap Izrael ismét Libanon fővárosát, Beirutot támadta, amire válaszul Irán balisztikus rakétákat indított egy Názarethez közeli légibázis ellen. Ma reggel pedig egy iráni petrolkémiai létesítményt is csapásért, amire válaszul a síta állam ismét úgy támadta izraeli célpontokat. Donald Trump mindezeket követően továbbra is hangsúlyozta, hogy a mostani támadások nem veszélyeztetik a béke megállapodást.
6: Több éves megállapodás kötött dél-koreai vállalatokkal az Nvidia.
7: Az amerikai chipgyártó az SK Hynix memória gyártóval, az SK Telekom távközlési céggel, a Naver internetes vállalattal és a Doosan ipari céggel kezdett együttműködni. A partnerségek célja, hogy a memória chipek kínálata lépést tudjon tartani az Nvidia gyorsan bővülő AI tevékenységével, amely már a robotikára, a személyi számítógépekre és az MI szuperszámítógépekre is kiterjed. A megállapodás pénzügyi részei azonban nem ismertek.
6: Lassult a japán gazdaság növekedése, a GDP éves alapon 1,8%-kal bővült az első negyedében, viszont elmarad a korábbi 2,1%-os ütemtől.
7: Negyedéves alapon 4%-os volt a növekedés. Ennek fő oka az üzleti beruházások gyengébb teljesítménye volt. A tőkeberuházások a március végével zárult három hónapban 7%-kal csökkentek. A magánfogyasztás ugyanakkor 4%-kal bővült. Az export negyedéves alapon 1,8%-kal nőtt, az import 4%-kal emelkedett. Elemzők szerint a második negyedében a növekedés akár stagnálhat is.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX egy pici emelkedéssel 1%-os pluszban zárta a pénteket 133.670 ponton. A forgalom közelítette a 14 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
7: A MOL 2%-kal 3.908 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal 2.634 forintra csökkent. Erősödött az OTP 2%-kal 40.770 forintra, és a Richter is 3%-kal 11.920 forintra.
6: Az európai börzék vegyesen zártak.
7: A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 6%-ot gyengült, a párizsi CAC-on 3%-kal került lejjebb, Milánon 0,5%-ot esett, a madridi IBEX pedig 4%-ot erősödött.
6: Jelentős mínuszban zárták a hetet a New York-i tőzsde főmutatói.
7: A Dow Jones 1,3%-ot esett, az S&P 500-as mutató 2,6%-ot gyengült, a Nasdaq kompozit pedig 4,2%-ot zuhant.
6: Hát Ázsiához képest ez szinte alig. Japán 4,4%-os esésben zárt, Hongkong 1,6%-kal, Shanghai 1,8%-kal van lejjebb. Az indiai tőzsde úszta meg leginkább, az kereskedés első alapjának végén 7%-kal jött lejjebb. A dél-koreai tőzsde viszont 8,4%-os mínuszban zárt, Szingapur 1,8%-kal gyengélkedik. A forint reggel gyengélkedett, aztán most úgy megállt, egy euróért 356 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak most megálltak, nem mozognak, 97 dollár 40 centhez közelít a Brent, sőt egy pár centet lejjebb jött. Az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI pedig 94 dollár 40 centhez esik vissza, itt is egy pici mínuszt látunk, de összességében több mint 4%-kal drágultak a hajnali iráni-izraeli lövöldözéshez képest. Az arany 8%-kal olcsóbb, egy unciáért 4332 dollárt kell adni. A többi fémára is komoly mínuszban, a palládium 2,3, a platina 2,1, az ezüst mintegy 2,5%-kal olcsóbb, a réz az egy pár centet drágult. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, enyhe pluszban volt a rizs, illetve a gyapot, a szója, a búza és a kukorica viszont néhány centes mínuszban. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, hát az is meglódult az olajárakhozzal együtt. 5,3%-kal 51 eurónál július végi szállítással. Éves alapon idehaza 9%-kal nőtt, negyedéves alapon 1,1%-kal visszaesett az ipari termelés volumene. Ezt még pénteken jelentette a Központi Statisztika Hivatal.
7: A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint jobb lett az adat a vártnál, de kétségtelen még messze a jó eredmény. Regős Gábor szerint az élelmiszer és gyógyszeripar segíthetne a magyar gazdaság fellendülésében.
8: Az elmúlt éveket valóban a mínusz-mínusz-mínusz jellemezte. Ebben elsősorban a külső keresletnek volt szerepe. Hiába épült rengeteg új gyár, költött az előző kormányzat rengeteg pénzt az ipar fejlesztésére. Ennek azért a gyakorlatban utána nem sok nyoma volt. Az adatokban sokszor nem köszönt vissza. Reméljük ez azért lassan megváltozik. Tehát ugye nem minden új gyár termel még, van ami már igen. de még messze nem mi. Tehát azért előbb-utóbb ebben valaminek már kéne jönni a számokba is.
0: Időjárás jelentés.
7: Az egyik legismertebb időjárási hiedelem szerint, ha ma, azaz Medárd napján esik az eső, akkor a következő 40 napban is esős, borongós idő várható. Ha viszont süt a nap és száraz az idő, akkor a hagyomány szerint 40 napos szárazság is meleg köszönt be. Ma tehát sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Mégpedig egy kis zenével, utána szörfözünk, hiszen a Magyar Szörfszövetségnek új elnöke van. Egykori kollégánk, Mezei Dániel lett az.

0: Reggeli Monitor.
1: 8:42 perc. Május végén választották kollégánkat, volt kollégánkat, Mezei Dánielt, a Magyar Szövetség elnökévé. Megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól. A sportág itthon nagyon népszerű, gyerekek és felnőttek egyaránt űzik. A szövetség célja, hogy 2028-ban Los Angelesben az ötkarikás játékokon magyar színekben is szerepeljenek windsurfösök a biztonság pontosítás kedvéért, mert hiszen sajnos igazi szörfösök már legalábbis hullámszörfös nem nagyon vannak idehaza, tekintette, hogy nincs tenger. Na de lényeg a lényeg. Mezei Dániellel Németh László kollégám beszélgetett.
2: Mennyire népszerű a szörf, mint sport Magyarországon?
3: Van egy 6-8 közül, barátom közül, hárman is szörföznek. A tömegsportláb elég nagy. Tehát pornos voltam lent az elmúlt héten egy ismerősöm meghívására a Velencei tónál. Ugye minden azzal van tele, hogy milyen kevés víz van a Velencei tóban. Persze ez igaz, ennek ellenére azért van víz. Pont ott Gárdonyban, ahol egyébként 3 egyesület is van, főleg egyébként tömegsport alapokon, ott egy szeles nap volt, óriási szörfélet volt, tehát kint volt legalább 60-70 szörf a vizen. Sokan szörföznek, sokan járnak Balatonra, pedig szeszélyes a szél, sokan a Velencei-tóra, a Tisza-tóra, de egyébként nagyon sokan járnak le tengerbe, például Horvátországba, Vigányba, ahol ott az Korcsula mellett van, és egy nagyon remek szélcsatornás hely. Nagyon sok magyar jár oda nyaranta. Telente is.
2: Valamilyen korosztályos összetétel jellemző azokra, akik szörföznek, vagy akár a nemek között a férfiak vagy a nők választják a sportot?
3: Ilyet, hogy férfinő, ezt nem annyira tudom, szerintem ez viszonylag kiegyenlített, ahogy én látom. Mondjuk az elég szépen kirajzolódik, hogy az elnökség, amely egyébként engem felkért arra, hogy segítsem a munkájukat elnökként, és próbáljam a szörf sport érdekeit képviselni. Nagyon-nagyon sokat dolgozott azon az elmúlt években, hogy sok gyerek legyen. És pont most volt az előző hétvégén a Magyar Szörf Bajnokság nyitófordulója a ligán, ahol nagyon-nagyon sok gyerek volt. Tehát rekordmezőny volt, most nem tudok pontos számot mondani, hogy ránézésre én 50 gyereket láttam legalább a vizen, miközben azért nem is volt egy jó szél, sajnos, hogy megérdemelték volna. Sok gyerek van, és közben, itt visszakanyarodnék a Velencei tóra, azt is látni kell, hogy nagyon sok középkorú vagy annál idősebb, hát főleg férfiak, ott viszont egyértelmű, hogy főleg férfiak szörföznek, abszolút hobbi szinten, de komolyan. Tehát ugye a szörfösökről azért azt tudni kell, hogy olyanok, hogy jön a szél, előző nap nézik a meteorológiát, és eldobnak számítógépet, jegyzetfüzetet, tollat, és rohannak le. Egyébként Velencén ezért van elég nagy szörfélet, mert ugye közel van a fővároshoz, a legközelebbi szörfözhető, windsurfözhető víz, és nagyon sokan ilyen szenvedélyesen űzik ezt a sportágat, még 50-60 évesen, és hát pont az egyik barátom az 60 év feletti, és most jött az a Marokkóból, 2 hétig kiment és szörfözött, tehát sokan csinálják ezt.
2: Azt kimondhatjuk, hogy logisztikai szempontból ez egy viszonylag könnyen kezelhető sportág, hiszen az ember földobja a szörfdeszkát az autó tetőcsomagtartójára, meg esetleg a vitorlát, és akkor már gyakorlatilag indulásra kész.
3: Annyira nem, mert azért nem olyan kicsi egy szörfdeszka, mondjuk ráadásul az, hogy ha valakinek van komolyabb pénze és olimpiai hajóosztályban akar szörfözni, mondjuk IQ foilban, akkor azért annak vannak, hogy mondjam, mélységei, tehát ezt nem olyan könnyen lehet kezelni, meg a vitorla is nagy. Ennek ellenére valóban sokan így csinálják, de inkább az a jellemző, hogy leteszik egy helyen, és akkor ott van egy konténer, vagy ott van egy raktár, és akkor lejönnek, és ott összeszerelik a cuccot, és mennek ki szörfözni.
2: Elérhető a megfelelő infrastruktúra a sporthoz? Tehát arra gondolok, hogy van-e kellő mennyiségű akár öltöző vagy kiszolgáló épület és kereskedők, akik foglalkoznak ezzel a sporttal?
3: Annak ellenére, hogy elnöknek megválasztottak, azért az túlzás lenne azt állítani, hogy én teljesen a sportágból jövök. Tehát én a sportból jövök, és nem a sportágból jövök. Éppen ezért nem tudom egész precízen megmondani, hogy milyenek a körülmények. Sok helyet láttam, tehát a Balatonon több helyen voltam, vagy most például múlt héten nem voltam ez a verseny a ligán, vagy Velencén nagyjából ismerős vagyok. Vigányban is voltam egyébként ott a kempingben többször, mert ott olyan nagy kemping, ahol általában a magyarok laknak. De én azt látom, hogy azért ilyen téren, infrastruktúrális téren azért volna még fejlődési lehetőség, azonban az biztos, hogy eszköz szinten az elmúlt években a szövetség nagyon nagyot lépett előre. például több motorcsónakot ott vásárolt, van egy szövetségi kisbusz, tehát hogy azért lehet utazni, lehet jó versenyeket szervezni, megvan hozzá a szakembergárda, megvan hozzá az eszközpart, tehát ilyen szempontból fölveszik a szörfösök most már vitorlásokkal a verseny.
2: Milyen a versenyzői élet? Vannak olyan sportolóink, akiket nemzetközi szinten is jegyeznek, vagy jegyezhetnek majd a későbbiekben?
3: Van egy válogatott keret, nagyon sok ügyes utánpótláskorú versenyző van, és pont most van egy olyan időszak, amikor azok a fiatalok, akik korábban elértek jó eredményeket utánpótlás világversenyeken, azoknak kellene bizonyítani a felnőtt korosztályban. Na most ez nem annyira könnyű az átállás. A kétszeres junior világbajnok Sima Hanna nagyon tehetséges és van esélye az olimpiára. Most az első felnőtt versenye, Európa bajnokság, tulajdonképpen a második, de az első igazán éles. Ezt azért nehéz átlépni a felnőtt kategóriába, de ő benne az utánpótlás szinten azért tehetséges és jó eredmények után mindenképpen van esélye az olimpiai szereplésre. Vannak tehetséges fiatalok, ráadásul van egy olyan folyamat, hogy a régi nagy öregek, tehát például Gádorfalvi Áron, vagy Körtvélyesi Miklós gyermekei, vagy csak két példát említsek, de lehetne sorolni még, kezdenek felnőni, és kezdenek odaérni most már a felnőttebb kategóriák közelébe, és szerintem ők nagyon ügyesek lesznek, lehetnek majd a következő években. Tehát van utánpótlás, most van egy vákum, azt lehet látni, tehát Csónok is ára most már, aki korábban olimpián vett részt, ugye szövetségkapitányként dolgozik, Gádorfalvi Ára, aki a sportág nagy alakja, ő is ugye, nem versenyez. Reméljük, hogy lesznek, akik a helyükre lépnek. Ugye az előző olimpián nem volt magyar szörfversenyző, ez csalódás volt, most azon kell, vagy azon próbál dolgozni a szövetségi kapitány és mindenki, hogy most legyen egy, de akár két versenyzőnk is majd a Los Angeles-i nyári játékokon.
2: Tudom, hogy nem látunk a jövőbe egyikünk sem sajnos, de mivel lennél elégedett az elnöki ciklusod végén?
3: Az előző elnök lemond, és engem választottak meg most az olimpiai ciklus végéig. Én szeretném, hogyha lenne magyar szörf a versenyzők között, egy magyar szörfös Los Angelesben. Amúgy is egy varázslatos helyszín, ugye itt indult a szörf még 1984-ben a Los Angeles-i játékokon, szerepelt először a nyári olimpiák műsorán a windsurf. Biztos, hogy az amerikaiak mindent elkövetnek, hogy méltó legyen a hagyományokhoz ez a verseny, tehát nekik fontos lesz, nagyon fontos lesz az olimpiai programban. Én bízom benne, hogy lesz a női mezőnyben, és egyébként a férfi mezőnyben, és én úgy gondolom, hogy Kosovics Máténak van esélye arra, hogy odaérjen. Tehetségesen értelmes fiatal srác, nagyon sokat dolgozik, drukkolok nekik, illetve hát mindent elkövettünk azért az elnökség tagjaival együtt, hogy legyen magyar versenyző majd az olimpián.
1: A Magyar Szörfszövetség elnökét, Mezei Dánielt hallották. Zenélünk egy kis kultúra, közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A dél-kínai Shenzhen új művészeti múzeumában mutatkoznak be a Budapesti Szépművészeti Múzeum remek művei. A Mesterek Birodalma című tárlaton mintegy 70 válogatott alkotással találkozhat a nagy közönség. A csaknem 18 millió lakosú metropoliszban megnyílt kiállításon El Greco, Rubens, Tiziano, Renoir és Monet képei mellett Munkácsi, Lotz, Szényei, Megnyászki és Vasari festményeit is megtekinthetik a látogatók. A szeptember elejéig nyitva tartó tárlat átfogó képet ad az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakának művészeti irányzatairól és fejlődéseiről. A Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből jelenleg Párizsban a Petit Palais-ban látható Ferenczy Károly életművét bemutató nagyszabású tárlat. Korábban pedig a londoni Royal Academy of Arts-ban, a bécsi Kunstforumban, a római Galleria d'Arte Modernában, a milánói Palazzo Reale-ban, valamint a bilbaói Guggenheim Múzeumban is találkozhattak a látogatók magyarországi remekművekkel. A mintegy 100.000 négyzetméteres Shenzhen International Art Museum a jövőben nagyszabású nemzetközi művészeti események és együttműködések otthona kíván lenni.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál, a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain és a Szél-Kálmán tér környékén. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A második kerületben mára lezárták a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 2026. június 8-án 1 perc elmúlt 9, a mikrofonnál Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy az amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az iráni csapásokat, írta a Reuters.
7: Ennek előzménye volt, hogy tegnap Izrael ismét Libanon fővárosát Beirutot támadta, amire válaszul Irán balisztikus rakétákat indított egy Názarethez közeli légibázis ellen. Ma reggel pedig egy iráni petrolkémiai létesítményt is csapásért, amire válaszul a síta állam is újból támadt izraeli célpontokat. Donald Trump mindezeket követően továbbra is hangsúlyozta, hogy a mostani támadások nem veszélyeztetik a béke megállapodást.
6: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjeszt elő az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek.
7: A kormány szerint az uniós források lehívásához ez elengedhetetlen. A tervezet előterjesztés többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását érinteni. Az országgyűlés ma 13 órától ülésezik.
6: Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a KATA adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak.
7: A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza a kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
8: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű, gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózását. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
6: A Budapest Értéktőzsdeindex a BUX enyhe mínuszban 0,1%-kal nyitott. 133.503 ponton most a mutató, a forgalom pedig átlépte a 600 millió forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 1% fölötti pluszban 3950 forinton áll, az OTP 9%-kal jött lejjebb 40.410 forinton, a Richter 4%-os pluszban 11.970 forinton, a Telekom 8%-kal gyengült 2614 forintra. A forint most gyengülni kezdett pár fillért egyébként, 1 euróért 356 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 388 forint 60 fillért kérnek. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk, nyilván az iráni-izraeli konfliktus nyomta rá bélyegét a kereskedésre. Japán 3,9%-os mínuszban zárt. Egyébként onnan érkezett is adat, a gazdaság az lassult valamelyest, hiszen a GDP éves alapon 1,8%-kal bővült az első negyedében. Ez pedig elmaradta a korábban közölt 2,1%-os ütemtől, negyedéves alapon 4%-os volt a növekedés. Hongkong 1,6%-os mínuszban, a Shanghai Composite 1,8%-kal pillanatok a zárás előtt. India a kereskedés feléhez közeledve 6%-os mínuszban, ő úszta meg eddig legjobban. A dél-koreai index végül 8,3%-os mínuszban zárt, Szingapúr pedig 1,8%-kal van lejjebb. Az olajárak reggel kilőttek a támadások hírére, de azóta úgy nagyjából megálltak. Egy pár centet emelkedett a Brent, 97,60 dollár áll. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig 94,50 dollár fölé erősödött. Ugye mindkét olajfajta jegyzés ára először 3,5%-kal, most a 4,5-4,8%-kal emelkedtek. Az arany 1%-kal olcsóbb, egy unciáért 4,322 dollárt kérnek. A többi fémára is komoly mínuszban, a palladium 2,5, a platina 2,2, az ezüst 2,8%-kal olcsóbb. A rész gyakorlatilag, amit a rézára gyakorlatilag nem változik. A mezőgazdasági termelőjárak is vegyesen mozognak, Enyhe pluszban volt a rizs és a gyapot, enyhe mínuszban a szója, kukorica, illetve a búza. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 4,7%-os pluszban pár eurócentet lejjebb jött, 50,80 eurócenten áll július végi szállítással. Orosz drón csapódott egy raktárba a csernobili atomerőműtől nem messze, erről a Guardian számolt be.
7: A támadásnak nem voltak sebesültjei. A kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló épület körülbelül 15 kilométerre található az erőműtől. A támadás üzenet lehet Moszkvától, az elmúlt hetekben ugyanis mind az ukrán, mind az orosz fél fontos helyszíneket ért el a másik területén. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a támadást szándékosnak és rendkívül aljasnak minősítette. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a szakértői helyszíni látogatásra készülnek, valamint hogy nincs emelkedés a sugárzási határértékekben.
6: 7 év után ismét Észak-Koreába látogatott a kínai államfő.
7: Xi Jinping ma érkezett kétnapos állami látogatásra Pjöngjangba, ahol találkozik majd Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. A látogatás időzítése egybeesik a kínai észak-koreai barátsági szerződés aláírásának 65. évfordulójával. A mostani csúcstalálkozón várhatóan szóba kerül Észak-Korea nukleáris programja, valamint a két ország Egyesült Államokkal és Japánnal kapcsolatos politikája is.
6: Több éves megállapodás kötött a dél-koreai vállalatokkal az Nvidia.
7: Az amerikai chipgyártó az SK Hynix memória gyártóval, az SK Telekom amerikai távközlési céggel, a Naver internetes vállalattal és a Doosan ipari céggel kezd együttműködésbe. A partnerségek célja, hogy a memória chipek kínálata lépést tudjon tartani az Nvidia gyorsan bővülő AI tevékenységével, amely már a robotikára, a személyi számítógépekre és az MI szuperszámítógépekre is kiterjed. A megállapodás pénzügyi részei azonban nem ismertek.
6: Angliában már tiltják, idehaza még csak gondolkodnak rajta, hogy korlátozzák a tőzeg alkalmazását annak védelme érdekében.
7: Félig szerves, félig szervetlen, tökéletes vízmegtartó alapanyag. Sok helyen bányásszák, de pont ez a baj vele. Simon Attila agrárszakértő elmondta, a legnagyobb felhasználók a kínaiak és az oroszok. A lett és litván tőzegbányák viszont nehezen tartják a lépést.
9: Megnégyszereződött a tőzegfelhasználás, hiszen egyre többen használnak balkonládákba, egyre több a zöld terület, és ott alapvető a tőzeg megléte, hiszen nagyon magasságos megtartalma van, jó a vízmegtartó képessége, és valamennyi tápanyag is rendelkezik, bár nem sokkal, de jól dúsítható különféle lontrágyákat, rágyákkal a földkeverék, amelynek 70% is lehet tőzeg, ezért igazán kedvelt a legnagyobb felhasználó. Most már Kína lett, Kína és Oroszország, és egyelőre nehezen bírják a lett-litván bányák a tőzeg kibányászását, és ott is kezd drámaian csökkenni a terület, de van még mindig bőven.
0: Időjárás jelentés.
7: Az egyik legismertebb időjárási hiedelem szerint ma, azaz Medár napján, ha esik az eső, akkor a következő 40 napban is esős, borongós idő várható. Ha viszont süt a nap és száraz az idő, akkor a hagyomány szerint 40 napos szárazság és meleg köszönt be. Ma sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Florentino Pérez maradt a Real Madrid klubelnöke, mivel a tegnapi választás során 65-35 arányban jobbnak bizonyult kihívójával Enrique Riquelménél. Pérez első elnöki időszakában 2000-től 2006-ig, majd lemondását és újraválasztását követően 2009-től irányította a spanyol klubot. Regnálása alatt 37 trófeát nyertek a labdarúgók, közöttük 7-7 bajnoki címet és bajnokok ligája serleget is. A kosárlabda csapat hasonló sikereket ért el, 9 bajnoki címmel és 3 Euróliga elsőséggel. Csütörtökön kezdődik a labdarúgó világbajnokság, erre készülnek a csapatok és rengeteg barátságos meccset játszottak az elmúlt napokban. Tegnap Horvátország Szlovéniával játszott, a horvátok 2-1-re győztek, Marokkó, Norvégia pedig 1-1 lett. Sergio Pérez 10. helyével hiába szerezte meg első pontját a mezőnyúj csapata a Cadillac. A spanyol pilóta büntetése miatt elvesztette azt a monakói nagydíjon, ugyanis kiderült, hogy a piros zászlót követően rosszul pozícionálta magát az új rajthoz. Egyébként a versenyt a Mercedes olasz pilótája Andrea Kimi Antonelli nyerte, második a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton, harmadik a francia Isaac Hadjar lett a Red Bull színeiben. És nem sikerült meggyőznie Győrnek a Bajnokok Ligája trófeát. Tegnap ugyanis 31-29-re kikapott a francia meccstől.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: 9:12, egy kis zene, utána nyitjuk a tőzsdét az elemzővel.

0: a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 9 óra 15 perc, a telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz, üdvözlő, jó reggelt! Hát ugye a tengeren túlon pénteken indult a mínusz hullám, ez folytatódott ma hajnalban Ázsiában, nyilván az iráni-izraeli konfliktus miatt igen komoly mínuszokat könyveltek el, az indexek Dél-Korea több mint 8%-kal szakadt be. Ehhez képest Budapest ugye egy enyhe mínuszban, egy pár pontos esésben indította a napot egy negyed órával ezelőtt. Nem ilyen helyzet most?
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, szervusz, köszönjük meg. Hát valójában azt gondolom, hogy a magyar tőzsde egy picit kivár, hiszen ellentétes hatások is érik, a belső megerősítéseket megkapta tulajdonképpen a hitelminősítőktől, és ugye ez azt is jelenti, hogy egy picit más helyzetben tud indulni, de természetesen azért a magyar gazdaság nem tudja a nemzetközi hatások alól kivonni magát, úgyhogy a jelen pillanatban azt látjuk, hogy a befektetői várakozások és a befektetői ilyen kiváró állapotban van. Valójában még igazán a magyar tőzsde nem reagál arra a MOL-on kívül, arra a nemzetközi hangulatra, ami a hétvégén a geopolitikai feszültségek mentén alakult ki. A MOL az egyetlen, aki emelkedik, hiszen az olajárak emelkedésével ő természetesen megugrott. Ez azt is jelenti, hogy a BUX egy ilyen 0,21%-kal emelkedik. A jelen pillanatban 133.945 ponton, ez 274 pontos emelkedést jelent. Az OTP 0,5% alatti mínuszban 40.570 forinton 200 forinttal esik, de úgy néz ki, hogy ez is azért egy ilyen viszonylag mulatban telik. A MOL, amit az előbb említettem, 4020 forint, 112 forinttal emelkedik 2,87%-kal. Ugye a Richternél az osztalék fizetési szelvény leesett harmadikán, és ez azt is jelenti, hogy már most az osztalék szelvény utáni állapotában van, de alapvetően felülteljesítő papírként gondolunk rá. Természetesen abban az esetben, hogyha a forint gyengülése, erősödése hogyan fog alakulni. Nyilván az ő jövőjét is meghatározza, de azt gondolom, hogy alapvetően ezt a osztalék korrekciót látjuk nála. 11.820 forint 100 forintos esés ez. Ez 84%-os 6%-ba szeretném kifejezni ezt az esést, ami ma reggel történt, és a Magyar Telekom 2.622 forint, ez 12 forintos esés, itt inkább csak egy kicsi korrekcióról van szó.
1: Ugye reggel gyengüléssel kezdett a forint, ha már szóba hoztad, de úgy tűnik, mintha ez megállt volna, sőt, elindulna kicsit visszafelé.
2: Igen, valóban ez történik a mai mozgásban. Ugye a dollár erősödés az, aminek az elszívó hatása hirtelen hatott a forintra is, hiszen mindig, amikor a dollár erősödik, akkor annak azért a regionális devizákra, és különösen a magyar forintra van hatása, de hát ugye még az eurót is befolyásolja, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azok a kilátások, amikre várunk, ugye a hónap végi a megerősítések fundamentális környezete azért a magyar gazdaságnak a lehetőség, ami benne van, az mindenféleképpen azért tartja magát.

0: magas kamatok is természetesen. Úgyhogy 308 forint ebben a pillanatban a dollárral szemben a forint, és ez most már egy ilyen plusz nulla körüli 9000 vagy 900%-os változást jelent csupán, illetve a forint az euróval szemben 356 forint, ez egy 0,5%-os gyengülést jelent tulajdonképpen.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Zakár Tivadart, az Univerz befektetési igazgatóját hallották. Egy kis zene, utána folytatom, mégpedig a privátbankár.hu lapigazgatójával, Gáspár Andrással. Holnap infláció, megnézzük, mit takar a kosár.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A telefonon a túlsó végén Gáspár András, az m4privatbankár.hu lapigazgató. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Holnap a KSH közzé teszi az inflációs adatot, a legfrissebbet, és hát ugye ilyenkor szoktuk megbeszélni, hogyan alakultak az árak. Ugye sok-sok éve vásároltok be egy család, illetve egy nyugdíjas átlagos kosarát tekintve. Na nézzük, milyen lett a legutóbbi vásárlás?
2: Hát aki a reggeli órákban a privátbankár oldalára látogatott és látta a legújabb privátbankár árkosár felmérést, az nagyon kellemes meglepetésben részesülhetett, mert hát ha belegondolunk, azért van egy csomó aggasztó dolog a világban, ami miatt félhetnénk attól teljesen jogosan, hogy itt az élelmiszerárak elszállása az a küszöbön van. Ugye hát ti is beszéltetek a hírekben róla, hogy vannak a Hormúzi szorosban, időről időre megugrik az olajára, egyébként is nagyon drágák az energiahordozók, a műtrágya ára ugyanezen okból kifolyólag szintén drága, ugye aszályról is sokat hallani a hírekben, tehát egy csomó olyan tényező van, ami miatt drágulnia kellene az élelmiszereknek, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy a hazai hipermarketekben ez még korán sem látszódik, mert hogy hónapok óta látjuk azt, hogy ugyan alacsonyabbak az árak, mint az előző év azonos időszakában, de azért az árelőny az fokozatosan olvadt el. Most azonban ismét nagyobb áttökkenésre számolhatunk a hipermarketekben, mégpedig azt mértük, hogy mivel 1,6%-a megint tudott csökkenni az előző hónaphoz képest a családi nagybevásárlására, ezért éves szinten is egy érdemi olcsóbbodást vagy áttökkenést mérhettünk. 6,2%-kal kerül most kevesebb a családi nagybevásárlás, mint egy évvel ezelőtt, ami azért egy egészen meglepően jó fejleményt jelent, legalábbis a vásárlók szempontjából mindenképpen.
1: Na most, ha megnézzük a kosár tartalmát, akkor mi az, ahol a leginkább csökkent az ár, és mely terület az, aminél annyira még nem?
2: A legnagyobb árcsökkenések között továbbra is azért elsősorban az ár és topos termékeket látjuk, mert az intézkedés továbbra is életben van, és hát a kormány nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy a következő elkövetkező hónapokban egyre nem is számíthatunk arra, hogy ezt kivezetnék. Ezek közül is az főleg azok a termékek, amik az ár és top második körében csatlakoztak be ebbe az intézkedésbe. A mikoszorunkból ez az alma és a sertés májas. Ugye itt még nem telt el az egy év, amikor a bázisból kikerült volna a magasabb ár, úgyhogy az alma és a sertés május az több mint 40%-kal olcsóbb most, mint egy évvel ezelőtt, és a tavalyi árrekorder van még fent ezen a dobogón, ugye a narancslé, ami tavaly a legnagyobb mértékben drágult, most ugye, ahogy rendeződtek a termelési körülmények, meg az időjárás, meg jobb termés lett, így a narancslé ára az több mint 20%-ot, több mint 25%-ot esett. Ami viszont drágult szintén tavalyhoz képest, az a jelenleg a csokoládé, az egyébként szintén áz és topos gyümölcsokkurt, és a szénsavas üdítő volt még az, ami legalább 10%-ot meghaladó mértékben emelkedett, úgyhogy a kosorunkban ezek azok, amik többe kerülnek most.
1: Nézzük, mi a helyzet a nyugdíjas kosárral.
2: Nyugdíjasok esetében ott is a vártnál egy lényegesen nagyobb árcsökkenést tudtunk mérni. Havi szinten valamivel kisebb az árcsökkenés mértéke, mint a normál kosárban, mert most nem annyira az alapélelmiszereknél volt a nagyobb a visszaesés, mint más egyéb termékeknél. Úgyhogy egy hónap alatt 0,8%-ot csökkent a nyugdíjasoknak a bevásárló indexe, és éves alapon viszont egy kicsit nagyobb a csökkenés, mert ott is a bázis hatás, egy nagyobb ugrás volt a nyugdíjas árkosárban egy évvel ezelőtt, most ennek köszönhetően ez a mostani korrekció nagyobb mértékben érvényesült, több mint 7%-kal, majdnem 7,5%-kal kevesebbet kell most a nyugdíjasoknak fizetniük a maguk bevásárlásáért, mint egy évvel ezelőtt, úgyhogy itt a mostani hónap azért kifejezetten kellemes meglepetés jelent, mind a általános családi árkosár esetében, mind a nyugdíjasoknál.
1: Na most ezek után, ennek fényében ugye a májusi infláció mit becsültök, hogyan alakulhat? Nyilván holnap reggel okosabbak leszünk, de azért mondjunk egy jó számot.
2: Igen, hát egy 2% körüli ár emelkedés, vagy inflációs indexet várunk általánosságban a piacon. Ugye az élelmiszerek, amiket mi vizsgálunk, azoknál ez a tavaszi hónap a primőr áruk piacra érkezése miatt egy kicsit, főleg mondjuk a május az egy ilyen havi szinten egy nagyobb áremelkedés szokott adott esetben okozni. Mi most ezt kevésbé látjuk, tehát az előző 2,1%-nál valamivel magasabb általános infláció most a konszenzus az elemzők körében, és az élelmiszereknél egy minimális megugrás legfeljebb, de azzal együtt is, hogy látszik, hogy nincsenek meg ezek az áremelő hatások, és illetve a forint erősödése, az pedig kifejezetten segíti a nagyobb importhányaddal rendelkező feldolgozott élelmiszerek piacát. Úgyhogy én inkább egy kellemesebb meglepetésre, tehát egy kevésbé emelkedő inflációra számítok legalábbis az élelmiszerek frontjáról mindenképpen, nem sokkal 2% fölött, és hát ugye ne felejtsük, hogy ez még azért mindig nincsen messze a jegybanki tolerancia sávnak a vásárlók számára kedvezőbb végétől, vagy határától, tehát a 2%-tól, úgyhogy ez most a szokásosnál egyre izgalmasabb adatközlés lesz, mert hát eldőlhet, hogy vajon gyakorlatilag a nemzetközi trendekkel szemben menve a Magyar Jegybank akár képes lesz-e vajon kamatot vágni, vagy pedig nem. Tehát a holnap reggeli inflációs adat, amitől mondom én egy 2% fölött nem sokkal alakuló általános indexet várok, az egy nagyon izgalmas mutató lesz most.
1: Igen, de nagyon fontos dolgot mondasz, mert ugye azt említett, hogy a kosárban még érvényesül az ár és top. Na most ugye előbb-utóbb ez nyilván kivezetődik, az viszont azt jelenti, hogy akkor meglódulhat majd az infláció mértéke, tehát nem biztos, hogy egy jegybank nem várja meg azt a pillanatot, amíg ez a hatás érvényesül vagy kisimul. Ugye ez kérdés, hogy mi történik majd.
2: Igen, igen, és ezért vizsgáljuk meg mindig azt, hogy vajon mi történik az árréstopon kívül, és van egy jó indikáció abban, vagy egy pozitív trend abban, hogy mivel az árréstop több mint, a nagy része több mint egy évvel ezelőtt életbe lépett, ezért most meg tudjuk vizsgálni azt, hogy tulajdonképpen az árréstoptól függetlenül hogyan alakul az érintett termékek köre. És legalábbis a hipermarketekben most az látszik, hogy az árréstoptól függetlenül is korlátozzák, hogy mérsékelték az árakat egyébként az áruházak. Nyilván ebben lehet az, hogy jól alakultak a különböző globális, illetve regionális élelmiszerárak az egy évvel ezelőttihez képest, és lehet egyfajta ilyen önmegtartóztatás, vagy egy önkéntes árkorlátozás is az áruházak részéről. Úgy kommentáltuk a mostani folyamatokat, hogy azért részben ez a TISZA hatásnak is köszönhető. Egyrészt azért, mert maga a forint erősödés az új kormánynak megszavazott bizalomnak a jele, másrészt pedig az a fokozódó jogbiztonság, vagy üzleti körülményeknek a kiszámíthatósága, amit most azért erősen elvárnak a piaci szereplők a kormánytól, illetve remélnek, és remélhetőleg joggal számítanak erre, az akár az árazásokban is megjelenhet. Tehát ez önmagában valóban egy létező kockázat, hogy az ár és topok kivezetése okozhat áremelkedést, de a mostani trendek alapján ennek messze nem az lesz a hatása, hogy mondjuk az ár és top előtti árak térnének vissza, hanem látszik, hogy itt van egy ilyen egy kicsit enyhébb hatás, tehát van remény arra, hogy a teljes piac normalizálódáson keresztül akár tehetnek is adott esetben az árak, hogy legalábbis az a nagy emelkedés nem várható a kivezetés után sem.
1: Nagyon szépen köszönöm Gáspár Andrást, az M4 privátbankár.hu lapigazgatóját hallották. Mindjárt 9:50, jövünk a hírekkel.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9 óra 31 perc, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, ezt közölte az országgyűlés elnöke Facebook oldalán.
5: Forsthofer Ágnes szerint ez nem csak az átláthatóság miatt fontos, hanem az uniós források hazahozatala miatt is teljesíteni kell. Bejegyzésében azt írja, hogy a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, valamint nem biztosítja a transzparenciát. Szerinte a jövő évi nyilatkozatokat már egy új rendszerben kellene elkészíteni.
1: Orosz drón csapódott egy raktárba a csernobili atomerőműtől nem messze, erről írt a Guardian.
5: A támadásnak nem voltak sebesültjei. A kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló épület körülbelül 15 kilométerre található az erőműtől. A támadás üzenet lehet Moszkvától, az elmúlt hetekben ugyanis mind az ukrán, mind az orosz fél fontos helyszíneket ért el a másik területén. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a támadást szándékosnak és rendkívül aljasnak minősítette. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a szakértői helyszíni látogatásra készülnek, valamint hogy nincs emelkedés a sugárzási határértékekben.
1: Lassult a japán gazdaság növekedése, a GDP éves alapon 1,8%-kal bővült az első negyedében. Ez elmarad a korábban között 2,1%-os ütemtől.
5: Negyedéves alapon 4,1%-os volt a növekedés. Ennek fő oka az üzleti beruházások gyengébb teljesítménye volt. A tőkeberuházások a március végével zárult három hónapban 7,1%-kal csökkentek, a magánfogyasztás ugyanakkor 4,1%-kal bővült. Az export negyedéves alapon 1,8%-kal nőtt, az import 4,1%-kal emelkedett. Elemzők szerint a második negyedévben a növekedés akár stagnálhat is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX most 3,1%-os pluszban. 134.077 ponton az index, a forgalom pedig átlépte a 2 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével mínuszban, a MOL viszont majd 2,6%-kal realizik 4.008 forinton. Az OTP 1,1%-os mínuszban 40.720 forinton. A Richter 6,1%-a lett olcsóbb 11.850 forinton áll. A Telekom pedig 7,1%-ot gyengült 2.616 forintra. A 4iG az 4,1%-os pluszban 2.236 forinton áll. Ha már forint, reggel gyengült, most egy picit korrigál vissza. 1 euróért 356 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 309 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 80 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Ázsiában komoly mínuszokat láttunk. A japán tőzsde végül 1,3%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,4%-kal van lejjebb. A Shanghai Composite 7,1%-os mínuszban, India ússza meg leginkább a helyzetet, 0,5%-os mínuszban a kereskedés felénél. A dél-koreai tőzsde az végül 5,5%-os mínuszban zárta a napot, Szingapur 1,7%-kal, ez itt voltak komolyabb mínuszok is, de a kereskedés vége felé mindenki valamelyest normalizálódott. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, a londoni tőzsde az 2,1% fölötti mínuszban. A DAX index az 1%-kal van lejjebb, Párizs 9%-del, az olasz 2%-del, a spanyol 0,5%-kal. Az olajárak azok most nem nagyon mozognak, az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzés ára 94 dollár 40 centen, a Brent 97 dollár 40 cent alatt, de azt jelenti, hogy pár centet lejjebb jöttek, de egyébként ugye hajnalban meglendültek és több mint 4%-kal drágultak. Az arany 6%-kal olcsóbb, 4340 dollárt ér egy uncia. A palladium 2,2, a platina 1,8, az ezüst 2,1%-kal kerül kevesebbe, a rész egy pár centet drágult. A mezőgazdasági termelő árak között is hát nagy mozgás nincs, enyhe pluszban a gyapot, a rizs és a búza, a szója viszont egy nagyon enyhe mínuszban, de tényleg csak pár centes elmozdulásokat látunk. Az holland tőzsde jegyzett gáz árfolyama 4,8%-os plusz mutat. Ez hajnalhoz képest pár eurócentes mínusz, 50 euró, 80 euró centenál július végi szállítással. Július 1-től egy uniós jogszabály alapján a 150 euró alatti értékben az unión kívülről érkező csomagok esetében egységesen egy 3 eurós különvámot kell majd megfizetni.
5: A rendelkezés egyértelműen a kínai webshopok dömpingáraival szemben kívánja védeni az EU piacát. A részletekről a Carson Consulting kereskedelmi szakértőjét Györke Zoltánt hallják.
6: Ár alatt is értékesítek termékeket, vagy a költségszint alatt, elég erőteljes veszteséget termeltek ezeken a piacokon. Nyilván most már jó pár éve itt vannak, tehát ezen a fázison túl vagyunk, de ez egy kérdés, hogy hogyan reagálnak erre. Úgy gondolom, hogy rövid távon lesz, aki ezt átvállalja, vagy részben átvállalja, ugyanakkor be fog szivárogni árakba előbb-utóbb, hiszen azért egy 20-30 eurós árunál egy 3 orostól az ugye 10%, tehát azért az is tipikusan az árések kisebbek ennél, tehát hogyha előbb-utóbb valaki rentábilisan akar értékesíteni, akkor előbb-utóbb meg fog jelenni az árakban, de nem biztos, hogy egyből, és nem biztos, hogy minden kereskedőnél egységesen.
0: Időjárás jelentés.
5: Az egyik legismertebb időjárási hiedelem szerint ma, azaz Medárd napján, ha esik az eső, akkor a következő 40 napban is esős, borongós idő várható, ha azonban süt a nap és száraz idő lesz, akkor szárazság és meleg köszönt be. Ma sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a szél nagyrészt pedig gyenge marad. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 9 óra 38 perckor, zenével megyünk tovább, majd beszélgetek Imre Lőrinccel, az mfortprivatbankár.hu újságírójával, energia és annak jövője.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A telefonban a túlsó végén Imre Lőrinc, az m4privátbankár.hu újságíró. Szervusz, üdvözöllek. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Amiről beszélgettünk, az az Európai Bizottság, illetve hát az energia kapcsolata egészen pontosan ugye lépések azért, hogy a megújuló energia még inkább elterjedjen a kontinensen. Na most mielőtt belemegyünk abba, hogy milyen terveik vannak azzal, hogy milyen lépésekkel tudják segíteni az ilyen típusú beruházásokat. Az ember ránéz ezekre a tervekre, azt látja, hogy leginkább a villamos energiára fókuszál az Európai Bizottság. Na most ugye van az a jópofa mondás volt annak idején, hogy három van, minden van, de ha nincs, akkor viszont nem tart-e attól, vagy nem tartanak-e attól a szakértők, hogy megint egy kicsit a ló másik oldalán leesünk, hogy nagyon kiszolgáltatottak leszünk, most jelesül a villamos energiának.
2: Hát igazából a probléma annyira nem új keletű, vagy legalábbis az erről való gondolkodás annyira nem új keletű, hogy gyakorlatilag te is emlékezhetsz rá, meg a hallgatók is emlékezhetnek rá, hogy gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kitörése óta különböző drági jelentés és egyéb publikációk, tanulmányok is felhívták arra a figyelmet, hogy borzasztó versenyhátrányba kerül az Európai Unió azáltal, hogy nagyon drága a villamos energia ára. Hát nagyon sok minden alakítja egyébként a villamos energia árát Európában, és ezek közül az egyik az, hogy bele kell kalkulálni, ugyebár nyilván az összes villamos energiát előállítani képes erőműnek a termelési költségét, és hát Európában még mindig egyébként nagyon sok erőmű, ami villamos energiát termel, földgáz alapon működik, vagy földgázzal működik, és hát itt van a kutya pontosan elásva, mert hogy a mostani energiaválság következtében egyébként az összes energiaordozó közül az ázsiai földgázár emelkedett a legnagyobb mértékben, de utána nem sokkal lemaradva jön az európai földgázár, és azért itt Európában a villamos energiára leköveti a földgáz árát, úgyhogy az a nagy versenyhátrány, ami fennáll, az gyakorlatilag USA-ban, Kínában 2-3-szor kevesebbet kell fizetni az iparvállalatoknak. Nekem a probléma, és így reagálva a kezdeti felvetésedre is, hogy tényleg azt látjuk, hogy igazából alsóhangon 4 éve jönnek a különböző tervek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne egy kicsit egységesebb áramhálózatot létrehozni Európában, egy kicsit jobban figyelni arra, hogy amikor túl nagy vagy amikor megfelelő a termelés, akkor vegyék azt igénybe az iparvállalatok, amikor pedig mondjuk ha napenergia termel, akkor a nem napsütéses órákban meg kisebb legyen a hálózat leterheltsége, szóval ennek a kiegyensúlyozása, kisimítása is, jövedéki adótermelés, szóval majd mindjárt kitérünk arra nyilván, hogy milyen pontokat fogalmaz meg az Európai Bizottság, de hogy az a nagy probléma a véleményem szerint, hogy tervekből 4 éve tele van a padlás, konkrétumokat annyira nem látti a véleményem szerint.
1: Igen, de ugye itt ugye említetted a gázt, ugye a gázturbinák, aminek, ha már is tervek, akkor ugye pár évvel ezelőtt pont azért gondolt el Németország, sőt Magyarország is, hogy kellenek ezek a kis gázturbinás erőművek, hogy a napelem termelésnek a kieső idejét tudják pótolni. Tehát nem erre akarták helyezni a hangsúlyt, mármint hogy a villamos energiát csak gázturbinákban, hanem hogy a kieső időben legyenek. Azóta igazából ezt jól megmondták, azóta nem történt semmi.
2: Igen, igazából még egy gyors kontextust adnék, hogy említettem ezt a 2-3-szoros szorzót, hogy azért Európán belül is az egyes országok között vannak eltérések, hogy mely igazából iparvállalatok, gyártóegységek szenvednek, roskadoznak leginkább a magas energiaártól, vagy villamos energiaártól. Hát ezek az olasz cégek. Egyébként Olaszországban pont most a legfrissebb hétfői spotpiaci áramárak alapján 144 euró megawattóránként, amiért vételezni lehet a villamos energiát, hát a legolcsóbb Norvégiában 16 euró, ez 9-szeres különbség, és hát azt hiszem, hogy nem kell nagy megfejtés ahhoz, hogy hogy mi okozza a brutális különbséget. Hát Norvégiában elképesztő a vízenergia, a szélenergiának a kiaknázása, kihasználtsága, tehát nyilván a kutya valahol ott is el van ásva, hogy az az ország, amely megújuló energiából saját energiatermelésre támaszkodva leginkább tud villamosenergiát előállítani az iparvállalatai számára, és hát persze a lakosság számára is, bár ugye az két külön kategória, jó példa erre pont Magyarország, ahol nagyon drága egyébként a magyar iparvállalatok számára az energia, hát európai összehasonlításban nagyjából a középmezőnyben vagyunk, említettem ezt a 144 eurós olasz szintet, nálunk 116 euró megawattóránként, tehát tényleg így a középmezőnyben vagyunk, de hogy az a lényeg, hogy nyilvánvalóan a megújuló térnyerése az, ami tud segíteni, és akkor egy picit ezen a ponton úgy korrigálnám önmagamat, hogy azok a lépések azért történnek, zajlanak, hogy a megújuló energiatermelés részaránya növekszik a kontinensen, növekszik Európában, viszont amire meg te utaltál, hogy hát annyira kiegyenlítetlen a felhasználás, hogy hát a sok esetben inkább elfolyik az az energia, vagy nincs rendszer szinten kihasználva az az energia, amit mondjuk egy napelemes kapacitás képes előállítani.
1: Na most mi a helyzet a szélenergiával? Ugye Magyarországon ennek egy-kettő van, van egy-kettő, illetve ha megyünk Bécs felé, akkor ott van egy kisebb szélerőmű park, de igazából nem jelentős. Ugye az előző kormányzat ezt annyira nem szorgalmazta, nem támogatta, nem is segítette egyáltalán. A vége felé már azért volt ebben némi változás.
2: Lehet, hogy nem mellékesen attól, hogy a Tisza komoly hangsúlyt helyezett már a kampányban egyébként a szélenergia felfuttatására, zárójeles megjegyzés.
1: Na igen, tehát hogy erre számíthatunk-e, hogy itthon is több ilyen park lesz, mert ugye szél, nap plusz a gáz, akkor már azért mégis diverzifikáltabb a történet.
2: Igen, egyébként Magyarországon nagyon komoly lépések történtek a napenergia rendszerek fejlesztésében. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ha most pusztán a napelemes panelekből előállított kapacitást nézzük, akkor tényleg az abszolút élmezőnyben vagyunk Európában, de úgy így a dobogón is, talán első helyen is, bár ezt lehet, hogy könnyen megcáfolhatja egy szakértő, de hogy az elég, hogy nagyon-nagyon jól állunk napenergia előállításban. A szélenergia pedig igen, ilyen mostoha gyermek volt. Ugye az volt sokáig a narratíva, hogy igazából abban bőven nem rejlenek olyan kiaknázható erőforrások, mint a napenergiában. Igazából ezt szerintem nyilván a puding próbája az evés lesz, de hogy a Tisza párt az, a kormány az abszolút óriási hangsúlyt akar helyezni a szélenergia felfuttatására, és ugye mondtad, hogy igen, az előző kormányzat idején a vége felé már történtek lépések. Nem tudom pontosan most, de tényleg egy-két hónapja én is egy sajtóközleménnyel találkoztam, Magyarország történetének legnagyobb szélenergia erőművé kapacitásának a kiépítése elkezdődött, szóval ebben mindenféleképpen lehetnek előrelépési lehetőségek, és hát ugye nyilván itt a rádióban is sokat foglalkoztatok az Európai Uniós forrásokkal, 16,4 milliárd euró a korábban zárolás alatt lévő, de most feloldott keretösszeg, ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alaphoz tartozik, ezeket kell lehívni, felhasználni augusztus 31-ig, és ebből 1,5 milliárd euró az kifejezetten az elektromos hálózat fejlesztésére, megújuló energiakapacitások erősítésére, fenntarthatóbb energiarendszere, és ami nagyon fontos, tárolókapacitások fejlesztésére irányulhat. És hát nyilván itt azért van egyfajta kontinuitás, ha már tárolókapacitásokat említek. Arra is emlékezhetünk, hogy azért az előző kormány is kiírt egy pályázatot elektromos áramkapacitás tárolására, és hát nagyjából 40 ezer háztartásnak ítéltek oda egyébként a választások előtt támogatott otthoni energiatároló rendszerek telepítésére forrásokat, elindultak az ipari méretű akkumulátortelepeknek a kidolgozása és létrehozása is. Csak én itt is azt érzem, hogy miközben szélenergiában, tárolókapacitásban az előző kormányzati ciklus végén elkezdődtek a lépések, ezek meglehetősen későn jöttek, és most ezeknek a egyébként nagyságrendi felpörgésére lehet számítani, részben az uniós forrásoknak köszönhetően.
1: Na meglátjuk, köszönöm szépen Imre Lőrincet, az m4privatbankár.hu újságíróját hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, közlekedünk, 10-kor friss hírekkel jövünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Ismét a földön kívüli élettel foglalkozik a Leleplezés napja című, hamarosan a mozikba kerülő új filmjében Steven Spielberg. Az Oscar-díjas rendező korábban kételkedett az űrlények létezésében, de az elmúlt években nyilvánosságra került közvetett bizonyítékok elsöprő ereje alapján szerinte ma már egyértelmű, hogy nem az emberiség az egyedüli intelligens civilizáció a világegyetemben. A filmben egy tévés meteorológus élőadásban szembesül egy rejtélyes incidenssel, amelyet a hatóságok megpróbálnak eltussolni. A főhős egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember, a kormány által eltitkolt bizonyítékokat szivárogtat ki az idegenekkel való korábbi találkozásokról, de menekülni kényszerül. Spielberg a forgatókönyvet rendszeres alkotótársával David Keppel írta, akivel a Jurassic Park és a Világok harca című filmjein is együtt dolgozott. A 80. évéhez közeledő rendező szerint az új alkotás az empátiáról és az emberek összekovácsolásáról szól. A Leleplezés napja Spielberg 35. filmje.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál torlódásra készüljenek. Szintén baleset történt a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, itt is lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál, illetve a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 7,8-es erősségű földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket, számolt be a Guardian.
6: Földrengésben több épület összedőlt vagy megrongálódott. A jelenlegi adatok szerint 15-en meghaltak és mintegy 130-an megsérültek. A térség több országában cunami riadót is elrendeltek. A rengés epicentruma a Mindanao-szigeten található General Santos városától 13 kilométerre délnyugatra történt. A régióban evakuációs központokat állítottak fel, és felszólították a helyeket, hogy ne kísérjenek megbemenni a megrongálódott épületekbe.
5: Európai együttműködésre törekszik a honvédelmi miniszter között a Facebook oldalán.
6: Ruszin Szendi Romulus szerint a jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az együttműködés erősítése és a védelmi képességek fejlesztése. Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat. A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, valamint az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés. A tárcavezető azt is megosztotta, hogy mivel ez az első ilyen jellegű találkozója, mindenki kíváncsi a magyar álláspontra.
5: Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy az amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az iráni csapásokat, számolt be a Reuters.
6: Ennek előzménye volt, hogy tegnap Izrael ismét Libanon fővárosát Beirutot támadta, amire válaszul Irán ballisztikus rakétákat indított egy Názarethez közeli légibázis ellen. Ma reggel pedig egy iráni petrolkémiai létesítményt is csapásért, amire válaszul a síta állam is újból támadt izraeli célpontokat. Donald Trump mindezeket követően továbbra is hangsúlyozta, hogy a mostani támadások nem veszélyeztetik a béke megállapodást.
5: Korrupciós és átláthatósági törvénycsomagot terjeszt elő az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek.
6: A kormány szerint ez elengedhetetlen az uniós források lehívásához. A tervezett előterjesztés többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását érinteni. Az országgyűlés ma 13 órától ülésezik.
5: Jellemzően egyéni vállalkozók és kisvállalkozások választották 2022 előtt a kata adózási nemet, amely kedvező feltételekkel és egyszerűsített adminisztrációval kínált legális megoldásokat az adózóknak.
6: A Tisza kormány pénzügyminiszterének ígérete alapján jövő év elejétől a korábbi formájához hasonló feltételekkel tér vissza a kisadózó vállalkozások tételes adója. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója Molnár László szerint számos vállalkozó számára lesz kedvező a szabályozás.
7: Ezeknek az embereknek rendkívül megterhelő és költséges egyébként, hogyha normál módon kell könyvelniük, hiszen ők nem tudnak, tehát megbíznak valakit, aki helyettük elintézi, és ezektől a költségektől is megszabadulnak, mert egy egyszerű, gyakorlatilag majd, hogy nem egy fizetet kell vezetni, ahol a bevételeket számon tartják. Ha van online kassa, akkor ez tulajdonképpen meg is oldódik, mert a NAV-nál be vannak kötve, annál több számlát ő nem bocsát ki, mint ami ott megjelenik. Rendkívüli módon leegyszerűsödik az adózása, és olcsóbbá is válik az adózását. Hogyha nem túl költséges a visszalépés, akkor szerintünk tömeges visszalépés várható. Becsléseink szerint 250-270 ezer cég vagy vállalkozás léphet vissza.
3: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Indexe, a Box most tegnapi pénteki záróértékén stagnál 133.638 ponton, a forgalom pedig közelíti a 3 milliárd forintot. A vezető papírok közül egyedül a Molnár pluszban 1,3%-kal 3958 forinton, de hát ez jártunk 4000 fölött is. Az OTP 4%-os mínuszban 40590 forinton. A Richter 3%-kal jött lejjebb 11890 forinton. A Telekom pedig pénteki záróértékén ugyancsak 2634 forinton áll. A forint az reggel, vagy délután kicsit gyengült, de nem jelentős mértékben is azóta is stagnál. Egy euróért 356 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 20 fillért kérnek. Egy svájci frankért 387 forint 50 fillért kell adni. Ázsiában komoly mínuszokat láttunk. Japán 1,3, Hongkong 1,4-del. Shanghai 7%-kal ment lejjebb a kereskedés végére. India a kereskedés utolsó harmadának elején 6% fölötti mínuszban. A Dél-Korea Index 5,5%-kal, Szingapur 1,6%-kal van lejjebb. Európában azért ott is mínuszokat látunk, de nem ilyen mértékben. London 2%-kal van lejjebb, a DAX Index 7%-del, Párizs 6%-kal gyengült eddig. Az a spanyol tőzsde 3%-os mínuszban, az olasz, az pedig hát pénteki záróértéke alatt pár ponttal ugyancsak. Az olajárak azok most egy pár centet feljebb mentek. 97 dollár 60 centen áll a Brent, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 94 dollár 60 centen. Ugye reggel kilőttek, több mint 4,5%-os pluszban, de azóta igazából tényleg ez egy pár centes elmozdulás. 1%-kal olcsó viszont az arany, egy unciáért 4323 dollárt kérnek. A többi fém közül a palladium 2,7, a platina 2,2, az ezüst 2,9%-kal lett olcsóbb, a rész pedig egy pár centet drágult. A mezőgazdasági termelőjárak, hát fele ilyen, fele olyan, kicsit emelkedett a cukor, a rizs és a gyapot, és ugyancsak kicsit lett olcsóbb a szója, a búza és a kukorica. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama viszont 4,9%-a van feljebb, itt sincs mozgás, 50 euró 80 eurócent fölött áll július végi szállítással. Magyar ital lett a világ legjobb boralapú koktélja.
6: A magyar Carlisle italmanufaktúra másodszor nyert világbajnoki címet a World Drinks Awards londoni gáláján. A Zamárdi családi vállalkozás aperitívó spritz itala a világ legjobb boralapú koktélja lett a World's Best Premix Wine Cocktail kategóriában. A június 2-ai díjátadón több mint 60 ország csaknem 5000 itala versenyzett. A 3 éve indult márka eddig 18 nemzetközi szakmai elismerést szerzett.
5: A Magyar Szervszövetség új elnökének komoly várakozásai vannak a sportág teljesítményével kapcsolatban a következő 2 évre.
6: A szörf nagyon népszerű itthon, és jelenleg is vannak tehetséges versenyzők, akiktől komoly eredmények várhatók. Mezei Dánielt hallják.
8: Én szeretném, hogyha lenne magyar szörf Los Angelesben, amúgy is egy varázslatos helyszín, ugye itt indult a szörf még 1984-ben a Los Angeles-i játékokon, szerepelt először a nyári olimpiák műsorán a windsurf. Biztos, hogy az amerikaiak mindent elkövetnek, hogy méltó legyen a hagyományokhoz ez a verseny, tehát nekik nagyon fontos lesz az olimpiai programban. Én bízom benne, hogy lesz a női mezőnyben, és egyébként a férfi mezőnyben is, úgy gondolom, hogy Kosovics Máténak van esélye arra, hogy odaérjen. Tehetségesen értelmes fiatal srác, nagyon sokat dolgozik, drukkolok nekik, illetve hát mindent elkövettünk azért az elnökség tagjaival együtt, hogy legyen magyar versenyző majd az olimpián.
9: Időjárás jelentés.
6: Ma sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Mégpedig egy kis zene, utána Szabados Gábor sportközgazdászsal beszélgetek, véget ért a Roland Garros, a francia nyílt teniszbajnokság meglepetésekkel, érdekes sztorikkal, érdemes lesz maradni velünk.

Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.

0: mindenképpen új bajnokok születtek a hölgyeknél és a fiúknál is. Kezdjük a hölgyekkel, mert az volt időrendben hamarabb. Ugye ott majdnem orosz-orosz döntő lett, végül orosz-lengyel döntő. Halinska és Andrejeva játszottak egymással. Ezen itt viszonylag hamar kiderült, hogy biztos, hogy új bajnokot avat a Roland Garros. Mit szóltál te mindehhez?
1: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban mondhatjuk azt, hogy ez a Grand Slam torna, ez most mindenképpen új fejezetet nyitott a tenisz történetében, hiszen ugye olyan bajnokok nyertek, akik korábban nem, és tényleg talán olyan személyeket is láthatunk, mind férfi, mind női vonalon, akik akár a jövőben meghatározóak is lehetnek, főleg itt a hölgyeknél, hiszen két fiatal versenyző jutott a döntőbe. Nyilván ugye a lengyel Hvalinszkának nem volt, azt gondolom, hogy igazán a számításba, ő nem volt igazán számításba véve itt a végső győzelemre, hiszen selejtezőbe jutott a főtáblára. Ő egy ilyen klasszikus meglepetés, aki azért néha-néha elő szokott fordulni.
0: 9 meccset játszott, ő játszott a legtöbbet közülük.
1: Így van, hiszen ugye neki selejteznie is kellett a főtábláért. Tehát az, hogy azért a döntőre már nem jött össze neki az újabb csoda, és Andrejeva legyőzte, ez azért azt gondolom, hogy a végén várható volt. Andrejeváról meg kell jegyezni, még mindig csak 19 éves, de már 2 évvel ezelőtt is volt elődöntője a Roland Garroson, 17 évesen, tehát abszolút olyan játékos, aki előtt még nagyon komoly évek állhatnak, és akár meghatározó szereplője, akár domináns szereplője is lehet női tenisznek, tehát ebből a szempontból lehet, hogy itt valami egészen hosszú és sikeres karriernek az egyik első lépését láttuk. Nyilván ugye azt mindig elmondjuk, hogy a női tenisz az általában sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a férfi. Nincsenek olyan nagy dominanciák, most leszámítva itt talán jó pár évvel ezelőtt ugye a Williams testvéreket, de hát ők már ugye nagyon messze vannak, még ha egyébként szerint a Williams most épp párosban a visszatérést is fontolgatja, de hát nyilván nem lesz ez már olyan, mint régen. Tehát a lényeg az, hogy ugye sokkal kiegyenlítettebb a női mezőny, tehát nyilván ott is vannak meghatározó versenyzők, akár Sabalenka, akár mások, de látni azt, hogy itt azért jóval nagyobb az esélye annak, hogy valaki feltör és betör az élmezőnybe. Még egyszer mondom, Andrejeva akár tényleg évekre kibérelhet magának egy olyan pozíciót, hogy meghatározó legyen ebben a szakágban.
0: Ugye mind a kettőknek érdekes a sztoria, csak úgy most már úgy röviden, valóban is ezt gondolom, hogy mind a kettőből lehet egyébként egy komoly versenyző. Ugye az Andrejevát az anyukája érett a beteniszezni, mert látott egy meccset. A Hvalinszkát meg ugye ott az meg az érdekes, hogy még panaszkodott, vagy legalábbis a közvetítésben, hogy nem lesz elég pénze, lehet kifizetni a szállodát, ha tovább jut sokáig. Most már ez megoldódott nyilván. Szóval, hogy tényleg nagyon fiatalok, és hogy mind a kettőnek a sztoria egy meseszerű. Hát ugye a selejtezőből eljutni a döntőig azért, az nem egy átlagos történet.
1: Ez valóban így van. Tehát ezért is mondtam, hogy néha-néha van ilyen, de ez nagyon ritka. És akkor is egyébként, ha megnézzük, hogy aki ilyen mélyről jut el, az, hogy tényleg végig is vigye, és megnyerje, az aztán még annál is ritkább. Tehát ez volt tényleg mondhatni talán a maximum, amit Hvalinszka ebből kihozhatott. Ugye ő is még csak 24 éves. Nyilván ugye női teniszben azért fiatalok dominálnak, de ettől még ő nyugodtan juthat komoly szintre. Nyilván a kérdés az, hogy mennyire tudja állandósítani ezt a formát, amivel most itt végig robogott a mezőnyön a Roland Garroson, mert azért általában az ilyen történeteknek gyakran az a vége, hogy ez egy egyszeri fellángolás, de még egyszer mondom, a női tenisz az sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a férfi, tehát ott akár elő is fordulhat az, hogy be tud törni a legjobbak közé, és akkor már nem selejtezőből kell indulnia, meg nem azon kell aggódnia, hogy hogyan tudja finanszírozni a tornáit. De tényleg itt, ha például azt nézem, hogy ugye a győztes Andrejeva, pedig akinek ugye említettet, ugye, hát a szüleik kezdték el teniszt, tehát nyilván ugye, ha valaki ilyen fiatal

0: van a csúcson, az, az teljesen egyértelmű, hogy ez nagyon komoly szülői támogatás nélkül.
1: Igen, viszont, nem megy. Ez viszont járhat úgy, mint ahogy a fiú Ágon Zverev, ugye, aki egyébként egyértelmű elképesztő tehetség volt nagyon fiatalon, 30 éves, és 3 Grand Slam döntőn túl, volt, amit nagyon fájdalmasan vesztette, szó szerint, volt, amit lélekben vesztette nagyon fájdalmasan, és nem volt messze attól, hogy ezt is elvesse, vagy elveszejtse a Fabio Cobolival, az olaszszal szemben, mert ugye egy ötszettes, egyébként szerintem remek meccs volt, és hát egészen elképesztő izgalmas pillanatokkal. De végül sikerült.
0: Így van, így van. Valóban egyébként Zverev is, ugye őt is az édesapja tanította testvérével együtt teniszezni, és ő is már nagyon fiatalon ott volt a komoly esélyesek között, és azt gondolom, hogy nagyon közel volt ahhoz, hogy bekerüljön abba a klubba, hogy minden idők legjobb játékosai, akik nem nyertek Grand Slamet. Tehát ennek a klubnak egy oszlopos tagja lehetett volna, hogyha ha most sem sikerül neki, de most sikerült, áttörte ezt a üvegplafont, és hát nagy kérdés, hogy innentől tényleg átszakad-e egy gát, és tudja-e hozni ezeket az eredményeket, vagy ez lesz az egyszeri Grand Slam tornája. Ugye tényleg nyilván az, hogy ugye, ahogy mondtad, Alcaraz sérülés miatt nem indult, Zinnet Djokovic meglepetésre kiesett, gyakorlatilag szabad lett neki az út, és onnantól fogva mondhatjuk, hogy ő volt a legnagyobb esélyes, ezt most valóra is tudta váltani, de valóban még a döntőben is azért is lehetett ez egy ennyire izgalmas ötszettes mérkőzés, mert azért voltak megingásai, tehát voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy akár ki is csúszhat a kezéből ez a mérkőzés. Én azt gondolom, hogy egyébként a legutolsó szett, tehát a meccslabda, amit végül megnyert, az nagyon jól jellemezte ezt az egészet, hogy egy olyan helyzetbe került ott a játék közepén, hogy nagyon egy rövidítés után nagyon nehéz helyzetből kellett mentenie, aztán ugye egy magas labdát úgy tűnt, hogy Kobol simán lecsap, és ezt a meccslabdát is hárítja, aztán nagyon csúnyán kiütötte, és végül ezzel tudta Zverev megnyerni a meccset. Tehát ez is jól jelzi, hogy azért itt mind a két részről voltak hibák, és nyilván ez is hozzájárul Zverev győzelméhez, de hát ő hibázott a kevesebbet, és értelemszerűen ezért sokkal rutinosabb, mint Kobolli. Még egyszer mondom, nagy kérdés, hogy ez, hogy most neki átszakadt ez a gát, és végre tudott nyerni egy rendszeremet, és jellemző még maga Kobolli is azt nyilatkozta ugye a mérkőzés után, hogy hát Zverev ezt nagyon megérdemelte, mert évek óta ott van az élmezőnyben, és tényleg szinte már kiárt neki azt, hogy végre nyerjen egy Grand Slam tornát. Tehát, hogy ez most elhozza azt, hogy Zverev tényleg tud-e újabb hasonló trófeákat nyerni. Hát nyilván, hogyha van egy egészséges Alcaraz, van egy egészséges Zinner, akkor azért nagyon nehéz a Grand Slamet nyerni. Ugye itt nagyon-nagyon most már évek óta csak ők ketten nyertek nagy tornát, tehát nagy kérdés, hogy fel tudja venni velük a versenyt. Talán ez most egy olyan pszichológiai lökést ad neki, amivel ez valóra válhat.
1: Hát megmondjuk azért az olaszok, mert ugye Zinner nem volt, de hát ugye mindenképpen biztos volt már a 4-nél, hogy az olaszok közül lesz döntős. Ugye elmaradt az egyik elődöntő, mert ugye visszalépett Berrettini, de egyébként nagyon izgalmas lesz ez így, szerintem. Én annak körültem, és akkor ez az ászó, hogy ez volt az a mind a két döntő, ahol a vesztes is tudott mosolyogni, és a vesztes is tudott örülni az eredményének, mert úgy a lengyel lány, mint itt az olasz fiú is teljesen jól kezelték. Tehát, hogy mondjam, tényleg őszintébbnek láttam a mosolyukat, mint mondjuk más esetben. És azért a sportban az se járt néha, hogyha tud az egyik a másiknak örülni. Nagyon szépen köszönöm, Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Most zenélünk, 10:30-kor rövid hírekhez zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:30 a mikrofonnál, M. Szűcs Péter, jövök a friss hírekkel. 7,8-es erősségű földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket, írta a Guardian. A földrengésben több épület összedőlt vagy megrongálódott, a jelenlegi adatok szerint 15-en haltak meg, és mintegy 130-an megsérültek. A térség több országában cunami riadót is elrendeltek. A rengés epicentruma a Mindanao-szigeten található General Santos városától 13 km-re délnyugatra volt. A régióban evakuációs központot állítottak fel, felszólították a helyieket, hogy ne kísérjenek meg bemenni a megrongálódott épületekbe. Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy az amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg a korábbi iráni csapásokat, írta a Reuters. Előzmény volt, hogy tegnap Izrael ismét Libanon fővárosát Beirutot támadta, amire válaszul Irán ballisztikus rakétákat indított egy Názarethez közeli régi bázis ellen. Ma reggel egy iráni petrolkémiai létesítményt ért csapás, erre válaszul a síta állam újból támadt izraeli célpontokat. Donald Trump mindezeket követően továbbra is hangsúlyozta, hogy a mostani támadások nem veszélyeztetik az amerikai-iráni béke megállapodást.
0: Tőzsde hírek.
1: A BUX enyhe mínuszban 2,1%-kal 133.372 ponton a mutató. A forgalom átlépte a 3,4 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével mind mínuszban, a MOL 1,5%-kal 3966 forintra tudott erősödni, egészen pontosan jártunk ennél feljebb is, de még mindig plusztartományban van. Az OTP 1%-os mínuszban 40.380 forinton, a Richter 0,8%-kal jött lejjebb 11.830 forinton, a Telekom 0,4%-os mínuszban 2.624 forintot ér. A forint reggel gyengült, most meg valamennyest visszakorrigált. 356 forint 20 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, hát ott is mínuszokat látunk. London 0,4%-a van lejjebb. A DAX Index majd 1%-kal, Párizs 0,8-del. Az olasz tőzsde az gyakorlatilag pénteki záróértékek közelében a mínusz oldalon, a spanyol 0,5%-kal gyengült eddig. Ázsiában ezért komolyabb mínuszok voltak, Japán 1,3, Hongkong 1,2, a Shanghai 7%-os mínuszban zárt. India még nyitva, ő 9%-os mínuszban a kereskedés utolsó harmadában, a dél-koreai mutató 5,5%-kal szakadt be, Szingapúr pedig 1,6%-os mínuszban, nem sokkal zárás előtt. Az olajárak azok egy pár centet feljebb mentek, mindkét olajfajta 4,8%-os pluszban. Ez azt jelenti, hogy most a Brent 97,60 dollár, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 95 dollár alatt pár centtel. Az aranyárfolyama már 1,1% fölötti mínuszban, egy unciáért 4,315 dollárt kérnek. A palládium 3, a platina 2,2, az ezüst 2,9%-a lett olcsóbb, a rész egy nagyon picit pluszban. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelőjárak, de nem jelentős mértékben. A cukor 6,1%-kal drágult, mint a rizs, meg a gyapot, a szója, a búza és a kukorica viszont enyhe mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama viszont meglódult 5,7%-os pluszban, így 51 euró 30 eurócent közelébe emelkedett július végi szállítással. Több éves megállapodást kötött a dél-koreai vállalatokkal az Nvidia. Az amerikai chipgyártó az SK Hynix memóriagyártóval az SK Telekom távközlési céggel, a Neighbor internetes vállalattal és a Doosan ipari céggel kezd együttműködésbe. A partnerségek célja, hogy a memóriacsipek kínálata lépést tudjon tartani az Nvidia gyorsan bővülő mesterséges intelligencia tevékenységével, amely már a robotikára, a személyi számítógépekre, valamint a mesterséges intelligencia alapú szuperszámítógépekre is kiterjed. A megállapodás pénzügyi részeit hát azonban nyilván nem hozták nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés.
1: Hát Medárd napján nem kell attól tartanunk, hogy jön az özönvíz, ahogy kinézünk az ablakon, hiszen marad az igazi nyári idő. Szerdán viszont elvileg jön eső, szerda csütörtök, az nagyon várja szerintem az agrárium. Nos, tehát ma nem lesz eső, a szél is gyenge marad, tehát nem dől meg a kékszalag rekord sem, nem mintha ez most lenne. A hőmérséklet viszont 27 és 32 fok között alakul, szóval fázni nem fogunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Találkozunk egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde. Fél időben, addig viszont kitűnő muzsikák, itt a 94.2-n tartsanak velünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb információival, híreivel itt a Trend FM-en. 7,8 erősségű földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket, előírja a Guardian. A földrengésben több épület összedőlt vagy megrongálódott. A jelenlegi adatok szerint 15-en meghaltak és mintegy 130-an megsérültek. A térség több országában cunami riadót is elrendeltek. A rengés epicentruma a Mindanao-szigeten található General Santos városától 13 km-re délnyugatra volt. A régióban evakuációs központokat állítottak fel és felszólították a helyieket, hogy ne kíséreljenek meg bemenni a megrongálódott épületbe. Örményországban a Nyugat-barát kormányzó párt nyerte meg a parlamenti választást. Nikol Pasinyán miniszterelnök polgári egyesség pártja nyerte a tegnap tartott fogsolást a kaukázusi országban. A választók mintegy 50%-a a kormányzó pártra adta le a szavazatát. A polgári egyesség ezzel 61 mandátumhoz jutott a 105 fős törvényhozásban. A Moszkva barát Samvel Karapetyán vezette erős Örményország párt lett a második, a voksok 23%-ával. A Robert Kocserján volt államfő nevével fémjelzett Örményország szövetség pedig a harmadik helyen végzett a szavazatok kevesebb, mint 10%-ával. A virágzó Örményország nevű párt is bejut a parlamentbe a voksok 4%-ával. Így a három fő orosz barát formáció együttesen a szavazatok 37%-át kapta meg. A választási részvétel 59% volt, ami jelentős emelkedést jelent a 2021-es 49%-os részvételhez képest. Nikol Pasinyán miniszterelnöknek egyébként telefonon gratulált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. Ismét egymást támadja Irán és Izrael, annak ellenére, hogy az amerikai elnök felszólította a zsidó államot, ne torolja meg az iráni csapásokat, előírja a Reuters. Ennek előzménye volt, hogy tegnap Izrael ismét Libanon fővárosát Beirutot támadta, amire válaszul Irán ballisztikus rakétákat indított egy Názarethez közeli légibázis ellen. Ma reggel pedig egy iráni petrolkémiai létesítményt is csapásért, amire válaszul a síta állam is újból támadt izraeli célpontokat. Donald Trump mindezeket követően továbbra is hangsúlyozta, hogy a mostani támadások nem veszélyeztetik a béke megállapodást. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjeszt elő az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek. A kormány szerint ez elengedhetetlen az uniós források lehívásához. A tervezett előterjesztés többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását érinteni. Az országgyűlés ma 13 órától ülésezik.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenésben 133.157 ponton 2 órával tőzsdenyitás után, és a részvénypiac forgalma pedig már átlépte a 4 milliárd forintot. A vezető papírok közül a Richter 6%-ot megy lefelé 11.840 forintra, a Magyar Telekom 4%-ot gyengül 2.624 forintra, az OTP 1%-os mínuszban 40.360 forinton, és a MOL az, ami egyedül 1.1%-os pluszt tud felmutatni 3.954 forinton a papír. Nyugat-Európában jobbára vegyes a hangulat, de többségében mínuszokat látni. A londoni FTSE is átfordult mínuszba, hogy ezt kimondtam 4%-kal, a frankfurti DAX majd 1%-ot megy lefelé, a párizsi Cacaron 8%-ot gyengül, Milánó egy enyhe 1%-os mínuszban mondhatni stagnál, a madridi IBEX pedig 6%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy euróért 356 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 309 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 388 forintot. Az olajárak azok továbbra is emelkedőben, 4,8%-kal drágul mind a Brent, mind a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 94 dolláron, jelenleg a Brent pedig 97 dollár 60 centen.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó blokkjában tájékoztatást kapunk arról, hogy hogyan készültek fel a hazai fürdők az idei szezonra. Előtte a Magyar Kemping Szövetség új elnöke lesz a vendégem. Fél óra múlva pedig Barcelona különleges kulturális életéről kapunk egy látleletet a híres helyi 170 éves Moritz sörmárka szemüvegén át. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Aggasztó munkaerő igényel küzd a szektor, a nyári főszezon közelettével volt olvasható az Index oldalán. A turisztikai főszezon közelettével ismét a figyelem középpontjába került a hazai vendéglátó szektor alakulása. A HR szolgáltató WHC friss elemzése szerint 2026-ban a munkaerő igény nem csak a hagyományos turisztikai gócpontokon, hanem országos szinten is jelentős növekedést mutat. A szektor kitettsége a szezonalitásnak továbbra is magas, a munkaerőért vívott versenyben pedig a bérezés mellett a komplex juttatási csomagok válnak döntő tényezővé. A cégek a szezonális csúcsok kezelésében egyre nagyobb szerepet szánnak a diákoknak és az atipikus foglalkoztatási formáknak. A szakértők szerint ennek az évnek a sikerének a kulcsa a gyors toborzás és a munkavállalók hosszú távú megtartása lesz. A WHC adatai alapján az elmúlt években megfigyelhető tendencia ebben az évben is folytatódik, a munkavállalók részéről nő az elvárás a kiszámíthatóság és a versenyképes alapbér iránt, miközben a munkáltatóknak egyre rövidebb idő alatt kell nagy létszámú, gyakran szakképzetlen vagy diák munkaerőt bevonniuk. A cég előrejelzései szerint a Balaton és környéke továbbra is abszolút piacvezető a szezonális kereslet tekintetében, ahol a munkaerőigény jócskán meghaladja az országos átlagot. Ezzel párhuzamosan Budapest és az agglomerációs körzet is folyamatos felszívó erőt jelent, köszönhetően a városi turizmus dinamikus növekedésének és a sűrű fesztiválnaptárnak. A hagyományosan kiemelt lokációk mellett nagy figyelmet érdemel a Tisza-tó környéke, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl is, ahol a turizmus, a termál és a wellness iránti kereslet generál jelentős toborzási szükségletet. A legnagyobb hiány továbbra is a közvetlen kiszolgálásban mutatkozik, így a felszolgálók és pultosok iránti keresletben. Ugyanilyen kritikus terület a háttérország biztosítása. A szakácsok és konyhai kisegítők mellett a szállodai operáció zavartalanságához elengedhetetlen szobalány és takarító személyzet toborzás is feszített tempót diktál. Emellett az idei évben a vendégélmény első pontján, a recepciós és hostess pozíciókban is jelentős létszámbővítésre számolnak a szektor szereplői. A szektorban tapasztalható krónikus munkaerőhiány 2026-ra a bérek további folyamatos emelkedését vonta maga után, ami viszont jelentős nyomást gyakorol a munkáltatókra. A WHC piaci körképe alapján idén egy kezdő, szakképzettséget nem igénylő pozícióban az elérhető bruttó bér átlagosan 450 és 550 ezer forint között mozog, míg a speciális tudással rendelkező szakképzett munkaerő, például szakácsok vagy cukrászok esetében a havi javadalmazás már könnyen elérheti a bruttó 900 ezer forintot is. A számok jól szemléltetik, hogy a horeca, ugye ez a szálloda, étterem, kávézó szektor bérezési szempontból is felzárkózott a versenyszférához, ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a bér önmagában már nem elegendő a munkavállalói lojalitás fenntartásához. A hatékony toborzáshoz és a fluktuáció csökkentéséhez idén a komplex juttatási csomagok jelenthetik a kulcsot. A balatonparti és a vidéki turisztikai központokban szinte alapfeltételé vált a minőségi szállás biztosítása, de a napi egyszeri vagy többszöri étkezés is kritikus pont, miközben a mobilitás segítő utazási támogatás vagy céges buszjáratok szintén hangsúlyos elemei a kínálatnak. A cég szakértői szerint az idei szezon sikere azon múlik, hogy a piaci szereplők mennyire képesek integráltan kezelni a toborzást és a megtartást. A nyári szezon közelettével ismét élénkül a diák munkapiac. Számos szezonális lehetőség nyílik meg a fiatalok előtt, ugyanakkor egyre több munkáltató nem csak a nyári hónapokra, hanem szeptembertől is tervez a diákokkal. A Mindiák Szövetkezet adatai szerint ebben az évben az átlagos diákmunka órabér bruttó 2200-2500 forint között mozog, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetőek. Így egy diák havi keresete a munkakörtől, a képzettségtől és a vállalt óraszámtól függően néhány százezer forinttól, akár 500 000 forint fölé is emelkedhet, mutat rá az írás. A leggyakoribb nyári munkák továbbra is a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek, pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyorséttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra idén is nagy igény van. A turizmus.com számolt be arról, hogy újra látszik a hírhet balatonfenyvesi Majom-sziget. Az elmúlt hetek elhúzódó aszálya miatt a Balaton vízszintje jelenleg már csupán átlagosan 83 cm. Sokkal nagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Bár az utóbbi napokban esett némi csapadék, de a talaj mélyebb rétegei annyira porszárazak, hogy a föld azonnal elnyeli a nedvességet. Nincs csörgedezés és kis vízfolyás, mint például az Aranyos patak, egyszerűen elszivárognak a talajban, még mielőtt elérnék a Balaton befolyóját, mondta Tóth István mezőgazdasági szakember, érzékeltetve a csapadék hiány mértékét. A szakértő kiemelte, hogy a tó igazi táplálója a Zala folyó, de jelenleg az északi Sét patakhoz hasonlóan ez is csak minimális vizet hoz. Ráadásul a 100 000 hektárt felülelő déli vízgyűjtőn az aszály nem csak a tavat, hanem a növénytermesztés is fenyegeti. Jelenleg nagyjából 100-150 mm eső hiányzik a talajból, ami miatt a déli vízgyűjtő képtelen eljuttatni a vizet a magyar tengerig. Amennyiben a tartós vízhiány továbbra is marad, akkor a fürdőzőknek újra meg kell barátkozniuk az iszappal. Kérdés, hogy mennyire lesz türelmes az üdülő vendég vagy a nyaraló, ha befelé kell gyalogolnia a vízért. Erre egyébként volt már példa, 15 évvel ezelőtt Fonyód-ligeten milyen az iszapba ásott pallón kellett besétálni legalább 40-50 métert, idézte fel Tóth István. De nem csak a Balatonon rossz a helyzet. A Velencei tónál az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért, írta szerda esti Facebook bejegyzésében Gajdos László élő és környezetért felelős miniszter. Míg a Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm víz hiányzik, a Velencei tóból azonban ennél jóval több. A tó optimális vízállása 130 cm, ehhez képest május végén Agárdnál kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek. Az Időkép cikke szerint hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022. augusztusában alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, aznap Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje, vagyis az eddigi legalacsonyabb vízállást mostanra 9 cm-re közelítettük meg, számolt be róla a vg.hu. Kiemelték, hogy a mostanihoz hasonló vízállás nem példanélküli, a Velencei tó átlagosan 100 évente kiszárad. Megvannak a nyár kedvenc hazai úti céljai, tarol a vízpart és a fürdővárosok, adta hírül az MTI. A nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle,

arányjal. A rövidebb turnusokat tervezők közül 22% a két, 19% pedig a 4 éjszakás pihenést választotta, míg az átutazó, az 1 éjszakára szóló nyári előfoglalások aránya csupán 12%. Nyáron az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, részesedésük 36%, ezt követik a vendégházak 25% és a hotelek 24%-kal. A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti, 40%-a a 70 és a 170 ezer forint közötti kategóriába esik, míg a 170 ezer forint feletti kosárérték aránya 34%. Egy másik felmérésből pedig az derült ki, hogy a balatoni szállodák jelentős versenyelőnyt mutatnak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyeihez képest, derült ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból. A Veszprémi Pannon Egyetem a szállás.hu és a booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze 3 azonos időszakra vonatkozóan és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggel is és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hoteleknél. A balatoni szállodák versenyképessége mind a reggel is, mind pedig a félpanziós ellátás tekintetében egyértelműen kirajzolódik. A párok, mint szegmens számára, a booking.com adatait alapul véve, a balatoni szállodák minden kategória esetében lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak. A reggelis ellátás esetében a tengerparti szállodák árai mintegy másfélszerese a balatoni szállodák árainak. Az eltérés abszolút értékben is számottevő, a 3 csillagos szállodák esetében meghaladja a 120 ezer forintot a kutatás során vizsgált ajánlatok átlagárai közötti különbség. A 4 csillagos tengerparti szállodákban az átlagára közötti eltérés már 200 ezer forint feletti, az 5 csillagos egységeknél pedig még ennél is jóval magasabb, több mint 330 ezer forint. A félpanziós ellátást kínáló ajánlatok tekintetében is egyértelmű a Balaton térségének versenyképessége. A kutatásba bevont horvát tengerparti szállodákban a 3 csillagos kategória esetében több mint 90 ezer forinttal többet kell fizetni, a 4 csillagos egységekben az eltérés meghaladja a 270 ezer forintot. A két úticél között az 5 csillagos szállodák esetében a legkisebb különbség, félpanziós ellátásról van szó, azonban még így is több mint 90 ezer forinttal kedvezőbb áru a Balaton. A családok, 2 felnőtt, 2 gyerek, mint szegmens számára, a balatoni szállodák ugyancsak minden kategória esetében jóval kedvezőbb árakat kínálnak. A reggelis ellátást kínáló 3 csillagos szállodákban a horvát tengerparton átlagosan 1/3 több kiadással számolhatnak a családok, mint a Balaton térségében. A 4 csillagos egységek esetében másfélszeres az ár, az elérhető 5 csillagos szállodák esetében pedig közel 2,5-szer annyiba kerül egy horvát tengerparti szállodában az elhelyezés, mint a Balaton partján. A félpanziós ellátás esetében ugyancsak jelentős a balatoni szállodák ár előnye, a legnagyobb mértékű az ár előny az 5 és 4 csillagos egységekben, a legkisebb arányú különbség a 3 csillagos egységeket jellemzi. Abszolút értékben a félpanziós szállodai ellátás több mint 110 ezer forinttal lehet olcsóbb a Balatonnál a 3 csillagos egységekben, 470 ezerrel a 4 csillagosokban, és majdnem 860 ezer forinttal az 5 csillagos szállodák esetében. Azért ezek jelentős különbségek. A kutatás eredményei alapján a Balaton ezen a nyáron nem csak földrajzi közelségével, hanem jelentősen kedvezőbb szállás áraival is versenyképes alternatívát jelentett a horvát tengerparttal szemben, szögezték le a kutatók. És akkor még mindig nyaralás, kevesebben terveznek külföldi nyaralást a tavainál, adta hírül az MTI. Az idén a tavainál kevesebben a magyarok közel 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, derült ki a Groupama biztosító és az OTP bank országos reprezentatív kutatásából. Közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a
százaléka tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez közel 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, majd Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralást tervezők 61%-a választ

0: választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltés átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyerekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és közel 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében. Idén az egy-két napos kiruccanások helyett legtöbben a 3-7 napos pihenésben gondolkodnak, és a repülős utazás is népszerűbb. Az utazás tervezők 47%-a venni igénybe, ami mintegy 10%-kal több a tavalyi aránynál. Az úti cél kiválasztásakor a magyarok számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések eredménye a legmeghatározóbb, amelyet szorosan követ a biztonsági helyzet és az esetleges geopolitikai kockázatok figyelembevétele, valamint az úti cél különlegessége. Csak nem minden második utazónak az euró-forint árfolyam alakulása is számít. A geopolitikai kockázatokat konkretizálva a kutatás rámutat, hogy az iráni háborús helyzet a megkérdezettek 26%-ának befolyásolja az idei utazási terveit, minden tizedik válaszadónál pedig jelentős mértékben. A biztosítási tudatosság erősen korfüggő a kutatás szerint, míg az 50-75 évesek 60%-a minden egyes útjára köt utasbiztosítást, addig a 18-29 éveseknek mindössze 31%-a. Ugyanakkor a 18-29 évesek 16%-ának volt már káresemény külföldön, ami összes korosztály közül a legmagasabb arány. A legaktívabban utazó és kárral is leggyakrabban találkozó korosztály tehát a legkevésbé védett, mutat rá a kutatás. Az online kutatást idén áprilisban az NLC piackutató készítette 1000 fős mintán, a 18-75 éves lakosság körében a kutatás reprezentatív a magyar lakosságra. 10 balatoni strandon nyújtanak első segélyt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ezen a nyáron, adta hírül az MTI. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat tehát, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2007 óta. Közölték azt is, hogy a szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb baleseteket, például kagyló okozta vágási seb ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg az idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt közleménye szerint a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. Mostantól a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. Támogatás a Magyar Vöröskereszt hivatalos honlapján, a www.vöröskereszt.hu oldalon keresztül is küldhető. Most muzsikálunk, a hírek után pedig Barcelona különleges kulturális életéről kapunk egy látleletet, a híres helyi 170 éves Moritz sörmárka szemüvegén át. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 12 van, én Kovács Gergő vagyok, önök pedig a Trend FM friss híreit hallják. Újra működik a vonatinfo webes felülete, ahol bárki követheti a vonatok valós idejű menetrendjét. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter elmondta, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. 7,8-as erősségű földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket, írja a Guardian. A földrengésben több épület összedőlt vagy megrongálódott, a jelenlegi adatok szerint 15-en meghaltak és mintegy 130-an megsérültek. A térség több országában cunami riadót is elrendeltek. A rengés epicentruma a Mindanao-szigeten található General Santos városától 13 kilométerre délnyugatra volt. A régióban evakuációs központokat állítottak fel, és felszólították a helyieket, hogy ne menjenek be a megrongálódott épületekbe. A nyugatbarát kormányzó párt nyerte a parlamenti választást Örményországban. Nikol Pasinyán miniszterelnök pártjára a választók mintegy 50%-a adta le a szavazatát. A polgári egyesség ezzel 61 mandátumhoz jutott a 105 fős törvényhozásban. A Moszkva barát erős Örményország párt lett a második a voksok 23%-ával. Az Örményország szövetség pedig a harmadik helyen végzett a szavazatok kevesebb, mint 10%-ával. Végül a Virágzó Örményország nevű párt is bejutott a parlamentbe a voksok 4%-ával. A három fő oroszbarát formáció így együttesen a szavazatok 37%-át kapta meg. A választási részvétel 59% volt, ami jelentős emelkedés jelent a 2021-es 49%-os részvételhez képest. Európai együttműködésre törekszik a honvédelmi miniszter, ezt közölte a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus szerint a jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az együttműködés erősítése és a védelmi képességek fejlesztése. Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat. A megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, valamint az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés. A tárcavezető azt is megosztotta, hogy mivel ez az első ilyen jellegű találkozója, mindenki kíváncsi a magyar álláspontra.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg stagnálás közeli állapotban. 133.669 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd 500 millió forintot, a MOL 1,5%-ot emelkedik 3.966 forintra, az OTP továbbra is mínuszban 6,1%-kal 40.530 forinton, a Magyar Telekom a Richterrel együtt pedig stagnál, a Richter 11.920 forinton, a Magyar Telekom árfolyama pedig 2.636 forinton stagnál. A Forage-t érdemes még megemlíteni, ami 1,5%-ot megy lefelé 2.198 forintra. Nyugat-Európában továbbra is főként mínuszokat látni, a londoni FTSE 2,1%-ot megy lefelé, a német tőzsde 0,8%-ot megy lefelé, a francia CAC-on pedig 6,1%-os mínuszban. A milánói börze stagnál, a madridi IBEX pedig 6,1%-kal megy le. A bankközi devizapiacon 1 euróért 357 forintot kell adni, egy svájci frankért 389 forintot, egy amerikai dollárért 310 forintot kérnek, egy angol fontért pedig 413 forintot kell adni. Az olajárak továbbra is drágulóban, a Brent 97 dollár 30 centen 4,5%-ot drágul, a WTI pedig 4,6%-kal megy fölfelé 94 dollár 70 centen a hordonkénti jegyzésár.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére pedig 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en, hiszen következik a Menni Enni Búza Sándorral.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Barcelona első söre megérkezett Magyarországra, a 170 éves Moritz nem csupán egy sörmárka, mondják ők. A barcelonai életstílus szimbóluma, kreativitás, gasztronómia, design, autentikusság és mediterrán társasági kultúra. Ennek a sörnek a magyarországi bevezetése nem egyszerűen egy új sörmárka piacra lépését jelenti, hanem Barcelona egy darabjának elhozását a magyar piacra. Legalábbis az a policy, amit megálmodott Erdélyi Zsolt Jordi, aki ugye idehozta ezt a sört Magyarországra. Szervusz, Zsolt!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jól mondtam, a Jordit?
2: Abszolút jó, katalánul, igen.
1: Katalánul?
2: Zsolt, igen, igen.
1: Barcelona hol is van?
2: Valahol ott, Katalónia alatt környékén talán.
1: De mióta eljössz Barcelonában?
2: 12 éve, 2014 óta.
1: És mit keresel ott?
2: Hát igazából nekem ez a gyerekkori álmom volt, hogy én oda költözzek. 2011-ben voltam először Barcelonában, utána Costa Braván, és 2014-ben egy ilyen, hát ilyen kiégés előtt talán mondhatom.
1: Multinál dolgoztál?
2: Így van. Úgy éreztem, hogy nekem kell 3 nap úgy, hogy senki nem tud rólam semmit, és fogtam magam, felszálltam egy reggel induló repülőre, és Barcelonába kötöttem ki.
1: Mikor volt, vagy lett a kapcsolatod a Moritz márkával, a sörrel?
2: A sörrel igazából már évek óta láttam a márkát, uh-huh. hogy ugye jelen van, és egyre jobban jelen van ugye a városban. Azt tudni kell, hogy én alapvetően nem nagyon iszom sört. Tehát nem vagyok egy nagy sörfogyasztó, szerintem évente 1-2 üveg az a maximum. Viszont a Moritz az valamiért nagyon meg... Vagy hát tudom, hogy miért, de nagyon megfogott.
1: Nem miért fogott meg?
2: Igazából egyrészt a brand, én marketing irányultságú, tehát marketing területen vagyok leginkább, és a brand nagyon megfogott. Tehát a sárga M-betű, kék háttér, nagyon, nagyon tetszett a brand, és azt, amit a város... ban ad, tehát a városnak ad, tehát hogy együtt él a várossal a márka, és hát utána, miután megkóstoltam, természetesen az íze, mert nekem személy szerint is nagyon, nagyon bejött, nagyon ízlett, és nyilván nem az én saját döntésem volt, hanem utána elkezdtem olyanoknak is megmutatni, akik kicsit hasonszőrűbbek ebben a témában, és jobban értenek a sörhöz, vagy értenek inkább, nem úgy, mint én, és így.
1: Akkor ez egy kikiáltatott tény, hogy a Moritz Barcelona söre?
2: Igen, abszolút. Tehát abszolút Barcelona söre.
1: Az hogy létezik, hogy egy 170 évvel ezelőtt egy egyáltalán nem spanyol nevű sör, ugye Moritz az nem spanyol.
2: Igen,
1: nem,
2: igen,
1: nem
2: igen.
1: Nem spanyol,
2: igen.
1: Hangos név. Az egyszerre csak úgy elkezdett termelni sört. Mi volt ennek a története?
2: Ennek az volt a története, hogy a Luis Moritz Elzászból költözött Barcelonába, és úgy gondolta, hogy amit ott a sörfőzési tudományát átülteti Barcelonába, és elkezdett sört főzni, és igazából így. Tehát ő igazából a hazaszeretetét és a hivatását vitte Barcelonába. Nyilván látod, gondolom, egy piaci részt, hogy nincs sör, és egyébként nem csak Barcelona első sörre, hanem a spanyol sörök között uh-huh. is az első között volt a Moritz.
1: Igen, csak ugye amikor az ember kóstolja a Moritz söröket, akkor teljesen olyan európai ízvilág jön, lágeres ízvilág jön, de ugye ebből több verzió is van, és igen. Ez is egy érdekes dolog, hogy akkor egyébként, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a spanyolok egyébként nagyon nagy sörfogyasztók. Oh. Ugye volt egy olyan kimutatás, hogy 24-ben a németek után a másodikak voltak, aztán ugye a németeket is letaszította a trollra a csehek, mert azok mindig ott vannak, tehát most is az első 3-ban Spanyolország benne van, hogy alapvetően és ez most egy kicsit ilyen ambivalens lesz, amit mondok, hogy a Moritz, amelyik egy spanyol sör, az teljes mértékben ízvilágában megtestesíti azt a sört, mint amit a Mediterrániumban isznak?
2: Ja, Moritznál az alapverzióból 2 van. Uh-huh. Ugye az originál és a Siete, a 7-es. És nagyon érdekes, hogy az originál a zászlós hajója a Moritznak, de a spanyolok a hetest isszák jobban, ami ugye egy erőteljesebb, lágeresebb íz, míg az originál, meg pont ez a gyengébb, mondjuk inkább kellemesebb mediterrán ízvonalat képviseli. Tehát ugye a hetes az, annak öt felett van, ugye 5,5%-os az alkoholtartalma, tehát ez a markánsabb, de nagyon érdekes, a spanyolok meg inkább azt az megvált. Így az évek alatt az került be jobban a fogyasztásba.
1: Ráadásul akkor ugye 19-re még van 2 húzva, így lesz 21, hogy a citromosért pedig a Radlernek hívják.
2: Igen, az ugye annak is van egy érdekes története, ezt én megkérdeztem, hogy hát a citromos sör alapvetően Clara a spanyoloknál, és mondták, hogy igen, azért, hogy ugye de a Clara az sör és citromos üdítőnek a keveréke, viszont a Radlerbe ők citromlevet használnak, tehát friss gyümölcslevet, ezért nem lehet Clarának hívni, és ezért lett Radler.
1: Ugye 170 év az nagyon sok idő, 170 év alatt valóban nagy szimbiózis tud kialakítani egymással egy akármilyen márka, most ezen esetben sör, és Barcelonának a kultúrája, az imidzse, a világa, az illata és a szaga. Hogyan néz ki ez a szimbiózis?
2: Ez alapvetően...
1: Mert a barcelonai kulturális életben ott van a Moritz elég szép helyen.
2: Igen, alapvetően. Főleg az elmúlt években egyébként, hogy itt annyit azért lehet látni, tehát hogy ugye van más márka is, ami is mondhatni sokkal dominánsabban jelen van, de az azért, mert egy mainstream-ebb márka, ugye egy sokkal nagyobb márka, míg a Moritz az jobban a helyiek... inkább a helyek márkájának lehet tekinteni, és az elmúlt években egyre nagyobb szerepet vett ki egyébként így a város életéből. Egyrészt ez az M logó, ez a sárga M logó, ugye egy nagyon ikonikus, hogy sétálsz az utcán, és
1: a metró megálló, persze, ez nagyon jó.
2: Igen, így van. És leülsz inni egy sört a metró megálló, amit azt hiszem, hogy metró megálló. Tehát, hogy teraszokon megyek, és ugye ott van a kultúrájában a Moritz egyébként nem a focit támogatja, hanem a teniszt támogatja például. Tehát, hogy a sportban is más irányt vettek, inkább egy másik vonalba indultak el, és ugye a kultúrában és a művészetben is egyre jobban jelen van a Moritz, meg hát ott van a Fabrika Moritz, ami a világon egyedülálló, hogy egy élő sörfőzde, ami egyben egy gasztronómiai tehát egy gasztronómiai központ is, több étteremmel és shoppal.
1: Ott is főzik a sört?
2: Úgy van, hogy tehát azt a moricot, amit palackoznak, vagy dobozba kerül, azt már nem ott főzik, hanem a Zaragozába főzik. A család megvett, hát még elég régen egy másik sörfőzdét, egy másik márkát, és igazából a teljes termelést oda vitték át a két márkának, és a Moritz, a Fabrika Moritzba pedig csak 3 helyszínnek főzik a sörét, az ottani éttermeknek, valamint van még 2 éttermük a város, tehát igazából a 3 saját helyüknek főzik ott a sörét, és ott vannak olyan tételek, ott olyan szüretlen sörök, amit sehol máshol nem lehet megvenni, vagy megkóstolni, csak ott. Tehát vannak olyan egyedi tételek, amiket mi se tudnánk elhozni Magyarországra.
1: Voltak éppen akkor a Moritz Spanyolországban is egy magasra pozícionált termék.
2: Igen, tehát egy craft kategóriában.
1: Ugye említetted azt, hogy például ők pont nem a foci mellé álltak, hanem igen, a tenisz támogatják. Tehát ez a kívülállóság, ez bizonyára azért is kell, ugye marketing szempontból, hogy legyen különleges, nem állunk be mainstreambe, legyen valami más. Megjelenik ez a fajta támogatás a művészetek területén is? Mit tudom én, olyan koncertek, olyan fesztiváloknak a támogatása, amik nem éppen a mainstream, hanem Barcelonába, amikor mondjuk van egy, csak a hasemlőtök egy jazzfesztivál, lehet, hogy pont nem jó a hasonlat, akkor teljesen egyértelmű, hogy a Moritz lesz az M betű.
2: Abszolút. Ami ugye nagyon jellegzetes Barcelonában, az a Festa Major, ami a kerületeknek a fesztiválja. Tehát minden kerületre jut egy fesztivál. Ezt már igazából már egy májusban elkezdik, és ezek ilyen utcabálszerű, mondjuk úgy, hogy utcabálok, koncertekkel, különböző művészeti eseményekkel, és ezeken a fiesztákon mindig a Moritz van ott. Tehát igazából így beépül a kultúrába is abszolút, meg hát a képzőművészetbe is van már.
1: Ugye a mostani dizájn az azért is különleges, mert ennek a kreatívjának a megálmodója is egy művész.
2: Igen, igen, egy helyi művész, Oscar Medinának hívják, aki igazából aki imádja Barcelonát, ez a katalán úriember, és olyan alkotásokat készít, amik a várost hozzák vissza. Egyébként dolgozott több márkával, és az egyik pont szintén nálunk van, de a Moritzzal közösen Barcelona kerületeit álmodták meg sörös címke formában.
1: És ezek a kerületek ezek a kerület képek vannak most az üvegeken.
2: Igen, na most ugye az van, hogy ezt nemzetközi forgalomban nem adták ki, tehát nálunk se lesz elérhető, meg nem is elérhető.
1: Nálunk az Magyarország.
2: Igen, Magyarországon. Igen. Itt egyedül egy dolog az, amit engedélyeztek, az, hogy ezt bemutassuk. Mert Spanyolország után mi voltunk az elsők, akik ezen volt egy eseményünk, egy zárt esemény, egy sajtóesemény, ahol bemutathattuk ezt az árt kollaborációt, de egyébként más ország, más Moritz forgalmaz országokban nem volt ilyen bemutató. Tehát ennek igazából jogi vetületei vannak, hogy azok az alkotások, amiket elkészített az Oscar, az kizárólag Spanyolországra érvényesek, tehát nem lehet külföldre vinni.
1: Hát elég nagy fába vágtad a fejszédet, amikor ezt elkezdted, mert azért a magyar ízvilág és a magyar ízlés az attól eléggé távol áll a spanyol, szerintem nem is tudjuk, hogy milyen, mert ugye azért mi ott van nálunk Csehország, ott van nálunk Németország, egy kicsit Olaszország, szóval hogyan, miért fogják meg, vagy miért szerethetik meg majd a magyarok?
2: Én azt gondolom, hogy az egyik az, és itt megint vissza utalva, hogy miért a Moritz, az a Barcelona. Tehát Barcelona itt a top 10 turisztikai destinációban benne van.
1: Hát szerintem már följebb is van.
2: Vagy már igen.
1: Erről azért pár mondatot igen, beszélünk.
2: Igen, igen. És nagyon sokan járnak ugye Barcelonába. És az igazából a koncepciónk, hogy ezzel elhozzuk a várost, emléket hozunk, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért az látszódik a sörpiacon, hogy jelentős átalakulásban van, hogy a prémium irányok szegmens kezd növekedni, és keresik a különlegességeket és az újdonságokat a fogyasztók, és emiatt gondoljuk azt, hogy a Moritznak helye van a magyar piacon, meg hát azért vannak különleges tételek is ebbe az ötbe, amit mi behoztunk.
1: Ugye amikor kimentél 12 évvel ezelőtt Barcelonába, akkor egy szerelmet valósítottál meg, mert ott akartál lenni. Mennyit változott Barcelona az elmúlt 12 évben? Ugye azért kérdezem ezt, mert folyamatosan halljuk az overtourism kifejezést, ahol egyébként már élhetetlen városok vannak, különféle sorompókat engednek le, nem lehet oda menni, nem lehet parkolni, kevesebb ember mehet ki, csak délután 4:15 és 3:45 között mehet ki, 60. Mondjuk ez nem Barcelona, ez csak egy kis hülye példa volt, de mennyit változott Barcelona az elmúlt 12 évben?
2: Rengeteget változott.
1: Élhető?
2: Én azt gondolom, hogy egy élhető város, egy nagyon élhető európai város. Nyilván megvannak a negatív dolgai. Negatív.
1: De ez minden városban megvan.
2: Igen, tehát az overturizm, amiről beszéltél, az abszolút jelen van. Én a belváros közepén, az óvárosban élek, tehát minden nap találkozom, akarva, akaratlanul turistákkal. De azt gondolom, hogy a város egy olyan egyrészt van egy nagyon jól szervezett tömegközlekedése a városnak, ami szerintem de azért nagyon kevés olyan jól szervezett tömegközlekedés van, mint Barcelonában. Ezen kívül egy erőteljes urbanizáció látszódik. Tehát ez, amit mondta, ezek a lezárások, ha elkezdnek felújítani egy utcát, és ez most így a belvárosra erőteljesen jellemző, akkor biztos, hogy, vagy egy kerületet, akkor biztos, hogy lesznek benne lezárt utcák, amit átadnak a gyalogosoknak, és az onnantól kezdve sétáló utca. Most ugye a legnagyobb ilyen látható jele, hogy a La Ramblának a teljes felújítása, ami szintén egyben azzal fog járni, hogy most nem vagyok benne 100%-ig biztos, de a buszok, csak a buszok és a taxik hajthatnak majd be, és igazából az aszfaltot már feltörték, tehát teljes egészében díszburkolat lesz, és szeretnék egyébként a kínálatot is, tehát a kereskedőket is, a vendéglátói kínálatot is, a mixet egy picit megváltoztatni. Nyilván itt ez egy kicsit, ez nem olyan könnyű, nem lehet kirakni valakit egyik napról a másikra az üzletéből, meg egyébként se lehet, de hogy ez nagyon erőteljesen látszik.
1: Ugye említetted, hogy nagyon nagyszerű Barcelonában a tömegközlekedés.
2: Igen.
1: Mit ajánlanál azoknak a magyaroknak, akik elmennek Barcelonába, és én megnézik a kötelező dolgokat bent a belvárosba, hogy üljenek fel egy buszra vagy egy villamosra, és menjenek el oda, mert valahova, hova? Mit?
2: Hát először is én azt ajánlom, hogy csak akkor szálljanak tömegközlekedésre, ha nagyon muszáj.
1: Meg ha van jegyük.
2: Így van. Nagyon-nagyon sokra büntetnek, ha nincs. Mert a város annyira jól sétálható. Tehát egyrészt ugye 1,6 millióan élnek.
1: Fásított, parkosított.
2: Így van. Ugye 1,6 millióan élnek, ugyanannyian, mint Budapesten, viszont területleg az ötöde Budapestnek. Tehát egy sokkal kisebb és koncentráltabb város, mert nincsenek akkora távolságok. És ezért nagyon sok minden sétatávolságra van, és tényleg azt gondolom, hogy észre se veszi az ember, de 20 ezer lépést úgy megtette egy nap alatt, vagy még többet, hogy nem vette észre, mert ugye rengeteg pontnál megállt, bement, megnézte, vagy leült egy kávéra, megívott egy vermutot, egy sört, vagy megevett valamit. Tehát ilyen szempontból is része lett a barcelonai életérzésnek egyébként.
1: Mi az az újdonság, vagy mik azok az újdonságok, amik most készültek el, vagy most újították föl, amit egyébként mindenképpen ajánlasz, hogy keressenek föl?
2: Egyrészt a fent a Montjuïcon folyamatosan, tehát a hegyen, ott a Plaza Espanyától felfelé, folyamatosan nyílnak újabb és újabb kiállító terek, és különböző várostörténetet bemutató kiállítások. Ez az egyik. A másik az, ami ugye erőteljesen a város, az, hogy a külső része, tehát a már a lefelé, vagy a felfelé Badalona felé eső része.
1: Felfelé az északi, tehát a tengertől távolodó.
2: Igen. Ott ugye szintén egy nagyon nagy átalakulás van. Sorra, tehát egyre több szálloda, irodaház, stb. Alakul ki. Nekem az egyik ilyen kedvenc részem egyébként az a Poblenó és környéke, ami pedig egy régen egy gyárváros volt a Barcelonában, tehát textilgyárak.
1: Igen, a rozsdaövezeteknek
2: az újra. Ez... És ugye itt egy nagyon érdekes, ez a 22@ project volt, ami azt jelentette, hogy ezeknek a gyáraknak, ezeknek az épületeknek a helyére, vagy épületekbe, bocsánat.
1: Így van, nem a helyére.
2: Beköltöztek különböző kreatív stúdiók, startupok, igen. És mellette még egyébként felhúztak elég sok irodaházat, és világcégeknek költöztek oda az irodái, és ez egy ilyen, kicsit ilyen európai Silicon Worldnek is mondják, mert hát ugye Barcelona egy tech központ lett itt az elmúlt...
1: Igen, tehát akkor Barcelonában is tetten érhető az a folyamat, amit mondjuk a lengyelek megcsináltak, de nálunk is, hogy a régi épületek megvannak, felújítják, van. Koncerttermek, színháztermek, különféle olyan high-tech cégeknek a házai vagy irodái lehetnek, amik ott vannak. Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: És meséltél egy kicsit Barcelonáról, meg a Moritzról is. Szóval, hogyha valaki Barcelonába jár, és egy sárga felületen egy M betűt lát, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott egy metró megálló van, viszont egy jó sört ihat.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb híreivel itt a Trend FM-en. Újra működik a Vonatinfo webes felülete, ahol bárki követheti a vonatok valós idejű menetrendjét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Jövő évtől vége a repülőmódnak, a Starlink internet lesz a Wizz Air járatokon. A cég a diszkont légitársaságok közül elsőként fokozatosan teszi elérhetővé Elon Musk cégének műholdas internet szolgáltatását. Az utasok így akár 10 kilométeres magasságban is gyors és megbízható hálózatot használhatnak. Az idei év második felétől egyébként a Lufthansa összes járatát szintén felszerelik a Starlink nagysebességű internet elérésével. Mecser Tamás dandártábornok az új országos rendőrfőkapitány. A szakember 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az évrendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is. 7,8-as magnitúdójú erősségű földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket, erről ír a Guardian. A földrengésben több épület összedőlt vagy megrongálódott, a jelenlegi adatok szerint 15-en meghaltak és mintegy 130-an megsérültek. A térség több országában cunami riadót is elrendeltek. A rengés epicentruma a Mindanao-szigeten található General Santos városától 13 kilométerre délnyugatra volt. A régióban evakuációs központokat állítottak fel, és felszólították a helyieket, hogy ne menjenek be a megrongálódott épületekbe. A brit királyi posta 19 év késéssel kézbesítette egy gyereknevelési tanácsokat adó magazint egy apukának, erről számolt be a BBC. Paul Edwardsnak a brit posta egy elnézést kérő üzenetet is mellékelt, amiben bocsánatot kérnek azért, hogy milyen rossz állapotban érkezett meg hozzá. Az 52 éves férfi még 2007-ben vásárolta meg a Mother and Baby magazin egyik számát, amikor a lánya 18 hónapos volt, fia pedig 3 hónappal később született. Az azonban csak múlt hét pénteken érkezett meg a postaládájába, miközben gyermekei már egyetemre járnak. A királyi posta az esettel kapcsolatban közölte, hogy minden egyes nap ellenőrzik a rendszereiket, és nem az történhetett, hogy a küldemény elveszett, hanem valaki azt nemrég visszarakhatta a rendszerbe, és azután kézbesítették ki.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX továbbra is 0,05%-os mínuszban, mondhatni stagnálás közelében van, 133.630 ponton, a részvénypiac forgalma közelít az 5 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a Telekom továbbra is stagnál 2.634 forinton, a Richter 0,4%-os emelkedésben 11.970 forinton, míg a MOL szintén emelkedik 1,4%-kal 3.964 forintra. Az OTP 0,8%-ot gyengül 40.440 forintra. A 4IG részvények pedig elkezdtek zuhanni, 4,7%-ot esik a 4IG papírok árfolyama 2.122 forintra. Nyugat-Európában pedig jobbára mínuszokat látunk, a londoni FTSE egyedül pluszban, 0,3%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-ot megy lefelé, a francia CAC40 szintén 0,5%-os mínuszban, a milánói börze 0,2%-ot viszont emelkedik, a madridi IBEX pedig szintén mínuszban 0,3%-kal. A bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 309 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 388 forintot. Az olajárak továbbra is emelkedőben, a Brent típusú kőolaj jegyzésára hordonként 97 dolláron, míg az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 4,7%-kal drágul, 94 dollár 90 centen a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére pedig 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Maradjanak velünk a Trend FM-en, hiszen folytatódik a Menni-Enni Búza Sándorral.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig a stúdióban dr. Varga Katalin, a Magyar Kemping Szövetség új elnöke. Köszönöm Katalin, hogy itt van.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ó, csak be kéne, hogy kapcsolja, most már hallják, hogy nagyon szépen megköszönte nekem a meghívást. Miért vállalta el?
2: A meghívást?
1: Nem.
2: A kemping
1: az sokkal fontosabb.
2: A kemping szövetség?
1: Valószínűleg azért vállalt el a meghívást ide, hogy el tudja mondani azt, hogy miért vállalt el az új elnöki megbízást.
2: Pontosan. Illetve hát ugyanazok miatt, a célok miatt, hogy nagyon közel áll a szívemhez, és a stratégiai céljainkhoz is a kempingturizmus és a kempingturizmus fejlesztése, és az ember éppen ezért minden szalmaszálat megragad, hogy beszélhessen a kempingezés csodájáról, úgyhogy itt már tulajdonképpen össze is ér a két szál.
1: Ön mióta tagja a Kemping Szövetségnek, vagyis mióta van rálátása valamilyen szempontból annak arra a munkára, ami aztán ugye most elnökként majd tovább kell, hogy vigye, vagy különféle kis változtatásokat bizonyára talál?
2: Keresztkérdés, szerintem a Kemping Szövetségnek olyan 7 éve lehetünk tagjai, lehet, hogy 8.
1: És mióta üzemeltetnek kempinget?
2: Kempinget, ezt egy kicsit több mint 10 éve dolgozunk kempingekkel, és én nem is a turizmusból jövök, de ez lett az a része a portfóliónknak, ami igazán közel áll a szívemhez, és amiben teljesen bele is ástam magam.
1: Szóval akkor most 10 évet vissza tudunk ugrani, vagy legalábbis 10 év tapasztalata ott van önnél. Mi minden változott, vagy mi minden sajnos nem változott az elmúlt 10 évben sem a magyar kemping helyzetet tekintve?
2: Nagyon jó a kérdés, mert nagyon sok minden nagyon jó, hogy nem változott. Nagyon jó, hogy megmaradtak még mindig nagy területek kempingként, és nagyon jó, hogy azért még Magyarország mindig ott van a külföldi vendégek szeme előtt is, és az ő fejükben is, mint egy kempinges desztináció, ahova érdemes
1: elindulni. Melyik náció imádja legjobban?
2: Ez egy folyamatosan változó, egyre jobban tolódik át a hangsúly a német piacról a lengyel, cseh irányba, de mi nagyon sokat dolgozunk az angol, skandináv piac megszerzésén is. Igazából talán azt mondhatni, hogy egyre vegyesebb a külföldi közönség, miközben a magyar közönség tartja magát. De hogy visszatérjek a kérdésre, közben ami változott, az az, hogy Európában egy óriási nagy hirtelen növekedési lendületet él meg a kempingturizmus. Gyakorlatilag kilőtt, sokkal gyorsabb a növekedése, mint a turizmus többi ágának, és ezt Magyarországon még nem, vagy nem eléggé érezzük, vagy nem eléggé tudjuk kihasználni. Ennek sok oka van, de az egyik fő célunk, hogy erre rá tudjunk csatlakozni, erre a nagyon erős nemzetközi trendre, amit részben hajt a kötetlen szabadidő eltöltés, a természetközeliség, az emberi kapcsolatok iránti igény, a helyszínekhez való kötődés igénye a turizmusban, de egyébként nagyot dobott rajta még bizonyos szempontból a COVID is, vagy akár a repüléssel kapcsolatos problémák is.
1: Igen, mert akkor nem mehetünk zárt térbe, viszont mehetünk nyitott térbe. Ez a fajta hiányosság, amit most elmondott, ez milyen okokra vezethető vissza? Talán a transzparencia hiánya, ami azt jelenthető, hogy ennyire, tehát még nem tudnak olyan sok mindent a magyar kempingekről, avagy esetleg vannak minőségi differenciák, ahogy ezt szépen mondják, és mondjuk egy külföldi kemping az magasabb színvonalat tud szolgáltatni, mint a magyar, tehát ez is adódhat a transzparencia hiányából, hogy nem tudják, hogy Magyarország milyen jó hely.
2: Valószínűleg összetett a kérdés. Részben nagyon sok magyar kemping küzd azzal, hogy elavult az infrastruktúrája. De küzdenek vele, úgyhogy majdnem mindegyikben találunk már nagyon szépen felújított szállásokat is. A legjellemzőbb az, hogy együtt él a kettő. Együtt él a retro, már tényleg azért rugalmasságot igénylő szállásforma, de együtt élnek azok a színvonalas szállások, és ezek megjelentek már nagy-nagy számban Magyarországon is, amik gyakorlatilag már többet is nyújtanak, mint egy szálloda, hiszen a szállodai kényelem és színvonal mellett tudják adni a kempingezés varázsát, azt a fajta kötetlenül egyetlen szabadidő eltöltési lehetőséget, amit csak egy kemping tud biztosítani. Így van. És természetesen a természet közeliséget is. És ezek megjelentek, és vannak nagyon sok jó példával, és mindenhol. Biztos, hogy nagy elmaradásaink vannak az online jelenlétben. Tehát nagyon sok kemping kicsi, ami a kempingeknek az egyik előnye. Tehát a kempingeknek az egyik gazdasági előnye, hogy nagyon-nagyon széles skálán tudnak megfelelő üzemméretet találni maguknak. Egy egészen kicsi kemping is jól tud működni, és megtalálhatja a gazdaságosságát, meg egy egészen nagy is. Most egy ilyen belépő szintű kis kemping, az iszonyat fontos a desztinációjának, nagyon jól beilleszkedik a helyi környezetbe, nagyon szorosan együttműködik a környezetével, de valószínűleg nincs meg az az erőforrása, hogy azt az erős online jelenlétet tudja biztosítani, ami ahhoz kell, hogy az országon belül is, és külföldön is, és abban a mai zajban, ami az online térben zajlik, őt meghallják. Tehát én úgy gondolom, hogy

0: hogy kemping, akkor a magyar emberek fejébe beugrik a Balaton. Hát hol vannak kempingek, mint a Balatonon vannak kempingek. De hát ugye a Balatonnál szerencsére nem áll meg a Magyar Kemping Szövetség világa. Ráadásul ugye megint csak visszautalok arra, hogy külföld magyarországi elfogadottság. Azért Magyarország kikiáltatott helyesen fürdőországnak, wellness országnak, gyógyfürdőországnak. Szóval hogy néz ki ez a térkép, a magyar kemping térkép?
1: A magyar kemping térkép nagyon színes, és ez egy nagy előnyünk, és itt kettő dolog is felmerült a kérdésben. Az egyik, hogy ugye mire gondolnak a magyarok. Részben küzdenünk kell azzal, hogy igen, csak a Balatonra gondolnak, részben azzal is, hogy egy kicsit azért nagyon sok magyarnak a fejében nem a mai modern kempingezés és az az életstílus
0: hát, ahogy szocializálódtunk.
1: Hanem az a 20-30 évvel ezelőtti, és itt már ugye rég nem erről van szó. Tehát meg kell mutatnunk ezt is, hogy mit tudnak a kempingek, és azt a fajta sokféleséget is, hogy igenis vannak vízparti kempingek, azok sem a Balatonon, hanem a folyóink mentén is, a Velencei tó mellett is, a Tisza tó mellett is, és nagyon sok más helyen, kisebb tavak mellett is, akár nem tudom, Orfűt mondanám például. De a vízparti kempingek mellett nagyon sok gyönyörű erdei kempingünk van, és hát Magyarország nagyon erős például a termálkempingek választékában. A kempingek nagyon sokfélék. A kempingek nagyon sokfélék úgy is, hogy rengeteg típusuk létezik, de úgy is nagyon sokfélék, hogy egy kempingen belül nagyon sokféle szállástípust találunk, akik különböző vendégköröknek az igényeit elégítik ki. Ezért nagyon nehéz elképzelni olyan vendég szegmest, akinek nem tudnak a magyarországi kempingek valami izgalmasat és újat kínálni. De ezt valahogy meg kell itthon is mutatnunk.
0: És mik ezek az izgalmas újdonságok? Én pont a hétvégén, ahogy önnek már mondtam, mielőtt bejöttünk a stúdióba, a hétvégén a Sió kempingbe töltöttem pár napot, ahol egy rönkház sorban volt a szállásunk. Hát konkrétan leesett az állunk, hogy milyen gyönyörűen meg van csinálva, gyönyörű rönkök egymásra rakva, klasszikus módon, mint egy osztrák hütte úgy rakva, terasszal, berendezésileg is. Tehát valóban, ahogy ön mondta, nagyon széles a paletta annak, hogy milyen szállástípusokat lehet adni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a fejlesztések, azok gondolom, azok mindennaposak, illetőleg azok olyan elvárt dolgok, amit nélkül ma már egy kemping nem tud létezni. Ráadásul ugye az elmúlt 20-30 év arról szólt, hogy akkor nem voltak. Pályázni tudnak a kempingek? Tehát van valami büdzsé, valami pénz? Vagy mindenkinek ki kell gazdálkodnia abból a 3-4-5-6 hónapból, amikor tud dolgozni?
1: Mindenkinek ki kell gazdálkodnia abból a néhány hónapból, amikor tud dolgozni. Megint nagyon sok mindent
0: ez a bajom mindig.
1: Súroltunk. Próbálok sorban válaszolni. Igen, nagyon sok olyan szolgáltatást és szállástípust nyújtanak a kempingek, ami lehet, hogy nekünk kempingeseknek talán nem is olyan újdonság, de egyébként valószínűleg sok mindenkinek az. Rönkházak, faházaknak már olyan minőségük van, és olyan esztétikai, stilisztikai élményt is tudnak adott esetben nyújtani, ami önmagában tud vendégélményt emelni. De a mobilházak nagyon hasonló kategóriát képeznek, olyan komfortot nyújtanak a természet közepén, amit nem biztos, hogy mindenki vár egy kempingtől. Akik lakókocsisok, azok tudják, hogy ezért a lakókocsik milyen fejlődésen mentek keresztül, illetve a lakóautók, lakókocsik kiszolgálása is. Tehát nagyon sok kemping kínál most már nagy számban komfortparcellát, ahol a vízre, szennyvízre rá lehet csatlakozni. De szintén a kényelmet szolgálhatják a kempingekben megtalálható mosógépek, szárítógépek, bérelhető hűtőszekrények, hűtőrekeszek, fagyasztórekeszek, bérelhető fürdőszoba, ami akár egész ott tartózkodás idejére.
0: Ezt hogy kell elképzelni? Oda hoznak egy kis fürdőszobát?
1: Nem, az ember kap egy kulcsot a vizes blokkon belül egy fürdőszobához, és abba akkor azon a héten, mondjuk amíg nyaral, csak ő használja azt a fürdőszobát, ott hagyhatja a cuccait, nem megy be más. Nem...
0: Akkor el kell képzelni, mert soha nem voltam meg egy fürdőszoba sort, mondjuk egymás mellett több ilyen kibérelhető rész van.
1: Vagy vizes blokkonként egy-kettő, igen. Tehát nagyon sok ilyen szolgáltatást tudnak manapság nyújtani a kempingek, de tudunk bérbe adni bográcsot, bográcsvállábat, tűzifát, valaki nem, tűzifát értem szerint nem bérbe adjuk, hanem adjuk.
0: Különben is elég.
1: Igen, mert hogy az elég.
0: Nem lehet visszaadni.
1: És...

0: Tehát ezek a kényelmet szolgáló
1: szolgáltatások. Bocsánat, csak még egy dolog eszembe jutott. Ott vannak a glamping, tehát a sátrak is. A modern sátrak. Mert az
0: a
1: dolog,
0: szállástípusok közt mindenképp érdemes megemlíteni a glampinget, ami önmagában maga a szállás adja azt az élményt, maga a szállás típus adja azt az élményt, ami a vendégeknek szolgálunk, de maga a sátrazás is átalakult. Elképesztő, hogy mekkorát változott az elmúlt 10 évben a sátrazás azáltal, hogy megjelentek ezek a könnyen felfújható, könnyen felállítható, de óriási négyzetméter alapú sátrak, tehát ezek a sokszor 3-4 hálószoba közre fog egy nappalit a sátorban, és ezek elérhetővé váltak árban is, és technológiában is az átlagember számára. Tehát ezt már nem úgy kell elképzelni, mint régen, hogy egy nagyobb katonai sátor felállításához azért jó pár embernek össze kellett állnia, meg még szállítani is nehéz volt, hanem ez valóban befér egy családi autóba, és valóban föl tudja 20 perc alatt állítani egy átlagos család vagy baráti társaság. Tehát a sátrazás kényelme is átalakult. Ma már minden sátras kis indukciós főzőlappal érkezik. Már a hűtésre vannak.
1: Azt egyébként bérelni is lehet.
0: Bérelni is lehet, így van. Tehát a sátrazás komfortja is messze magasabb már, mint amire a legtöbben gondolnak. Úgyhogy általában, aki rászánja magát és kipróbálja akár a lakóautós formáját, akár a sátras formáját, akár a valamiféle fedett szálláshely megoldást, az általában meg szokta szeretni a kempingezést. Nagyon sok kemping kínál olyan belépő megoldásokat is, mint egy eleve felállított bérelhető sátor, vagy egy eleve felállított ott álló bérelhető lakókocsi. Úgyhogy igazából mindenkinek érdemes keresgélnie, mert valószínűleg megtalálja a saját igényeinek a leginkább megfelelő.
1: Ugye azt mondta, hogy itt az előszezonban különösen fontos önöknek, hogy nagyon sok osztálykirándulás csapódik le a kempingekben. Ugye ez azt gondolom edukáció szempontjából is nagyon fontos, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy néz ki 2026-ban egy kemping. Hát, ha majd otthon rángatja anyukának a szoknyát, hogy azok, hogy menjünk el kempingezni, mert nagyon jól érezték magukat. A kérdésem most jön, melyik korosztály a legkempingezőbb?
0: Tényleg, ezt most őszintén mondom, hogy mindegyik. Uh-huh. Az edukációs céllal egyetértek. Őszintén mondom, hogy mindegyik. A kisgyerekes családoknak nagyon ideális választás a kemping. Nekem is 3 gyerekem van, mi is jártuk a kempingeket. Nincs még az a szállásforma, ami tudja azt az életérzést biztosítani, hogy egy gyerek alszik a mögöttem lévő sátor, lakóautó, fedett szállás, mobilház, bármi. Egy gyerek ott biciklizik az orrom előtt föl alá, én meg mondjuk közben még ihatom az aperolomat, a teraszon a lábamat föltéve, vagy kávémat, vagy bármit. A gyerekek pillanatok alatt kapcsolatokat építenek a kempingben, nagyon úgy lehet őket szabadon engedni, hogy az ember biztonságban tudja őket.
1: Voltak éppen egy kerítésen belül vannak.
0: Egy kerítésen belül vannak, legtöbbször még biztonsági őrökön is belül vannak, bent a kempingen belül elérhető a bolt, étterem, bármi. Tehát sokkal hamarabb mertem én is elengedni a kis bicikliével boltba a kempingben, mint kint, az autók közt, vagy bárhol. És itt nyugodtan pillanatok alatt kialakulnak a számháborúk, a nerf csaták, a majdnem minden kempingben van strandröplabda pálya, focipálya, hasonló, ahol meg ugye víz, medence, esetleg a medencéknél is szokott lenni vízimentő, úgyhogy a kisgyerekes családoknak nagyon jó. Természetesen a nyugdíjasok közül is sokan járnak, főleg a külföldi nyugdíjasok kempingbe. A fiatalok közül leginkább azokat látjuk, akik az aktív turizmust kedvelik, tehát leginkább a biciklitúrák, vizitúrák, természetjárók résztvevői. A termál kempingek közönsége jellemzően egy kicsit idősebb, tehát igazából nem tudok olyan korosztályt mondani, aki valamelyik kempingben nem érzi otthon magát. Az osztálykirándulásokra egy pillanatra visszatérve, a kempingek a MICE szegmensnek, tehát a turizmuson belül a MICE szegmensnek, nem csak az osztálykirándulások szektorából tudnak kiszakítani maguknak egy nagyon jelentős részt, hanem bőven van keresni valójuk azokban a speciális rendezvényekben is, ami nem egy öltönyös, leülős konferencia, de egy céges csapatépítő, egy autós találkozó, egy motoros találkozó, egy klub találkozó, egy edzőtábor, egy jógatábor, tehát ezeknek mind nagyon jó helyszínt adnak a kempingek, úgyhogy nem csak az osztálykirándulásokra érdemes a csoportos vendégek közül figyelni.
1: Nekem az a perverzióm, és nem csak a kempingek tekintetében, hanem a szállodai szobák tekintetében is, három olyan nagyon fontos dolog van, amit én nagyon, nagyon szeretném, hogyha minél több lenne. Az egyik, konnektor. Ma már, amikor mi magunkat is betöltjük éjszakára, hogy másnap reggel föl tudjunk kelni, éppen ezért mindig a megfelelő számú konnektor az egy fő kérdés. A másik, hogy bármekkora nagy egy kemping, akkor ne csak a recepció környékén legyen elérhető és erős wifi hálózat, hanem a legutolsó háznál is, hiszen ő is ugyanúgy kifizette a pénzt, ő is ugyanúgy szeretné élvezni, ki akarja nyitni a laptopját, zenét akar hallgatni, tehát szerintem erre oda kell figyelni. A harmadik, pedig a legfontosabb, a fogasok. Tehát most ebben a kempingben, ahol voltam, egy darab kis dupla pici fogas volt fölrakva. Hát ha azt feltételezzük, hogy abban lakik kettő vagy három vagy négy ember, aki egyébként a fürdőköpenyét, a törölközőit, a gatyát föl akarja tenni, és ezek szerintem filléres dolgok, viszont az, hogy jól érezzük, jó, igen, jó, ha jól érezzük magunkat, az pedig elengedhetetlenül szükséges. Írja be a naplójába, hogy...
0: Ennek egy része valóban filléres dolog, például a fogasok, tehát hogy az egy viszonylag könnyű, igen, történet. Itt a leginkább a vendégekkel való kommunikációra helyezném a hangsúlyt, hogy ezek a visszajelzések megérkezzenek. Az áram és a wifi valóban a vendégélmény elengedhetetlen része manapság már, különösen akkor, ha valaki a digitális nomádokat is szeretné megtámadni. Nem mindenhol egyszerű, a külső infrastruktúra miatt sem mindenhol egyszerű. Tehát Magyarországon ma áramot fejleszteni, vagy optikai kábelt vezettetni oda, ahol nincs.
1: Ott a bicikli, az
0: azért egy komoly kihívás tud lenni, tehát nagyon sok kempingről tudok, aki készenlétben áll, hogy fejleszten, de egyszerűen 2-3-4 évre vállalja az EON sokszor.
1: Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk az elnöki pozícióhoz, és a munkás dr. Varga Katalin, a Magyar Kemping Szövetség új elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mavisz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en. Újra működik a Vonatinfo webes felülete, ahol bárki követheti a vonatok valós idejű menetrendjét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Jövőre vége a repülőmódnak, Starlink internet lesz a Wizz Air járatokon. A cég a diszkont légitársaságok közül elsőként fokozatosan teszi elérhetővé Elon Musk cégének műholdas internet szolgáltatását. Az utasok így akár 10 kilométeres magasságban is gyors és megbízható hálózatot használhatnak. Az idei év második felétől a Lufthansa összes járatát szintén felszerelik a Starlink nagysebességű elérésével. Katonai drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét. A balti ország légterébe belépő drónt NATO vadászgépek lőtték le. A lett hadsereg szerint egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy orosz vagy ukrán drónról volt-e szó. A moldovai védelmi minisztérium szerint már a Viradóra lépett be egy drón az ország a légterébe, amelyet az ukrán határ közelében egy mezőn találtak meg. A moldovai külügyminiszter szerint további csúcstechnológiás elfogó drónokra van szükség. Mecser Tamás dandártábornok az új országos rendőrfőkapitány. A szakember 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az évrendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést is. Faragni tudott a költségvetési hiányból a Tisza kormány az első hónapjában. Az államháztartás központi alrendszerének hiánya 3806,3 milliárd forint volt, ami a költségvetési törvényben rögzített 4218 milliárdos hiánycél 90,2%-ának felel meg. Egy hónappal ezelőtt az éves hiánycél 91%-on állt a teljesülés. Az egyébként az elmúlt évek legnagyobb május végi hiánya, az egy évvel korábbi állapotnál bő 1000 milliárd forinttal több. A 8%-os csökkenéshez az kellett, hogy csak május hónapban 43,5 milliárd forintos többletet hoztak össze. Ebben a hónapban a bevételek alakulását egyébként érdemben befolyásolta, hogy az évvégi elszámolásokhoz kapcsolódó befizetések határideje hétvégére esett, ezért a fizetés már június 1-ére egy hétfői napra tolódtak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 133.353 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A blue chipek közül a Magyar Telekom továbbra is stagnál 2634 forinton. A Richter 2%-os mínuszban 11.900 forinton. Az OTP 8%-ot megy lefelé 40.430 forintra, a MOL viszont továbbra is tartja magát és 1,2%-kal erősödik 3.954 forinton. A 4IG viszont annyira nem tartja magát, hiszen meredeken zuhan a papír 4,5%-os mínuszban 2.126 forinton. Európában továbbra is jobbára mínuszokat látni. A frankfurti DAX Index 6,1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,5%-ot megy lefelé, a madridi IBEX pedig 0,3%-kal megy lefelé, míg a londoni FTSE egy enyhe pluszban, stagnálás közeli állapotban, a milánói tőzsde pedig 0,3%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 308 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 387 forintot. Az olajárak most valamelyest lejjebb jöttek, a Brent típusú kőolaj 96 dolláron, míg a WTI pedig 94 dollár 60 centen jegyzik.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. Én ezekkel búcsúztam önöktől, de ne menjenek sehova, hiszen folytatódik a Menni-Enni Buza Sándorral, illetve friss hírekkel várjuk önöket majd egy órakor, M. Szücs Péter indítja a Déli Monitort. További jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket a stúdióban, majdnem azt mondtam, hogy mikrofonnál, persze, én vagyok. A stúdióban a vendégem Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára. Szervusz Zoltán, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: És azóta nem találkoztunk, de novemberében Körösi Csoma Sándor díjat kaptál.
2: Igen,
1: ami
2: köszönöm.
1: Az gratulálok. Az mit takar ez a díj? A hallgatók hadd tudják.
2: Hát ez a turisztikai szakma legmagasabb állami elismerését jelenti. Turizmus különböző ágában dolgozó kollégák kapják meg évről évre. Most öten kaptuk meg, illetve van életműdíj, meg emellé még nagy díj is, ami külön-külön kategóriát jelent, úgyhogy ez nagy öröm volt számomra, és azt gondolom, hogy nem is inkább számomra, hanem a fürdő szakma számára, mert fürdő ágazatban dolgozó kollega eddig még nem részesült ilyen díjban, és talán ezzel maga az ágazat is, illetve a Fürdőszövetség munkája is elismerésre került.
1: Ugye te maradtál főtitkár, de új elnököd van.
2: Igen, köszönöm. Hát ugye 4 évente van tisztújítás a Fürdőszövetségben, idén májusban történt ez meg. A részben új a tagok kerültek az elnökségbe. Az elnök, jelenlegi elnökünk, ugye korábban ő alelnökként dolgozott már, illetve aki korábban a Felügyelőbizottság elnöke volt, a Budapest Gyógyfürdői Hévizei ZRT-nek vezérigazgatóasszonya, ő pedig most bekerült az alelnöki székbe. Úgy áll fel a szervezet, hogy egy elnök, két alelnök dolgozik mellette, illetve 3 elnökségi tag, és egyébként pedig jó néhány bizottság, tehát hasonló módon, mint egy önkormányzat, különféle szakmai ágakat képviselő bizottságok dolgoznak az elnökség mellett.
1: Hát az első alapvető kérdés, mert ugye alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a helyzet, hogy indul el a szezon, van-e minden medencében víz?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés, hiszen még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt május 1-e az egy kőbevésett dátum volt, ez a strandszezon kezdete, és akármilyen idő volt, megtöltöttük, illetve fürdőüzemeltető kollégák megtöltötték a medencéket. Hát most ez nem így van, fokozatos a nyitás, természetesen az május 1-e egy ikonikus dátum, jó néhány fürdő ragaszkodik ehhez, és medencének egy részét megnyitja, de teljes kapacitással gyakorlatilag majd csak a nyári szünetre fognak működni a fürdő kollégáik. Úgy ütemezik, hogy akkor június 19-e, ami az utolsó tanítási nap egy péntek, addigra legyen 100%-os a kapacitás, de természetesen időjárás függvényében, és erről nem titok, beszélgettünk
1: persze, itt
2: egy picit az előbb, a pünkösdi hétvége nagyon jól sikerült, és aki tudott, az időjárás jelentésre rákészül, előjelzésekre rákészülve minden medencét, vagy a lehető legtöbb medencét megnyitotta, hiszen ami még májusban nem volt korábban általános, hogy kisgyermekes családok is jöttek strandokra, most ez viszont így volt, hála az időjárásnak, úgyhogy én is az általam irányított fürdőben még az utolsó pillanatban meg tudtam azt tenni, hogy minden medencével tudtuk várni a vendégeket.
1: Ez azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban Budapest minden nagy strandja, fürdője már valamilyen szinten üzemel, még hogyha nem is, nincs is tele minden medence.
2: Hát nem, hiszen vannak klasszikus strandok itt Budapesten, mint például a római, illetve a pünköst fürdői. Ezek majd csak egyébként néhány héten belül nyitnak. Június közepére, illetve így a nyári szünet kitörtére várnak ott a kollégák, legalábbis az előzetes tervek szerint úgy készültek, hogy akkor nyílnak meg a medencék. Ez egyébként erősen időjárás függő, hiszen ott vannak hidegebb vízzel működő medencék is, ami gyakorlatilag egy termálvizes medencék, vagy egy fürdőhöz képest jobban kitett az időjárásnak.
1: Azt jól hallottam, vagy valahol hallottam, vagy lehet, hogy jól olvastam, hogy a Dunán kialakítanak, vagy kialakítatok egy szabad strandot?
2: Hát kettő is.
1: Kettő pláne.
2: Így van, és ugye ezt egyébként BGH-s kollégák, tehát Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT kollégái üzemeltetik, akik egyébként itt Budapest területén 13 fürdőt üzemeltetnek, ezeket is ők fogják, és ugyanúgy folyamatos vízminőség ellenőrzés. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki szabad térre vágyik, nyitott, nyílt vízre, élő vízre, akkor bátran mehet ide, hiszen itt is biztonságos.
1: Ami ráadásul folyik. Között.
2: Így van, és én azt gondolom, hogy ugye nem lehet a kettőt összekeverni, van, aki ragaszkodik, nem is megy medencébe, vagy csak nagyon ritkán megy medencébe, az élővíz varázsa az valóban egy
1: picit más. Hát igen, az élővíz varázsa az nagyon itt tudja izgatni azokat, akik egyébként a vizet olyan módon kedvelik, de hát azért mindig van egy fék szerintem, vagy én úgy gondolom, ez lehet, hogy nincsen az emberekben, hogy hát azért mégiscsak egy Duna, mégiscsak egy folyó hozza magával ezt, azt, amazt, ennek ellentételezéseként pedig, ha elmegyek egy strandra, ott pedig tuti, hogy olyan minőségű vízbe futok bele, amelyik az egészségre abszolút nem ártalmas.
2: Hát ez valóban így van, még a például a természetes vizek esetében bakteriológiai szempontból is lazább a jogszabály megenged bizonyos számú baktériumot, addig az épített fürdők esetében ez nulla. Tehát gyakorlatilag az 100%, hogy a legnagyobb biztonságban egy épített fürdőben van ilyen szempontból is a vendég, illetve egy dolgot nem szabad elfednünk, még csak június eleje van, ennek ellenére a Dunának olyan alacsony a vízállása, mint korábban augusztus végén volt, és ez komoly problémákat okozhat, esetleg kisebb vízminőségit, de vízhozam szempontjából teljesen át kell gondolni az egész működést egyrészt a strandoknak, illetve sokan nem gondolnak erre, hogy jó néhány fürdő, strand a saját hidegvizes ellátását is azból a vízadó rétegből oldja meg. Egyébként a Duna menti csápos ivóvízkutak vannak, és ugye én itt Dunakanyarban üzemeltetek egy fürdőt, tavaly évben is voltak komoly vízellátási gondok, elsősorban a hegyvidéki településeken, de konkrétan tudom, hogy nálunk is járt a regionális vízművek, és megnézte, hogy milyen a kutunk, hogy szükség esetén strand, a fürdő leáll, és az ivóvízellátás a fő hangsúly. Tehát ezért az utóbbi évek klímaváltozása komoly gondot és kihívást jelent a fürdőüzemeltetőknek is.
1: Még egy gondolat erejéig ugorjunk vissza a Dunán létesített szabad strandokra, mert ugye kettő van. Itt hogyan jelölődik ki a strand, a víz része, hogyan jelölődik ki?
2: Hát ugye...
1: Mert azért itt van sodrás, hát, itt vannak...
2: Hát ugye meg a kollégák, ebben egyébként be kell valljam, annyira nem vagyok otthon, hiszen mi alapvetően az épített fürdőket üzemeltetjük, ugye tekintettel arra, hogy ugye mondtam, hogy BGS kollégák üzemeltetik valamennyire igen. Hát ugye azokat a területeket szokták kijelölni, ami vízminőség szempontjából amúgy is a jobb, mert ugye tudjuk, hogy amíg nem épült meg a nagy szennyvíztisztító Budapest határában, azért hogy mondjam, finoman kihívásokkal küzdött a Duna a vízminősége. Ilyen probléma nincs, illetve ahol szerves módon már korábban is amúgy fürdőztek a Dunában, olyan a partszakasz, ott jelölik ki ezeket a strandokat, és mellé olyan infrastruktúrát, ami mondjuk büfét, illetve egyéb zárható vagy öltöző területeket, meg egyebeket jelent, de nagyon-nagyon, tehát mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az élővíz mindig mondjam, meg tudja viccelni az ott fürdőzőket, látszólag enyhe, aztán a következő pillanatban pedig egy gödör, vagy egy kis örvény, fosodrás, tehát tényleg a nyílt vizet csak annak ajánlom, aki teljesen biztos úszástudással rendelkezik.
1: Mennyire változott meg a vidéki fürdők helyzete, vagy léte az elmúlt időszakban? Lettek-e újak?
2: Hát inkább azt tudom mondani, hogy nagyobb felújítások voltak, és nem olyan régen nyílott meg egy olyan vidéki fürdő, amelyik 5 éve zárva volt, ez a Siófoki Galérius. Ez én azt gondolom, hogy azért is fontos, hiszen itt beszéltünk korábban Balatonról is, ugye a Balaton, illetve tavak, Tiszató is nagyon kitett az időjárásnak, kell mindig olyan attrakció, ami egy rosszabb...
1: Esőnap esetén.
2: Van, pontosan. Tehát ugye esőnap esetén.
1: A színházban van, kertmoziba ha van, akkor legyen
2: kell, itt is. Kell lenni a Balaton, és erre tökéletes ott van a Galérius, úgyhogy idén ők is újra nyitottak, és a következő nagy nyitás az most várható 2 hét múlva, ahogy mondtam, ugye 19-e az utolsó tanítási nap, azon a napon nyílik a Tiszaligati fürdő 7 év felújítást követően Szolnokon. Tehát ez a 2 olyan nagy attrakció, ami gyakorlatilag egy teljes új nyitást jelent, de volt az elmúlt időszakban jó néhány fürdőfelújítás, például Gyulán, amelyik azért híres a fürdőjéről, gyógyvizes fürdőjéről is, ott a Lovardának nevezett gyógyvizes részlege újult meg teljes mértékben, de vannak szaunás beruházások is, Nyíregyházát kevésbé szokták egyébként fürdő szempontból ismerni, hiszen ott azért a közelben ott van Hajdúszoboszló, ami elviszi az ismertséget elsősorban, de kifejezetten szép nagy fürdőjük van, és ott egy nagyobb szauna beruházás zajlott, szauna programokra optimalizált szaunát adtak át a kollégák.
1: Ezek a fürdők, a vidéki városokban lévő fürdők, ha most azokra koncentráltuk, ezek általában önkormányzati tulajdonban vannak?
2: Igen, a magyarországi fürdőknek egyébként nagyjából a 90%-a önkormányzati tulajdonosi háttérrel rendelkezik, és azért fogalmaztam ilyen furcsán, mert ugye legtöbb esetben létrehoznak egy önkormányzati tulajdonú céget, és az üzemelteti a fürdőt, de néhol egyébként önkormányzati intézményként úgy, mint egy iskola vagy egy óvoda, és kisebb arányban van magántulajdonban levő fürdő, ilyen is van, ott azért könnyebb a döntéseket meghozni, hiszen egy önkormányzati háttér esetén igazodni kell az önkormányzati döntési struktúrához, illetve sokan nem gondolnak bele, de egy gazdasági rádióban ülünk, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy abban az esetben nem minősül az adott fürdő KKV vállalkozásnak, miközben a mérete alapján, az árbevétele eredménye, illetve dolgozói létszám alapján is az lenne. Sajnos így ezért jó néhány támogatási formába, pályázatból is kimaradunk.
1: Igen, pont ezt kérdeztem meg az előző beszélgető társammal, ugye dr. Varga Katalinnal, a Kemping Szövetség új elnökével, hogy mekkora tere van a pályázatoknak, tehát lehet-e pályázni, tudnak-e pályázni fürdők, magántulajdonban lévő fürdők, vagy akár önkormányzati tulajdonban lévő fürdők?
2: Hát ugye magántulajdonú fürdőknél a KKV-k számára kiírt pályázatok nyitottak, önkormányzati tulajdonnál ez eleve az önkormányzati háttér miatt kizárást jelent. Itt a topos pályázatok, a településfejlesztési operatív program keretében kiírt pályázatok voltak elérhetők, vagy a fürdőüzemeltető cégnek, vagy közvetlenül az önkormányzatnak, és azért az elmúlt években, aki tudott, itt pályázott is, és azért volt jó néhány fürdő, aki nyert, és ez azért volt fontos, hiszen többször volt, amit beszélgettünk róla, hogy 19 volt az utolsó békeév, jött a COVID. Igen. Azt hittük, hogy ennél rosszabban nem lehet, aztán jött az energiaválság, aztán most a hormozis szoros, tehát ugye az energiaválság a háború miatt, bocsánat, az orosz-ukrán háború miatt, most a közel-kelet hormozis szoros okoz problémát, amiben egyébként próbáljuk a jót is meglátni, de majd erről biztos beszélünk később. Viszont ez irányított abba, vagy terelte a kollégákat abba az irányba, hogy energetikai korszerűsítések hajtsanak végre, hiszen amíg viszonylag alacsony volt az áramára, nem feltétlenül voltunk erre rászorítva, most már azért, aki tudta, nem csak napelem, hanem egyéb vezérlési oldalról is megtámogatta a rendszerét, illetve a lehető legtöbb energiát kivesszük abból a termálvízből, amit egyébként eddig alapvetően csak fürdési célra használtunk, vagy épületfűtésre, most már az elfolyó termálvizeket hőszivattyúval hasznosítva akár nyári időszakban hűtésre, vagy környező intézmények, hiszen ahogy mondtuk, önkormányzati tulajdon révén működik a szinergia, és mondjuk egy önkormányzat épületet, iskolát, óvodát is tudunk a mi elfolyó termálvizeinkkel fűteni.
1: Gyógyfürdők?
2: Az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen ha így amblok nem is lehet kimondani, hogy ez hungarikum, de mégiscsak,
1: az.
2: Annak minősül, de még konkrétan ezért minősítve nincs, de Európában kicsit kezdjük messzebbről. Én azt gondolom, hogy két olyan település van, amit világszinten jól ismernek fürdő oldalról. Egyik Budapest, hiszen adja magát a történelmi fürdőkkel, a másik pedig Hévíz az egyedisége miatt, viszont vagy még 10 olyan település van Magyarországon, a nagy fürdővárosok, bárki
1: nyugati része, a keleti része,
2: amit azért európai szinten jól ismernek, és a turizmusnak fontos befolyásoló tényezője. És ez a gyógyvíz miatt van. Ez a közép-európai gyógyvíz, Kárpát-medencei gyógyvíz, és direkt fogalmazok így, hiszen ez nem szigorúan a mai Magyarország területére, hanem a felvidéki részen, illetve Párcium erdélyi részen is található ilyen gyógyvíz, ami teljesen más, mint a nyugat-európai gyógyvizek, vagy akár csak a cseh híres fürdővárosok vizei. És ennek egyébként a hatása is teljesen más, komplexen nem csak a benne levő ásványanyagból, hanem a viszonylag magas szerves anyagtartalmából, illetve a kiemelkedően magas hőmérsékletéből is adódik, hiszen nem véletlen az, hogy amíg Nyugat-Európában már 25 foktól termálvíznek minősül valami, nálunk ez csak 30 foktól mondható el.
1: Szigorúbbak a elvárások.
2: És ha már a szigorú elvárásoknál tartunk, ugye nagyon üdvözöltük, hogy 23 év végén kijött az új közfürdős rendelet, az 509, illetve az 510/2023-as rendelet, ami egy korábbi közel 30 éves jogszabályt váltott le, de azért így működés közben látjuk, hogy van mit még finomítani rajta. Az egyik egyébként pont ez a termálvizes, gyógyvizes mutatvány, hiszen a magyarországi gyógyvizes medencék jelenleg töltőrítő rendszerben működnek. csak hogy tisztázzuk, ez nem azt jelenti, hogy reggel belöntjük, és aztán végén mondjuk egy húslevesből vagy egy gulyásból távozunk, folyamatos pótvíz utánpótlás történik, de mindenféle vegyszerezés nélkül.
1: De egyébként tudjuk, esténként leszokták engedni.
2: Persze, minden
1: és
2: minden
1: aztán
2: nap
1: kapja az újat.
2: Kitakarítják, nagyon fontos, hogy takarítják, tehát ezt hipóval, alapvetően hipóalapú, klóralapú szerrel fertőtlenítik, és újra töltik a medencét. Na most az új előírás szerint a forgatás alóli felmentést minden üzemeltetőnek idén évvégig meg kell kérni, és hogyha nem kaptam meg, akkor van rá bő két éve, hogy ezt az átalakítást megtegye. Na ez két szempontból izgalmas, hiszen vannak pont olyan fürdők, történelmi fürdők, nem csak itt Budapesten, de talán ezek a legismertebb, mondjuk egy Rudas. Hát a törökök nem gondoltak arra 500 évvel ezelőtt, hogy ezt majd valaki azt mondja, hogy akkor alakítsd át, fizikai képtelenség átalakítani. Másrészt meg ideg a víz hatása miatt ezt nem klórral, hanem hidrogénperoxid alapú szerrel lehet fertőtleníteni, de hát ugye tudjuk, hogy a hölgyek például azzal szőkítik a hajukat, hát ha azt kiszőkíti, akkor azért a víz is másfék fog kinézni, nem lesz meg az a színe, meg nem lesz meg az az illata, ami a gyógyvíz hatása, és ettől kezdve hiába mondom én a vendégnek, hogy nem befolyásolja a gyógyhatását, ha nincs meg az az érzés, ahogy mondtam, komplex, ez ugye, mint tudjuk, egy gyönyörű nőt meglátunk, először látjuk, aztán szeretnénk érezni, és így komplexen hat, ugyanígy hat ez a víz esetében is, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ebből azért lehessen, vagy ettől azért jelentős mértékben lehessen eltérni, hiszen ezért jönnek ide a vendégek Nyugat-Európából is.
1: Hát igen, ők a gyógyvízbe akarnak ülni.
2: Így van, nem pedig a kiszőkített.
1: És egyébként vízben. Pedig ugye a gyógyvíz cseréje nem oldja meg azt a problémát, ami mondjuk az egészségügyi szempontból azt hozná, hogy akkor minden rendben van. Tehát valamilyen szintű vegyszert kell alkalmazni.
2: Így van, de fontosnak tartom kiemelni, hogy az alapgondolata az NNGK részéről az volt, hogy közegészségügyi szempontból még biztonságosabbak legyenek a fürdők, de az elmúlt több évtizedre vonatkozóan, amíg adataink vannak erre, nem volt fürdésre visszavezethető olyan fertőzés, ami súlyos problémákat okozhatott volna, akár halálesetet, vagy súlyos kórházi kezelést okozó fertőzést. Tehát azt mondjuk, hogy ha megfelelően van pótvíz adagolva a medencébe, esténként megfelelően takarítják, akkor ez nem okozhat problémát, miközben megmarad az a gyógyhatás, ami miatt mondom, vendégek jönnek ide, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a magyarországi vendégészakák mintegy 70%-a olyan településen keletkezik, ahol turisztikai releváns fürdő van, tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy turisztikai döntést, utazást befolyásoló tényező maga a fürdő.
1: Csak egy rövid kérdés a végére. Ha van egy fürdő komplexum, ahol van gyógyvíz, ki által gyógyvíz. Ha nekik van olyan medencéjük, már pedig van medencéjük, ahol a gyerekek is bemehetnek, és az emberek pedig nem gyógyvízbe akarnak ülni, abban a vízbe van gyógyvíz, és ez a gyógyvíz az megfelelő melegségű, tehát mondjuk egy magas hőfokú, akkor azt használhatják azoknak a medencéknek a hőmérsékleti beállítására, vagy van a nem medencébe is gyógyvíz?
2: Tehát ugye gyógyvíznek eleve csak azt nevezhetjük, ami
1: minősített,
2: így van, de hogy gyógyvízes medencének azt, amiben nincs keverve a víz. Van már az új jogszabály szerint a gyógyhatású víznek minősített, ami maximum 30%-ig, ami ennél jobban van higítva, az már nem nevezhető annak. És a kérdésre válaszolva kétféle módszer működik. Az egyik, hogy csak hőcserélőn keresztül hasznosítják a termálvíznek a hőtartalmát, és a saját hidegvizes kutyuk vizét fűtik föl vele, de természetesen létezik keverési megoldás is, de ebben az esetben ugye a hideg víz dominál, és ebbe már gyermekek is bemetnek, hiszen gondolom a kérdés akár arra is irányulhatott, hogy jogszabály szerint 14 év alatti gyermek.
1: Persze, de ezt mindenki tudja, remélhetőleg mindenki
2: tudja. És a meleg víz, tehát ugye itt azért tudjuk, hogy igen, maga a gyógyhatás is, de forró vízben mondjuk egy kisgyereknek otthon se célszerű a kádban eltölteni egy hosszú időt.
1: De én azt gondolom azért, hogy a magyaroknak döntő többsége azért jár ilyen helyekre, megtanulja, hogy hogyan kell viselkedni, tudja használni azokat a fékeket, vagy ellensúlyokat, amik ilyenkor kellenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar ember azért tudja, hogy egy fürdőben hogyan kell viselkedni, és hogyan kell élvezni azt. Köszönöm szépen, Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára volt a vendégem, mert hogy egyébként már ugye elindult a szezon, hiszen pünkösd május 1-e, de folyamatosan az iskola év végeztével újabb-újabb fürdők nyitnak. Mindenki menjen mindenhova, mert fürödni jó. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: más lehet bárki.
1: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
2: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Egy perc elmúlt egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A lakóingatlanok iránti kereslet élénkülését és a hitelpiac részbeni átalakulását várja a Money.hu hitelszakértője a következő hónapokban. A magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrásköltségei. Ez a folyamat az úgynevezett bírsmutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamatfelár mellett. Garam Dániát hallják.
5: A kihelyezett hitelek 80%-át ott most a hitelbe vették fel. Most, hogy csökken a bírs, várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek több banknál lesznek elérhetőek. A két hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak, és vannak a piacon olyan újépítésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek. Itt kedvezőbb finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
4: Faragni tudott a költségvetési hiányból a Tisza kormány az első hónapjában. Az államháztartás központi arrendszerének hiánya 3806 milliárd forint volt, ami a költségvetési törvényben rögzített 4218 milliárdos hiánycél több mint 90%-ának felel meg. Egy hónappal ezelőtt az éves hiánycél 91%-án állt a teljesülés. Ez egyébként az elmúlt évek legnagyobb május végi hiánya, az egy évvel korábbi állapotnál bő 1000 milliárd forinttal több. A 8%-os csökkenés az azt kellett, hogy csak május hónapban 43,5 milliárd forintos többletet hoztak össze. Májusban a bevételek alakulását egyébként érdemben befolyásolta, hogy az évvégi elszámolásokhoz kapcsolódó befizetések határideje hétvégére esett, ezért a fizetés már június 1-ére egy hétfői napra tolódott.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az 1,1%-os mínuszban, 133.549 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte az 5,7 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP 6% fölötti mínuszban, 40.510 forinton, a Richter pénteki záróértékén 11.920 forinton stagnál, a Telekom egy 1% fölötti pluszban, 2638 forinton, a MOL viszont 1,2%-kal emelkedett 3954 forintra. A Forage az majd 4%-os mínuszban 2140 forinton. A forint reggel erősödött, azóta hát egy kicsit visszakorrigált, és most megint egy picit a gyengülés oldalán, de nem jelentős mértékben a számok szintjén. Egy euróért 356 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 309 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forintot kérnek. Nézzük, mi a helyzet az európai indexeknél. Nos, ott vegyes a kép, London egy pár pontos pluszban, az olasz tőzsde 0,3%-kal van feljebb, Párizs 0,5%-kal, a párizsi tőzsde 0,3%-del, a spanyol 0,2%-kal van lejjebb. Ázsiában a japán tőzsde 3,8% fölötti mínuszban zárt, Hongkong 1,2%, Shanghai 1,7%-os mínuszban zárta a napot. India is 1%-os mínuszban zárt, Szingapúr 1,7%-kal. A legnagyobb vesztes az a dél-koreai tőzsde volt, az több mint 8%-kal veszített értékéből. Hajnalban az izraeli és iráni konfliktus miatt meglódult az olajára, most valamennyit korrigált. Akkor 4,8%-os pluszban is jártunk, most olyan 3,5% körüli átlagos emelkedésről beszélhetünk. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI ennek megfelelően $93.90 alatt, a Brent $96.20 áll. Az arany 1%-kal olcsóbb, ezért egy unciáért $4,322 kérnek. A többi fémára azért komolyan meglendült, főleg a palládium 3,9%-kal, a platina 2,2%-vel, az ezüst 2,7%-kal lett olcsóbb, a réz viszont 9%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, az a kakaó, valamint a cukor. A kakaó 1,8%, a cukor 1,3%-kal került többe, a többiek ilyen 5-6%-kal drágultak, így a kávé, a rizs, valamint a gyapot. A szója, a kukorica és a búza viszont azok pár centtel olcsóbbak lettek. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 4,7%-os pluszban valamennyit lejjebb jött reggelhez képest, 50 euró 80 euró centen áll július végi szállítással. Kevesebb, mint két hét múlva véget ér a tanév, ugye jövő hét végén egész pontosan, és megkezdik az iskolákban. A fiatalok gyakran nyári munkával keresik meg a nyaralásra valót, vagy a kiegészítést a zseppénzükhöz. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője elmondta, van néhány elengedhetetlen feltétel a fiatal munkavállalók alkalmazásánál. Lincmeier Szilvia hívja fel ezekre a figyelmet.
0: A munkaviszonynál, amire nagyon oda kell figyelni, az az, hogy mindig legyen írásban megkötött munkaszerződésünk 18 éves kor alatt, ez csak a törvényes képviselő, ugye anyuka, apuka hozzájárulásával, aláírásával érvényes. Ezt azért érdemes jó alaposan megnézni, és a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályai, napi 8 órában számítva, havi bruttó 322.800 forint a minimálbér, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor ennek a fele, ha 6 órában, akkor az arányos része, de a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályok, úgyhogy azt a szerződésben mindenképp ellenőrizzük.
4: Katonai drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét. A balti ország légterébe belépő drónt NATO gépek lőtték le. A lett hadsereg szerint egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy orosz vagy ukrán eredetű volt-e. A moldovai védelmi minisztérium szerint már a viradóra lépett be egy drón az ország légterébe, amit az ukrán határ közelében egy mezőn találtak meg. A moldovai külügyminiszter szerint további csúcstechnológiás elfogó drónokra van szüksége az országnak. Mecser Tamás dandártábornok az új országos rendőrfőkapitány. A szakember 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemén jogászként szerzett diplomát. Korábban megkapta a rendőrség főtanácsosa, valamint az év rendőre címet, és átvette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. 7,8-as erősségű földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket, írta a Guardian. A katasztrófa miatt több épület összedőlt vagy megrongálódott, a legfrissebb adatok szerint 15-en haltak meg, mintegy 130-an megsérültek. A térség többi országában cunami riadót is elrendeltek.
1: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a nyári napsütéses idő, a néhol megjelenő gomoly felhőkből számottevő eső ma nem várható, szerdára viszont lehűlést mondunk. A szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet most 27 és 32 fok között alakul, késő este 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
4: Florentino Pérez maradt a Real Madrid klubelnöke, mivel a tegnapi választás során 65-35 arányban jobbnak bizonyult kihívójánál, Erike Riquelme-nél. Perez első elnöki időszakában 2000-től 2006-ig, majd a lemondását és újraválasztását követően 2009-től irányította a spanyol klubot, regnálása alatt 37 trófeát nyertek a labdarúgók. Harmadik helyen végeztek a magyar versenyzők az ausztriai Teke VB-n. A legnagyobb magyar hőse az versenynek Hári Boglárka volt, aki 1361 fás világrekorddal nyerte meg az összetett egyéni versenyt az árónapon. A kiváló játékos már korábban aranyérmet szerzett női párosban Sáfrány Anitával, a két magyar pedig a tandem versenyszámban bronzéremmel gazdagodott. Sáfrány Anita egyéniben bronzérmesként zárta a VB-t. A magyar érmek sorát gyarapította a Szalai Bordás Dorottya és Pákai Zsolt alkotta tandem mix páros, amely ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Több mint 4000 lesznek a kíváncsiak a magyar válogatott mai nyílt edzésére. A csapat a kazahok elleni felkészülési meccs előtt egy nappal délután 5-től tartja edzését a Telki edzőközpontban. A tréningre jelképes összegért 125 forintért lehetett jegyet venni, utalva arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Az elmúlt csaknem egy évben a támogatott hitelek uralták a hazai lakáshitelpiacot, minden 5 ügyletből 4 ebbe a kategóriába tartozott. Ugyanakkor az elmúlt hetekben a magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos rendkívül optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrásköltségei, amely folyamat az úgynevezett bírsmutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamatfelár mellett. A folyamat eredményeként olyanok is megjelenhettek a lakáspiacon, akik eddig nem voltak jelen, és szélesedhet a kereslet is. Garam Dánielt, a Money.hu hitelszakértőjét Németh László faggatta.
2: Mi várható idehaza a következő időszakban a piaci lakáshitelekkel kapcsolatban?
6: Jó hírem van azoknak, akik nem férnek bele az otthonstart konstrukciókba, mert nem csak ott van mozgás, vagy nem csak ott várható mozgás, hanem a piaci lakáshiteleknél is kedvezőbbé válhat a helyzet, mert a bankok hosszú távú forrás költsége az úgynevezett bírs mutató látványosan csökkent az elmúlt hónapokban. Ugye nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, hogy mi ez a bírs. Ez egy olyan pénzügyi mutató, amit a bankok ugye hosszabb távú fix kamatozású hitelek árazásánál figyelnek. Tehát leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy milyen áron tudnak hosszabb távra fix kamatú forrás biztosítani. Hogyha ez csökken, akkor a bankoknak is nagyobb terük nyílik arra, hogy olcsóbban adjanak lakáshiteleket, piaci lakáshiteleket.
2: Azt lehet tudni, hogy miért csökkent ez a bizonyos bírsmutató?
6: Ez a gazdasági mutatókkal van azért összefüggésben, most így a választások óta azért elég kedvezően alakul a gazdasági megítélése az országnak, és ez kihat azért ezekre a mutatókra is. Eddig az otthonstart hitelek azért uralták a kihelyezett hitelek 80%-át otthonstart hitelbe vették föl. Itt inkább a lehetőséget mondanám, hogy bővülni fog, mert azok az ügyfelek, akik nem voltak jogosultak otthonstart hitelre, és magas kamatozású piaci hiteleket tudtak felvenni, csak az ilyen 6-7% környéki hitelekkel mentek, ők nem biztos, hogy belevágtak egy vásárlásba. Most, hogy csökken a bírs, az év elején ez még 6,48% volt, június elején ez ilyen 5,07-5,09 közé esett, az ilyen 1,4%-os csökkenés, és várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek, azok jellemzően több banknál lesznek elérhetőek, ez a várakozásunk. Ez meg azt mutatja, hogy bár nem a 3%-os otthonstart hitel kamaton, de a két hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak. És vannak a piacon olyan ingatlanok, újépítésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek. Viszont az építetők szeretnék eladni, az ügyfelek meg szeretnének beköltözni,
5: itt kedvező finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
2: Ezek a kedvező feltételek hosszú távra is megmaradhatnak, tehát ez nem csak most érvényes, hanem adott esetben később is érvényes lehet?
5: Ez ugye a fix kamatozású hiteleknek az árazásában jelentkezik. Ezek jellemzően 10 és 20 éves kamatperiódusú hitelek. Tehát, hogyha most valaki egy kedvezőbb kamatkörnyezetben szerződik egy 10 vagy 20 éves kamatperiódusú hitelre, akkor neki az adott kamatperiódusban ezek a kamatok nem változhatnak. Nyilván, hogyha hosszabb a kamatperiódus, akkor ő hosszabb időre tudja bebiztosítani magának az alacsonyabb kamatot, ha rövidebb, akkor ugye a 10 éves időtávban. Az, hogy merre fog mozdulni a gazdaság, ez megint egy másik kérdés, de én azt szoktam mondani, hogy

0: ki lehet váltani ezeket a hiteleket egy alacsonyabb kamatozású, éppen aktuális kamatkörnyezetben lévő konstrukcióra. Itt igazából a biztonság az, ami az ügyfél oldaláról, vagy a kiszámíthatóság az, ami számottevően figyelembe vehető.
1: Milyen jellemzőkkel bírnak azok, akik inkább a piaci hitelek felé indulnak el? Ők magasabb jövedelmi kategóriába tartoznak?
0: Nem feltétlenül. Lehet, hogy még nem dolgozik annyi ideje a munkahelyén, vagy olyan ingatlan szeretne, amelyik nem fér bele az otthonstartós, vagy a kamattámogatott hitelkonstrukcióba, vagy nincs meg az a komfortfokozata az ingatlannak, ami lehetővé tenni, hogy támogatott hitelt vegyen föl. Nem feltétlenül a munkabér a kérdés. Az is lehet, hogy olyan munkahelyen dolgozik, ami nem igazából azzal a munkabérrel jelenti be a dolgozót, amennyit ő keres. Vagy volt olyan ügyfelem is, aki két munkahelyen dolgozott, és a hitelbírálatnál derült ki, hogy a második munkahelye be se jelentette, feketén dolgoztatja, és nem tudtuk figyelembe venni azokat az összegeket, amiket ő kapott, tehát ők sem feltétlenül jogosultak, vagy tudnak felvenni így megfelelő hitelt.
2: Garam Dánielt, a Money.hu télszakértőjét hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Enyhén fölfelé a box 1%-kal 133.827 ponton. A forgalom gyakorlatilag átlépte a 6 milliárd forintot, a MOL 1,1%-kal drágult 3.952 forinton, a Richter 2,1%-os pluszban 11.940 forinton, a Telekom 3,1%-kal emelkedett 2.642 forintra, az OTP viszont 3,1%-os mínuszban 40.650 forinton. A forint kezd visszaerősödni, beesett 356 alá, 355 forint 80 filléren áll az euróval szemben, 1 dollárért 308 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 387 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek vegyesen mozognak, London, de már mire kimondtam, nem is. London pár pontos mínuszban, egyedül az olasz tőzsde, az, ami 4%-kal, mire kimondtam, már csak 2%-kal tudott erősödni, elindult lefelé ő is. A DAX index 7%-kal, Párizs 4%-kal, a spanyol 2%-kal gyengült eddig. Az olajárak most nem mozognak, de hajnalhoz képest csökkentek. 93 dollár 90 centen az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent az pedig 96 dollár 20 cent alatt. Ez olyan 3,4-3,5%-os plusz, ugye reggel jártunk 4,8-nál is pluszban. Az arany 9%-kal jött lejjebb, 4327 dollárt ér egy uncia arany. A palládium 3,8, a platina 2,3, az ezüst 2,5%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, a cukor és a kakaó. Cukor 1,2, a kakaó 1,7%-kal került többe a világpiacon. A holland tőzsdén gázárfolyama nem mozdul, 4,7%-os pluszban 50 euró, 80 euró centen áll július végi szállítással. A sok globális kockázat és a hazai aszályhelyzet ellenére a május infláció nem sokkal emelkedhetett az áprilisi 2,1% fölé. Ezt prognosztizálja az M4 privátbankár.hu szokásos bevásárlásuk után, hogy a KSH holnap reggel fél 8-kor teszi közé a májusi adatot. Gáspár András lapigazgató elmondta, a családi kosaruk számlája 1,7%-kal lett alacsonyabb. Az élelmiszereknél volt a leglátványosabb visszaesés, mint egy 6,5%-kal volt kevesebb a számla. Rendszeresen nézik egy átlagos nyugdíjas bevásárlását is. Ott is kedvezőbb számokat mértek. Vele beszélgettem a reggeli monitorban. Milyen lett a legutóbbi vásárlás?
4: Aki a reggeli órákban a privátbankár oldalaira látogatott és látta a legújabb privátbankár árkosár felmérést, az nagyon kellemes meglepetésben részesülhetett, mert hát ha belegondolunk, azért van egy csomó aggasztó dolog a világban, ami miatt félhetnénk attól teljesen jogosan, hogy itt az élelmiszer árak elszállása az a küszöbön van, megugrik az olajára, egyébként is nagyon drágák az energiahordozók, a műtrágya ára ugyanezen okból kifolyólag szintén drága, ugye aszályról is sokat hallani a hírekben, tehát egy csomó olyan tényező van, ami miatt drágulnia kellene az élelmiszereknek, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy a hazai hipermarketekben ez még korán sem látszódik, mert hogy hónapok óta látjuk azt, hogy ugyan alacsonyabbak az árak, mint az előző év azonos időszakában, de azért az árelőny az fokozatosan olvadt el. Most azonban ismét nagyobb áttökkenésre számolhatunk a hipermarketekben, mégpedig azt mértük, hogy mivel 1,6%-kal megint tudott csökkenni az előző hónapon.

0: képest a családi nagyvásárlására. Ezért éves szinten is egy érdemi olcsóbbodást vagy átcsökkenést mérhettünk. 6,2%-kal kerül most kevesebb a családi nagyvásárlás, mint egy évvel ezelőtt, ami azért egy egészen meglepően jó fejleményt jelent, legalábbis a vásárlók szempontjából mindenképpen.
1: Na most, ha megnézzük a kosár tartalmát, akkor mi az, ahol a leginkább csökkent az ár, és mely terület az, aminél annyira még nem?
0: A legnagyobb átcsökkenések között továbbra is azért elsősorban az ár és topos termékeket látjuk, mert az intézkedés továbbra is életben van, és hát a kormány nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy a következő elkövetkező hónapokban egyelőre nem is számíthatunk arra, hogy ezt kivezetnék. Ezek közül is az főleg azok a termékek, amik az ár és top második körében csatlakoztak be ebbe az intézkedésbe. A mikrosorunkból ez az alma és a sertésmájas. Itt még nem telt el az egy év, amikor a bázisból kikerült volna a magasabb ár, úgyhogy az alma és a sertésmájas az több mint 40%-kal olcsóbb most, mint egy évvel ezelőtt. És a tavalyi árrekorder van még fent ezen a dobogón, ugye a narancslé, ami tavaly a legnagyobb mértékben drágult, most ugye, ahogy rendeződtek a termelési körülmények, meg az időjárás, meg jobb termés lett, így a narancslé ára az több mint 25%-ot esett. Ami viszont drágult szintén tavalyhoz képest, az a jelenleg a csokoládé, az egyébként szintén ár és topos gyümölcsokkurt, és a szénsavas üdítő volt még az, ami legalább 10%-ot meghaladó mértékben emelkedett, úgyhogy a kosorunkban ezek azok, amik többe kerülnek.
1: Nézzük, mi a helyzet a nyugdíjas kosárral.
0: Nyugdíjasok esetében ott is a vártnál egy lényegesen nagyobb árcsökkenést tudtunk mérni. Havi szinten valamivel kisebb az árcsökkenés mértéke, mint a normál kosárban, mert most nem annyira az alapélelmiszereknél volt a nagyobb a visszaesés, mint más egyéb termékeknél. Úgyhogy egy hónap alatt 0,8%-ot csökkent a nyugdíjasoknak a bevásárló indexe, és éves alapon viszont egy kicsit nagyobb a csökkenés, mert ott is a bázis hatás, egy nagyobb ugrás volt a nyugdíjas árkosárban egy évvel ezelőtt, most ennek köszönhetően ez a mostani korrekció nagyobb mértékben érvényesült, több mint 7%-kal, majdnem 7,5%-kal kevesebbet kell most a nyugdíjasoknak fizetniük a maguk bevásárlásáért, mint egy évvel ezelőtt, úgyhogy itt a mostani hónap azért kifejezetten kellemes meglepetés jelen mind a általános családi árkosár esetében, mind a nyugdíjasoknál.
1: Na most ezek után, ennek fényében ugye a májusi infláció mit becsültök, hogyan alakulhat? Nyilván holnap reggel okosabbak leszünk, de azért mondjunk egy jó számot.
0: 2% körüli áremelkedés, vagy inflációs indexet várunk általánosságban a piacon. Ugye az élelmiszerek, amiket mi vizsgálunk, azoknál ez a tavaszi hónap a primőr áruk piacra érkezése miatt egy kicsit, főleg mondjuk a május az egy ilyen havi szinten egy nagyobb áremelkedés szokott adott esetben okozni. Mi most ezt kevésbé látjuk, tehát az előző 2,1%-nál valamivel magasabb általános infláció most a konszenzus az elemzők körében, és az élelmiszereknél egy minimális megugrás legfeljebb, de azzal együtt is, hogy látjuk, hogy nincsenek meg ezek az áremelő hatások, és illetve a forint erősödése az pedig kifejezetten segíti a nagyobb importhányaddal rendelkező feldolgozott élelmiszerek piacát. Úgyhogy én inkább egy kellemesebb meglepetése, tehát egy kevésbé emelkedő inflációra számítok legalábbis az élelmiszerek frontjáról mindenképpen, nem sokkal 2% fölött, és hát ugye ne felejtsük, hogy ez még azért mindig nincsen messze a jegybanki tolerancia sávnak a vásárlók számára kedvező végétől vagy határától, tehát a 2%-tól, úgyhogy ez most a szokásosnál egyre izgalmasabb adatközlés lesz, mert hát eldőlhet, hogy vajon gyakorlatilag a nemzetközi trendekkel szemben menve a magyar jegybank akár képes lesz-e vajon kamatot vágni, vagy pedig nem. Tehát a holnap reggeli inflációs adat, amitől mondom én egy 2% fölött nem sokkal alakuló általános indexet várok, az egy nagyon izgalmas mutató lesz most.
1: Igen, de nagyon fontos dolgot mondasz, mert ugye azt említett, hogy a kosárban még érvényesül az ár és top. Na most ugye előbb-utóbb ez nyilván kivezetődik, az viszont azt jelenti, hogy akkor meglódulhat majd az infláció mértéke, tehát nem biztos, hogy egy jegybank nem várja meg azt a pillanatot, amíg ez a hatás érvényesül, vagy kisimul. Ugye ez kérdés, hogy mi történik majd.
0: Igen, és ezért vizsgáljuk meg mindig azt, hogy vajon mi történik az ár és topon kívül, és van egy jó indikáció abban, vagy egy pozitív trend abban, hogy mivel az ár és top több mint, a nagy része több mint egy évvel ezelőtt életbe lépett, ezért most meg tudjuk vizsgálni azt, hogy tulajdonképpen az ár és toptól függetlenül hogyan alakul az érintett termékek köre. És legalábbis a hipermarketekben most az látszik, hogy az ár és toptól függetlenül is korlátozzák, hogy mérsékelték az árakat egyébként az áruházak. Nyilván ebben lehet az, hogy jól alakultak a különböző globális, illetve regionális élelmiszerárak az egy évvel ezelőttihez képest, és lehet egyfajta ilyen önmegtartóztatás, vagy egy önkéntes árkorlátozás is az áruházak részéről. Úgy kommentáltuk a mostani folyamatokat, hogy azért részben ez a TISZA hatásnak is köszönhető. Egyrészt azért, mert maga a forint erősködés az új kormánynak megszavazott bizalomnak a jele, másrészt pedig az a fokozódó jogbiztonság vagy üzleti körülményeknek a kiszámíthatósága, amit most azért erősen elvárnak a piaci szereplők a kormányt, illetve remélnek, és remélhetőleg joggal számítanak erre, az akár az árazásokban is megjelenhet.
1: Az elmúlt percekben a Gáspár Andrást, az M4 privátbankár.hu lapigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában M. Szűcs Pétertek ki zene, majd jönnek a friss hírek itt a 94.2-n.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az elnök Truth Social közösségi oldalán egyetlen mondatban reagált a két ország által indított rakéta csapásokra, és azt írta, hogy le kell állítaniuk a lövöldözést. Még vasárnap Beirutot támadta állítólagos terrorista fészkeket az izraeli légierő. Erre volt válasz, hogy Irán rakétákat indított Izraelre, mire Izrael támadt több iráni katonai létesítményt. Egyelőre nem világos, hogy ilyen helyzetben hogy folytatódhatnak majd a béketárgyalások. A világ mind a 9 nukleáris fegyverrel rendelkező országa fejlesztette és bővítette arzenáját a növekvő globális feszültségek közepette. Erre hívta fel a figyelmet jelentésében a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutató Intézet. Az Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael az idén januári adatok szerint 12.187 nukleáris robbanófejjel rendelkezett. A kutatók szerint ennek 4/5-ét 9.745 darabot tároltak egyébként a katonai készletekben potenciális felhasználásra. Az előző évhez képest többet rakétákra és repülőgépekre telepítettek. Idehaza csökkentik a képviselők fizetését, felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, és megszavazzák a vizsgáló bizottságokat. Ezek a döntések várhatóak ma az országgyűlésben. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt. A kormányfő egyebek mellett bejelentette, hogy a szociális és családügyminiszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. Felszólalásában kiemelte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, de ez csak az első lépés, amely és megmutatja, hogy mi történt a gyermekvédelemben. 1 milliárd forint kártalanítási alapot hoznak létre a kárvallottak áldozatainak, a kárvallottak támogatására. A gyermekvédelem költségvetése egyébként felülről nyitott. Az ellenzéktől konstruktivitást kért abban az értelemben, hogy mely költségvetési fejezeteket csoportosítsanak át gyermekvédelemre. A Tisza párt országgyűlési frakciója döntött róla, hogy kiket jelöl 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére, döntésüket a házelnökkel is ismertették. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgálóbizottság élére Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálóbizottságira Csőszi Attilát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságira Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik. Várhatóan az összes parlamenti frakció bejelenti, hogy kiket jelölnek majd a testületekbe.
0: Tőzsdehírek.
3: A mai kereskedésben egyelőre. A hazai értéktőzsde 0,2%-os pluszban jár, 133.972 pontra buksz, a forgalom 6.089.000.000 forint. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.948 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,1%-kal gyengül, 40.710, a Richter 0,5%-kal drágul, 11.980, a Magyar Telekom 0,3%-os pluszban 2.642 forinton, 3%-kal esnek a 4IG részvények, 2.162 forinton járnak, a CVAK 1,7%-os pluszban 36.800, emelkedik az Arany biztonsági nyomda 0,8-del 7.980, gyengül viszont a BIF 3,7-del 289 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 355 forint 80 fillért kell adni. Európában a főbb indexek vegyes képet mutatnak, a londoni tőzsde 0,2%-kal drágul, az olasz 0,6-del, a spanyol 0,1-del, csökken viszont 0,3%-kal a német DAX és 0,1%-kal a francia tőzsde, 1,1545 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése alatt. A meteorológusok komoly esőzéseket, zivatart jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére. A főváros egyes részeire narancssárga fokozatú riasztást adtak ki. A napokban többször is felhőszakadást nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát vízárasztott el, és a metróállomásokat is le kellett zárni. A szervezők gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban, a tanárok mellett a teherautó sofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses nyári idő, a néhol megjelenő gomoly felhőkből számottevő eső nem várható, a szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
5: Krasna Horkai Út a Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archívfotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A cél, hogy minél többen megismerjék a Nobel-díjas író életét, mondta Varuska László, a kiadvány főszerkesztője. Hozzátette, hogy a könyv érdekes és fontos információkat kínál arról, mit is gondol Krasna Horkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tarbélával való kapcsolatáról. A könyvben vannak esszék, klasszikus újságírói alkotások, ehhez társul a vizualitás. Polgárdi Ákos művészeti vezető elmondta, hogy többek között az izgalmas képanyaggal törekedtek az életmű vizuális motívumainak bemutatására. Emellett olyan kincsekbe is betekintést nyer az olvasó, mint például Spíró György, neki írógépen írt hosszú levele, vagy Eszterházi Péter vicces képeslapja. A könyv 4 részre tagolódik, az első egyfajta általános áttekintést ad az életműről, a második az 1985-ben megjelent és meghatározó regényt, a Sátán tangót állítja a középpontba, a harmadik a fordítók szemén keresztül a külvilág által kialakított Krasna Horkai képet mutatja be, a záró rész pedig a Nobel-díjra is annak következményeire fókuszál. A kötet egyik legfontosabb eleme azon beszélgetés írásos változata, amelyet 2017-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon folytattak vele. A Krasna Horkai Út a Nobel-díjig című kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakó Sára, Szekeres Dóra és Bárány Tibor.
0: Koncert.
6: Queen Symphony és koncertshow lesz június 13-án este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A látványos koncertshow a Queen ikonikus dalait mutatja be, szimfonikus köntösben, Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Szemenyei János mesél a koncert részleteiről.
7: Azt kell tudni, hogy a Queen az mindig is nagyon közel állt a szívemhez, és nagyon remélem, hogy másnak is. A szíve csücske, ugye Freddie Mercury ikonikus dalai csendülnek fel. Hárman fogjuk énekelni, Serbán Attila, Baks András és jó magam ezeket a dalokat. Reméljük, hogy egy tartalmas élményt fogunk adni a nézőknek. Arról azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag egy hatalmas szimfonikus zenekar kiegészülve rock szekcióval várja a kedves nézőket, méghozzá a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Ugye a Queen, ők egy rock szekció volt, és most ez van kibővülve Szűcs Apor újraértelmezésével és áthangszerelésével. Természetesen el fog hangozni a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, úgyhogy egy hatalmas élvezet vezényelni ezt a koncertet. Volt már ennek egy előzménye, méghozzá Tokajban, tehát ezt mi nyáron már egyszer elénekeltük, csak akkor Serbán Attilával, most Baks Andrással kiegészülve hárman fogjuk előadni ezeket a nem túl könnyű dalokat.
0: Fotó.
5: Analóg fotográfiák számára nyílik kiállító tér Budapesten. A 6x7 elnevezésű galéria az első kerületben található. A fotóműterem és kiállító tér egy hibrid megoldás, a stúdió néhány mozdulattal ugyanis átalakítható kiállítási helyszínné és vissza, miközben a tárlatok ideje alatt műtárgyak között alkothatnak a fényképészek. Somorjai Balázs fotográfus végzettségű vállalkozó eredetileg csak egy saját alkotóműhelyt szeretett volna, ám végül egy olyan utcai bejáratos önkormányzati helyiségre bukkant, amely lehetőséget teremtett az ötlet továbbfejlesztésére, egy saját stúdió és egy művészeti galéria beindítására. Az idő legnagyobb részében alkotómunka zajlik majd ezen a kevesebb mint 500 négyzetméteren. Az itt időről időre bemutatott felvételek egy része megvásárolható, de csak is közvetlenül a művészektől, az azokból befolyó minden forint pedig őket illeti. A galéria és kiállító tér egy különleges anyaggal nyílik meg, a hazai analógos széna 14 művészének egy-egy képét állítja ki. A válogatás során fontos szempont volt, hogy ne csak a neves alkotók munkái jelenjenek meg, hanem tehetséges, de nem ismert fotósoké is, akik között hobbista és profi, fiatal és idősebb egyaránt megtalálható.
0: Koncert.
5: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sport Arénában. A szervező közleménye szerint Szent István éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. A Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert, és nem is klasszikus előadás. Inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert magyar dalok csaknem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Szutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péterfi Bori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus Molnár Mónika kórus vezető közreműködésével. Minden jegyvásárlónak külön kiküldik a teljes dalszövegcsomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent István éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette. Ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kám. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A fehér, rózsaszín és piros árnyalatok mellett Érdemes megfigyelni a ritkaságnak számító kék viráglabdákat is. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Várcrátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A romantikus hidak, tavak és kanyargó ösvények miatt könnyű hosszabb időre is elveszni a kertben. A Várcrátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedmagad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket. A látogatás során érdemes betérni az Illatmúzeumba is.
4: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
9: Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal, olvassuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszínelő.
10: Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább. A tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is, ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
9: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
10: Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
9: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
10: Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban, mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszíneléstől a nyomozáson át minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI-vés valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
9: technikailag
10: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeken, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb. Tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papír ruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
9: Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínőre is veszélyes.
10: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadsághídnak a tetején, ott Turul madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk, az egészet védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni. Tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen. És hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik, ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
9: Döbbenetes, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
10: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig, édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
9: Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
10: Így van. Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is vele írtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó ilyen felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben. Tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána a vonat elejé lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
9: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállításáról szólította fel Izraelt és Iránt, a két ország hétvégi csapásaira reagált így. Egy másik Truth Social-ön közített bejegyzésében azt írta, hogy a két ország tudomása már szerint már az azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak, viszont az amerikai blokkád is marad Irán ellen. A világ mind a 9 nukleáris fegyverrel rendelkező országa fejlesztette és bővítette arzenálját a növekvő globális feszültségek közepette, hívta fel a figyelmet jelentésében a Stockholmi Békekutatóintézet. A szervezet szakértői szerint az államok félretették leszerelési kötelezettségvállalásaikat, sőt új kockázatokat teremtenek és táplálják a fegyverkezési verseny dinamikáját. A 9 atomfegyverhatalom idén januárban 12.187 nukleáris robbanófejjel rendelkezett. Az előző évhez képest többet, becslések szerint 4.012 darabot telepítettek rakétákra és repülőgépekre. Idehaza csökkentik a képviselők fizetését, felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, megszavazzák a vizsgálóbizottságokat, ezek a döntések várhatók ma az országgyűlésben. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt, a kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási és kártérítési alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Magyar Péter közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. Emellett a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. A gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz. Az ellenzéktől konstruktivitást kérte a kormányfő az esetleges költségvetési tételek átcsoportosításával kapcsolatban megfogalmazott javaslatokra.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 0,2%-kal megy felfelé, 134.014 ponton, 6.460.000.000 forint a bőrzeforgalma idáig. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.946 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-kal csökken, 40.710, a Richter 9%-kal drágul, 12.030 forinton, a Magyar Telekom 3%-os pluszban, 2.642 forinton áll. Komolyabb 3,6%-os mínuszban a 4iG, 2.148 forinton, csökken még a BIF 3,7-del 289 forint, és esik az MBH Bank is 1,1%-kal 2580 forinttól jár. Drágul viszont a Panergy 1,7%-kal 2380 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 20 félért kell adni. Európában a londoni tőzsde 2%-kal felfelé megy, a német DAX 3%-del gyengül, a francia CAC 2%-del, az olasz tőzsde ugyanakkor 6%, a spanyol 1%-os pluszban jár, 1,1541 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj tekintetében az 1%-os plusz maradt, $94.28 a Brent típusú kőolaj, az amerikai könnyolaj $91.43 jár, a földgáz a holland tőzsdén 2%-os napon belüli pluszban €49.50. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése előtt. A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére. A főváros egyes részeire narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófavédelem. A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát vízárasztott el, és a metróállomásokat le kellett zárni. A szervező gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban, a tanárok mellett a teherautó sofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre. Mexikóváros 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont VB nyitánynak. A dél-afrikaiak elleni mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik majd csütörtökön.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses nyári idő, a néhol megjelenő gomoly felhőkből számottevő eső nem várható, a szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
4: Sziasztok, Babik Edit vagyok. A Wellbeing jegyében a mai műsorban azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jóllétünket és egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem szó lesz a beszélgetésben a test, lélek, szellem egységének megőrzéséről is. És aki ebben a témában együtt gondolkodik ma velem, Csehi Pogány Frida, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő. Köszönöm, Frida, hogy a vendégem vagy ma, örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: A jól létünk és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, az nagyon nagy részt múlik azon, hogy mit fogyasztunk, mivel tápláljuk a testünket, mennyire vagyunk tudatosak a mindennapokban a táplálkozás területén is. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amit mi magunk otthon megtehetünk saját magunkért, a testünkért, a lelkünkért és a szellemünkért, és kezdjük akkor a testtáplálásával, az egészséges táplálkozás alapjaival.
5: Igen, amit említettél, ez a test, lélek, szellem egysége, ugye a holisztikus emberkép szerint, ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, hanem hogy van egy lelki részünk is, ahol szintén oda kell figyelni az egyensúlyra, illetve van egy ilyen szellemi transzcendencia felé való igényünk is, tehát így alkotunk egy teljes embert. De nagyon könnyen megfogható egyébként a fizikai létünkben, illetve a fizikai táplálkozáshoz való viszonyunkban is az, hogy én hogyan vagyok önmagammal, hogyan vagyok a világban. Sokszor szoktam azt javasolni, hogyha nehéz önmagamra odafigyelni lelkileg, akkor fogjuk meg arról az oldalról, hogy akkor a fizikai táplálkozáson keresztül hogy tudok tenni azért, hogy én fizikálisan is jól legyek, és hogy ezzel támogassam az én lelki egyensúlyomat is.
4: Igen, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mondjuk egy túlsúlynál, vagy egy más élethelyzetben kitaláljuk, hogy fogyók, kurázunk, hogy elkezdünk diétázni, ami persze jó, meg jó lehet, meg lehet ezt jól csinálni, de ugye itt a fókusz tényleg azon van, hogy tudatosan és fenntarthatóan tudjuk jól támogatni a testünket, és ezáltal természetesen az egész lény.
5: Igen, ez így van, és emiatt mondjuk az ilyen fogyókúra, vagy hogyha fogyni szeretnék, általában az szokott hosszú távon működni, hogyha életmódot változtatok. Tehát, hogy volt addig az életem, éltem így, ilyen olyan táplálkozással, vagy ilyen ritmusokkal, ami mondjuk nem felelt meg egészen az én valódi belső ritmusomnak az igényével, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni, és hogyan tudok egy új életet kezdeni.
4: Hogyan tudom, hogy mi az én ritmusom? Vagy mi segíthet abban, hogy rátaláljak a saját ritmusomra?
5: Ugye vannak alapvető ritmusok, amiket jó, hogyha betartunk. Ugye a ritmusokat több oldalról is meg tudjuk közelíteni, hogy az egyik az például, hogy a táplálkozási ritmusunk az meglegyen. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben, ha valaki reggelizik, vagy gyümölcsözik, akkor nagyjából abban az időben legyen egy ebéd, legyen mondjuk egy vacsora, és ne az legyen, hogy hát éppen ma elfelejtettem enni, és össze-vissza ettem aznap, vagy mondjuk ez ilyen rendszeresen visszatérő probléma. Meg lehet fogni a ritmust a légzésbe. Én mindig szoktam javasolni, hogy jó, hogyha a légző gyakorlatokat is bevesszük a mindennapjainkba, illetve a mozgásban is. Én azért szoktam olyan kardió jellegű mozgást javasolni, ami én azt gondolom, hogy hetente háromszor mindenképpen jó az egészségünk megőrzése érdekében, hogyha mozgunk, sportolunk. Mert hogyha ilyen kardió jellegű sportot, mozgást végzünk, futás, biciklizés, vagy gyorsgyaloglás, ott mindenképpen muszáj a légzésemben megtalálni azt a ritmust, vagy azt a tempót, ami nekem komfortos, egy picit talán a komfortzónámon túl van, és így tudok a legkönnyebben a saját ritmusomhoz igazodni. És vagy olyan valakit kell magam mellé keresni, akivel hasonló a ritmusunk, vagy egy picit a másiknak gyorsabb, és akkor ezzel tud engem motiválni, de például ilyen mozgással könnyen lehet a ritmushoz visszakapcsolódni.
4: Egy picit térjünk vissza a légzésre. Mit jelent az, hogy a légzésben figyelek a ritmusra? Talán ez volt a legkiugróbb abból, amit mondtál.
5: Igen, ugye a mindennapokban, hogyha stresszben vagyunk, ugye ez manapság most már tényleg ilyen népbetegség, vagy ilyen népi tünetnek mondható el, hogy észesen veszem, hogy stresszben vagyok, és ilyenkor mindig felületes lesz a légzésem. Tehát egyáltalán nem lélegzek, nem használom ki a tüdőmnek a teljes kapacitását. Ez már önmagában is nagyon nagy stressz a testnek, hogy nem jut elég oxigénhez. És ez már utána egy ilyen negatív spirál is lesz, hogy összeszűkülnek az erek, megfájdul a fejem, nem tudok úgy koncentrálni, ez is nyomasztani fog. Az emésztésem is amúgy a stressz hatására mindenképpen háttérben szorul. És ezzel az egyszerű eszközzel, ami ingyen van, és 5 perc alatt elvégezhető, ezzel már nagyon sokat tudok tenni. Tehát mély, lassú belégzés, és lassú szájon át való kilégzéssel tudom a stresszt csökkenteni.
4: Tehát orron át be, és szájon
5: így van,
4: át ki.
5: Így van.
4: Van-e ennek valamilyen üteme?
5: Nagyon amivel... sokféle légző gyakorlat van, attól függően, hogy mire szeretnék, vagy hogy szeretnék hatni, de például a 4 ütemű légzés az egy ilyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 4 egységnyi idő alatt, mondjuk elszámolok 4-ig vagy 5-ig, beszívom a levegőt, 4 egységig bent tartom, 4 egység alatt fújom ki, és 4 egység szünet. És ezt 5-6-szor mondjuk megismételni, ütlem, vagy pedig a váltott orrjukú légzés is ilyen lehet, amikor az egyiket befogom, beszívom a másik orrjukomon, és ezt váltogatom, hogy mindig az egyiken beszívom, a másikon pedig kifújom. Ez például egy savtalanító légzés is, ez segítheti a savbázis egyensúlyunknak az egyensúlyát.
4: Na akkor kanyarodjunk is vissza a táplálkozásra. Ugye azt mondtad, hogy a testünknek is van egy ritmusa. Hogyan tudjuk a táplálkozásunkkal ezt a ritmust támogatni, segíteni, hogy jól érezzük magunkat?
5: Az egészséges étkezésnek van 12 aranyszabálya, ami azt gondolom, hogy bármilyen étkezés irányzatnak megfelelő, tehát mindegy, hogy valaki éppen eszik húst, vagy nem eszik húst. Ezek olyan egyszerű dolgok, amikhez tudunk visszakapcsolódni ahhoz, hogy a mindennapunkban legyen egy ritmus. És ilyen például az, hogy reggel mondjuk mindig egy citromos vízzel indítom az étkezésemet. Ez például segíti a májnak a működését, a citromos víz az nagyon jó lugosító hatású, és a májnak minden olyan étel vagy ital nagyon segíti a munkáját, ami lugosító hatású a szervezetre. Vagy mondjuk délig csak gyümölcsöt eszem, egyféle gyümölcsöt. Ez is például az egyik aranyszabályhoz tartozik, hogy ne keverjem a gyümölcsöket, hiszen nagyon magas a cukortartalmuk, és ettől alkohol termelődik a szervezetben, ahogy összeerjed a gyomorban vagy a bélben. Tehát érdemes egyféle gyümölcsöt enni, és egy fél óra múlva ehetem a másik féle gyümölcsöt. Hogy meglegyen az ebédnek a ritmusa, hogy mindig nagyjából dél és egy között ebédeljek. Ez azért is fontos, hiszen a máj az 1 és 3 óra között pihen. Tehát, hogyha én 1 és 3 között eszem, akkor pont az ő pihenő időszakában dolgoztatom őt meg.
4: Honnan tudjuk, hogy 1 és 3 óra között pihen a máj?
5: Létezik egy olyan beosztás, hogy meridián óra. Ez a különböző szerveknek a meridián energetikai rendszeréhez tartozó ilyen segédlet, és be van osztva, hogy melyik szerveknek mikor van az aktív időszaka, és mikor van a passzív időszaka. És a májnak délután 1-től 3-ig van a passzív időszaka, és éjjel 1 és 3 között van az aktív időszaka. És például, hogyha a májamat túlterhelem olyan ételekkel, amik megnehezítik az ő működését, akkor például az lehet egy tünete, hogy éjjel 1 és 3 között még mindig megébredek. Hogyha rendszeresen fölébredek, ez például annak a jel, hogy a májam túl van terhelve. És ilyenkor érdemes olyan ételeket fogyasztanom, vagy olyan ritmusokat belevennem az életembe, ami azt segíti, hogy a májam is egy picit meg tudjon pihenni.
4: Szerintem a májra egy picit később térjünk még vissza, mert azt veszem ki a szavaidból, és én is úgy tudom, hogy valóban az egyik központi szerv, ami nagyon sok mindenre befolyással van, viszont igen, nagyon könnyen tudunk bánni vele, ha jól van, bánunk, igen, vele, úgyhogy a májra térjünk vissza, most még csak gyorsan fussunk végig, hogy a táplálkozás hogyan épüljön föl. Ugye említetted, hogy délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt, ha lehetséges egyfajtát, hogy ne induljon el az erjedés a sokféle gyümölcstől.
5: Így van, igen.
4: Mi legyen mondjuk a főétkezés, és hogyan zajlik utána a napi folyamat?
5: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen típusú ételt melyik napszakban fogyasztok. Van egy olyan nézet vagy alapszabály, hogy a gyümölcs az frissít, a gabona táplál, a zöldség pedig tisztít. Tehát, hogy a gyümölcsnek inkább délelőtt legyen, a domináns a fogyasztása, a gabonát azt egyem délbe, akkor egyek inkább többet és tartalmasabb táplálóbb ételeket, és este pedig zöldségben gazdag, főleg zöldséget domináló ételeket fogyasztjak, de az nagyon fontos, hogy minden főétkezéshez együnk nyers ételt, hiszen az élő étel az elengedhetetlen az élő szervezetnek, és így mondjuk fele-fele arányba legyen, hogy mondjuk a tányéromnak a fele legyen friss zöld étel, zöldségek, vagy saláta, valamilyen saláta, és a többi az pedig lehet mondjuk valamilyen gabona, és az egyéb mondjuk hüvelyesek, vagy egyéb ételek.
4: Az sem mindegy, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk el ezeket az ételeket, nagyon támogathatja a körülmény is, hogy hogyan hat ránk az az étel, meg maga a rágás is.
5: Ez így van, igen. Azt szerintem ez az egyik legnehezebb a mai embernek, igen, hogy ne kapkodva együnk, igen, hanem annak az evésnek az idejét megadjuk, és megtiszteljük önmagunkat is az,

0: is sok olyan enzim van, ami megindítja az ételnek az emésztését. Hogyha már ilyen nyugodtan tudok enni, akkor egészen biztos, hogy nem eszem túl magam, tehát ugye, ha kapkodva eszem, nem érzem, hogy mikor laktam jól, de hogyha lassan, komótosan jól megrágtam az ételemet, akkor sokkal előbb észre fogom venni, hogy most már elég és jól laktam, tehát legalább fele annyit fogok enni egész biztosan, mint amennyit mondjuk a szemem kívánna.
1: Igen, egyébként ez is nehéz.
0: Ez így van, de tényleg az egyik ilyen titka az, hogyha lassan eszem, akkor jól lakok vele. Tehát keleten ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy megvan adva a módja, és nem kapkodnak, hanem akár egy szociális eseményként is felhasználják mondjuk a közös étkezést.
1: Igen, hát ez társadalmi berendezkedésen is múlik, úgyhogy sajnos ebben is van mit tanulnunk. Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
0: Egy felnőtt embernek a napi minimum szükséglete az a 2 liter tiszta víz. Itt elsősorban tiszta vízről beszélünk. Ennyi kell ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak mondjuk a kiválasztó szerveink működni. Tehát a vese ki tudja választani azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk, hogy a bél jól tudjon működni. Tehát ez a minimum, de hogyha vannak olyan tevékenységeink, ami azt kívánja, hogy megemelje még ezt a mennyiséget, ilyen például, hogyha olyan munkám van, hogyha sokat beszélek. Mert a beszédben nagyon-nagyon sokat párologtatunk. Tehát ez, hogyha valaki sokat szokott beszélni, ez szokta érezni, hogy fú, most már annyira kiszáradt a szám, hogy muszáj innom. Vagy hogyha sportolok például. Tehát a 2 liter az a minimum, és inkább a fölött, és akkor ezek mellé jöhet mondjuk a gyümölcs, meg a gyümölcsben lévő folyadék, tehát mondjuk egy dinnye, az például nagyon lédús, tehát nyilván azt hozzá lehet számolni, de én a leveseket azért nem szoktam beleszámolni, mert a levesben biztos, hogy van só, a só az pedig megköti a vizet, tehát az pont ezt a fajta jótékony hatását azt nem segíti elő a folyadék bevitelnek.
1: Étkezés közben, előtt, után hogyan ajánlott folyadékot fogyasztani?
0: Igen, az például egy árulkodó jel lehet, hogyha étkezés közben szomjas vagyok. Az azt jelenti, hogy nincs elég nyál a számban, tehát nem ittam eleget előtte. Szerintem sokkal könnyebb délelőtt sokat inni, tehát hogyha délelőtt rászokom, hogy mondjuk megiszom egy-másfél litert, és étkezés előtt egy fél órával tudatosan megiszom egy pohár vizet, az már azt segíti, hogy a nyálkahártya, a gyomor nyálkahártya előkészüljön az ételnek a fogadására, és egészen biztosan nem leszek szomjas közben. De ha mégis szomjas leszek az ételek között, azért van a zöld saláta, vagy egy uborka, aminek a nedvesség tartalma ezt tudja segíteni, illetve érdemes az étkezés után legalább 2 óráig nem inni szintén semmit, hiszen ezzel, hogyha ráiszom valamit az ételre, akkor az felhigítja a gyomorsavamat, és megint kedvezőtlenül fog hatni az emésztésemre.
1: Nagyon jó enni, de néha nagyon jó nem enni. És ugye erről szólnak a tisztítókúrák, a böjtök, és akár ki is léphetünk a táplálkozás síkjából más területre is. Mi a jelentősége egy tisztítókúrának, egy böjtnek?
0: Igen, ahogy mondod, ez lehet egy fizikai oldalról megfogott tevékenység, ahol mondjuk visszaveszek bizonyos ételeknek a fogyasztását, tehát ugye nagyon sokféle böjt létezik. Van, hogy mondjuk azt mondom, hogy én cukorböjtölök, hogy nem eszem semmilyen finomított cukrot, vagy mondjuk nem eszem semmilyen gabonát, hanem csak zöldséget eszem, vagy van a léböjt, ahol mondjuk csak frissen préselt zöldségleveket iszom, plusz a gyógyteákat.
1: Vagy a nagyböjt húsvét előtt.
0: Például igen, hát ugye a húsvéti böjtnél van olyan, hogy mondjuk valaki csak húst nem eszik, tehát bármiből lehet böjtöt csinálni, és ezt lehet egy szinte feljebb is továbbvinni, amikor mondjuk valami olyan tevékenységet nem csinálok, amiről tudom, hogy mondjuk nekem nem segít, vagy nem jó az én akár fizikai vagy mentális egészségem szempontjából, és akkor ilyen például mondjuk a médiaböjt. Hogy mondjuk azt mondom, hogy egy napig, a mai nap mondjuk nem fogok a telefonommal annyit foglalkozni, lehetőleg csak a legszükségesebb üzeneteket vagy telefonhívásokat fogok fogadni, de hogy amúgy nem fogok scrollozni a különböző ilyen média csatornákon, vagy akár mondjuk ezt ki lehet tágítani sokkal hosszabb időre, és mondjuk, hogy a nyaralásom, hogy teljesen ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is ki tudjam magam pihenni, akkor leteszem a telefonomat. De lehet mondjuk egy olyan, hogyha én például pessimista típus vagyok, akkor mondjuk odafigyelek, hogy ha valamiben mindig csak a rosszat látom meg, vagy mindig hiányérzetem van, akkor tudatosan, ha észreveszem, akkor hogyan tudom tudatosan meglátni a jót is. Tehát a negatív gondolatomat legalább 2 pozitív gondolattal helyettesítem, átírom ezt. És ezeken nagyon

0: szokásokat lehet kialakítani. Van egy olyan gyakorlat, hogy napvisszanézés. Ez azért is jó, mert tudatosítom, hogy mondjuk ez egyfajta emésztés. Mennyi inger, vagy milyen hatások értek engem. És ott például lehet olyan, hogy azt is figyelem, hogy hol volt az, ahol én elégedetlen voltam abban a napban, vagy hol volt az, ahol én nem úgy viselkedtem, ahogy szerettem volna, és ezt átírom úgy, hogy hogyan lett volna helyes. Milyen lett volna a napom, hogyha én mondjuk pozitívan tekintek az adott helyzetre, vagy mégis milyen ajándékot, milyen üzenetet adott nekem az a helyzet. És hogy így egy picit a gondolkodásomat is meg tudom változtatni, és abban segít, hogy a mindennapok apróságaiban meglássam ezeket az ajándékokat.
1: És mennyivel jobb így elaludni este, nem?
0: Ez így van. És ennek a párja, amikor előre megnézem, hogy az adott napom mondjuk milyen napom lesz, és elhatározom, hozok egy döntést, hogy azt a napot mondjuk a pozitivitásnak fogom szentelni.
1: Na, hogyha már itt a bőjtnél tartunk, és már beszéltünk ugye sokat a májról, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a máj működését segíteni, hiszen hogyha rosszul működik ez a szervünk, ahogy most már többször visszatérünk, az bizony hat a mentális, szellemi jóllétünkre is. Nézzük azt először, hogy milyen funkciói vannak a májnak.
0: Igen, ugye a máj az egy kiemelt szervünk, egy létfontosságú szervünk, hiszen az egész emésztésünkre hatással van. Ugye ő termeli azokat az enzimeket, amik segítenek lebontani a fehérjéket, a szénhidrátot, a cukrokat, részt vesz a hormon háztartásunknak a kezelésében is, tehát igazából egy nagyon központi szervünkről van szó, nagyon hűségesen szolgál minket, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk, ami nem könnyíti meg az ő munkáját.
1: Mik a legnagyobb bűnök, amit elkövethetünk a máj ellen?
0: Apróságok is vannak, tehát, hogy amire amúgy nem gondolnánk. Ilyen például, hogyha nassolok. Tehát, hogy a máj azt szereti, hogyha ritmusban élek, és hogyha nassolok, akkor mindig újból és újból indítja az emésztést. Tehát, hogy nem hagyom őt pihenni. Ilyen, hogyha több fehérjét eszem, mint ami alapvetően én feldolgoznék, vagy felhasználnék. Általában amúgy ez van, tehát ha nem vagyok élsportoló, akkor többszörösét eszem, legalább 2,5-szeresét eszem a fehérjéknek. Vagy helytelen ételpárosítás. És hogyha így beszéltünk a gyümölcsnek a fontosságáról, például, hogyha étkezés után eszem a gyümölcsöt, mert amúgy tudjuk, hogy a gyümölcs az egészséges, de az, ha étkezés után eszem, akkor egészen biztos, hogy meg fog erjedni, hiszen a gyümölcs nagyon gyorsan kiürülne a gyomorból, és menne tovább a bélbe, de így nem fog tudni érvényesülni az a sok-sok pozitív hatás. Tehát mondjuk a gyümölcsöt, azt mindig étkezés előtt legalább egy fél órával kell megenni, utána nagyon gyorsan kimegy a gyomorba, és utána lehet enni. De ha például ráeszem egy krumplis tésztára, vagy egy bármilyen nehéz fehérjében dús ételre, akkor ez inkább rosszat fog tenni, mint jót.
1: Tehát akkor a többlet fehérje az ugye árt, a többlet zsíradék árt, alkohol, ugye ez ne hagyjuk
0: van.
1: Ki.
0: Így van, a cukor, finomított cukor, alkohol is ide tartozik, és ugye ide tartozik úgy, hogy ez a helytelen ételpárosítás miatti belső alkoholtermelés is, tehát amikor elkezdek puffadni, az azt jelenti, hogy ott erjedés keletkezett. Ilyenkor például tud segíteni, hogyha erjedésgátó fűszereket teszünk az ételünkre, például köménymag, nagyon-nagyon sok fűszer az amúgy ebben segít, tehát hogy a természet ez nagyon csodálatos, és olyan fűszereket ad nekünk, ami segíti az emésztésünket.
1: Most muszáj egy picit elmennünk egy rövid szünetre. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan árthatunk a májunknak, és elkezdted már említeni, hogy mi mindent tehetünk érte, és szerintem ezt a sort folytassuk akkor a szünet után. Kedves hallgatók, néhány perc múlva folytatjuk tehát azzal a műsort, hogy mit tehetünk a májunk egészségéért. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mavisz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlyton hallják. Napirend előtt ismét felszólalt az országgyűlésben Magyar Péter. A kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási és kártérítési alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Közölte azt is, hogy a szociális család és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője is árnyalta az előző 16 év kormányzati teljesítményét gyermekvédelmi ügyekben. Mind Gulyás Gergely, mind Rétvári Bence arról beszélt, hogy sokkal többet fordítottak erre a területre, mint ami közszájon forgott az elmúlt időszakban, és az úgynevezett korai előrejelző rendszer miatt főleg a pedofil bűncselekményeket előzték meg nagyobb számban. Magyar Péter viszont válaszában viszont azt mondta, hogy a gyermekvédelmi szakemberek elmúlt időszakban adott visszajelzései ezt a javulást nem igazolják vissza.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde egy enyhe 3%-os erősödésben jár, 134.055 ponttal a BUX, a forgalom 6 milliárd 629 millió forint. 9%-kal erősödnek a MOL részvények, 3944 forinttal jegyzik őket. Az OTP 1%-os mínuszban 40.710, a Richter 1,1%-os erősödésben 12.050 forinton, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2640 forint, a Forage már 3%-kal esik, 2160 forinttal jár. Jelenleg 355 forint 70 filléren az euró jegyzése. Európában a londoni tőzsde stagnál, a német DAX 3 tizeddel gyengül, a francia CAC-ran 2 tizeddel, az olasz tőzsde 6 tized, a spanyol 0,05%-os pluszban jár, 1,1545 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajt a közel-keleti helyzet újra éleződése miatt egy 1,5% körüli pluszban, a Brent 94,53 dollár, az amerikai könnyolaj 91,64 dollár jár. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. A Wizz Air közölte, hogy a járatok újraindítását június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az Austrian Airlines a múlt héten indította csak újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte most azokat. Izrael egyébként nem zárta le légterét az iráni rakétatámadások nyomán, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az izraeli oktatási miniszter bejelentette, hogy holnap sem lesz tanítás az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt, de előkészületeket tesznek az iskolák szerdai megnyitására. Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt is. Azt írta a közösségi oldalán, hogy a két ország egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos időjárás várható Mexikóvárosban a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése alatt. A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére. A napokban már többször is felhőszakadást nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát víz árasztott el, és a metroállomásokat le kellett zárni. A szervező gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban. A tanárok mellett a teherautó sofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre. Mexikóváros egyébként 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont VB nyitánynak. Csütörtökön Mexikó a dél-afrikaiakkal, magyar idő szerint este 9 órakor kezd majd.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütéses nyárias időjárás idehaza, a néhol megjelenő gomoly felhőkből számottevő eső nem várható, a szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. 14 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
3: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégem Csehi Pogány Frida, akivel otthagytuk abba a műsor első részében a beszélgetést, hogy megnéztük, hogy mi mindennel árthatunk a májunknak, és már Frida egy picit belement abba, hogy tudjuk mi támogatni is a májunk működését, említettél néhány fűszert.
4: Igen, tehát igazából a természet az nagyon sok ilyen gyógynövényt ad nekünk, amit a konyhánkban, a hétköznapokban is tudunk használni. Minden olyan fűszer, ami egy picit kesernyés, az jó a májnak. Tehát, hogy akár mondjuk most ezen fűszer, de mondjuk az endívia saláta, vagy mondjuk az articsóka, mint növény is ilyen, de az, ami erjedésgátló hatású, azokkal mindig segítem nem csak a májam, hanem az emésztésemnek a működését is. Például a kömény, az ilyen sós ételekbe, a köménymag, vagy pedig az édesekhez lehet használni a fahéjat, ami szintén nagyon finom hatású, vagy a piros paprika. Ezek mind-mind ilyen erjedésgátló fűszerek, és egy picikét, hogyha használok minden ételbe, akkor ez segítheti például a máj működését.
3: Igen, és hogy a műsor elején említetted, ugye például a langyos citromos víz is egy ilyen reggeli gyomorra elfogyasztása is támogathatja.
4: Ez így van, és ez egy olyan szokássá válhat, amiről nem kell leszoknunk, hiszen ezt életünk végéig használhatjuk, tehát ez nem egy olyan kúra, például a citromos vízivás, amit abba kell hagyni, hanem hogy ezt belevehetem, hogy a mindennapi rutinomba, hogy ezt így szoktam, és ez így is marad.
3: Vannak-e olyan tünetek a májjal kapcsolatban, amire érdemes odafigyelnünk? Tehát ami jelzi nekünk, túl azon, hogy valamit érzünk, hogy nem oké, hogy nem vagyunk toppon, hogy picit fáradékonyabbak vagyunk, de mi minden lehet arra utaló jel, hogy érdemes egy picit odafigyelnünk a májra?
4: Igen, az egyik például, amit már említettem, az éjszakai megébredés 1 és 3 között, az mindenképpen egy máj gyengeség vagy túlterheltségnek a jele. A másik, amit nem szoktak ide sorolni, de például a refluxos tünetek is, a máj és az epének a gyengesége, tehát, hogy minden ilyen köhécselés vagy savasodás is emiatt lehet. A májnak a segéd kiválasztó szerv rendszere az a bőrünk, tehát, hogy mindenféle bőrtünet is. Tehát az ekcémás foltok, ha pattanásos leszek, hogyha az arcomon különböző sárgás foltok megjelennek, viszketés, hogyha a bőröm indokolatlanul viszket, vagy például a szemhéjnak a dagat állapota, amikor picit be van ödémásodva, tehát nem a szem alatti az inkább a vesének az állapotára utal, és ez a reggeli szem, amikor bedagadt szemmel ébredem, ez is például egy ilyen jele lehet, hogy a májunkat egy picit érdemes tehermentesíteni.
3: És hogyha most kivetítem a szellemi és lelki síkra mondjuk a máj tüneteit, akkor ott mi lehet, illetve hogyan tudjuk támogatni ezen a síkon?
4: Igen, minden szervünkhöz tartozik egy érzelmi állapot. Egy pozitív, és nyilván van ennek, hogyha kibillentünk az egyensúlyból, akkor egy negatív állapot. A máj az egy megújuló szervünk, az egy olyan csodálatos fizikai szervünk, ami tényleg képes nagyon-nagyon jól regenerálni magát, tehát hogy akár újra is növeszteni magát. Az epe, az pedig ugye ők nagyon szorosan együttműködnek, ugye az az epesség, az a keserű íz, ez is hozzátartozik. Az epe a magyar nyelv nagyon gyönyörű. Jól kifejezi, hogy meg vagyok keseredve, vagy meg vagyok savanyodva. Tehát
3: keserű a szám íze.
4: Így van, igen. Mindenképpen az öröm tartozik hozzá. Az örömteli változás az életben, hogy megújulni jó, hogy az élet egy kaland, hogy legyen olyan célom, amit érdemes elérni, hogy közben értékeljem is az oda vezető utat, tehát ne csak a célorientáltság legyen meg, hanem folyamatorientált is tudjak lenni. Ez nyilván attól függ, hogy ki milyen típusba tartozik, tehát, hogy aki célorientált és nem értékeli az oda vezető utat, és mindig kudarc élménye van, hogy nem sikerült azonnal megugrani azt, amit ő szeretne elérni, nekik azt kell megtanulniuk, hogy néha meg kell állni, és meg kell dicsérni magamat, és vissza kell tekinteni, hogy honnan indultam, és részcélokat kell kitűzni. Akinek pedig nincsen, tehát ez a májnak az alulműködése, akinek mondjuk nincsenek céljai, nekik meg az a fontos, hogy hogyan tudok olyan célt kitűzni, amit örömmel tudok elérni, ami egy célt ad az életemnek, amitől pezsegni kezdek, hogy élni jó, az élet az tényleg egy kaland, és hogy nyitottá válni, hogy az élet mit szeretne nekem adni.
3: Frida, hogyha most szétnéz bármelyik hallgatónk otthon a konyhában, a kamrában, a fűszerpolcon, kinyitja a hűtőszekrényt, melyek azok a növények, gyógynövények, amik támogathatják az egészségünket, és hogyan tudunk egy kicsit hát az öngyógyító képességünkön javítani, vagy fejleszteni az egészségünket. Nézzünk végig néhány ilyen teljesen alapvető élelmiszert, amit tényleg mindenki talál otthon a háztartásban.
4: Igen, az egyik ilyen például a szódabikarbóna, amiről nem is gondolnánk, de ugye főleg tisztításra szokták használni.
3: Nátrium hidrogén karbonát, ha jól emlékszem.
4: Igen. Nyilván ennek van egy étkezési, meg van egy háztartási változata, tehát mondjuk most én az étkezésiről beszélek. Ő például nagyon julugosító, amúgy a májnak nagyon jót tud tenni, és például van egy ilyen, hogy szódabikarbóna kúra, ami abból áll, hogy 21 napon keresztül kell szódabikarbónás vizet innom. Tehát reggel egy csapot evőkanálnyit langyos vízbe, és délben és este, meg egy-egy késhegynyit. És ez segíti a bőr alatti toxinoknak a kiürülését, és segíti a májamnak a működését. És a szódabikarbónát például lehet lábfürdőhöz használni, ami például egy, szerintem egy csodálatos dolog, tehát esténként egy meleg lábfürdő, szódabikarbonás lábfürdőt venni egyrészt nagyon jól megnyugtatja az embert, másrészt meg a szódabikarbonának a lugossága, ez nagyon jól segíti a savbázis egyensúlyunkat. Tehát a talpon keresztül nagyon-nagyon sok méreganyagot ki tudunk szívni a testünkből, és amúgy pedig egy nagyon jó levezetője tud lenni a napnak.
3: Mit szólnál, hogyha a szódabikarbona után, ugye, ami egy lugos kémhatású só, tulajdonképpen áttérnénk a sóra, a Himalája sóra, vagy a tengeri sóra?
4: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen sót használunk, élettanilag nagyon nagy különbség van a sók között, tehát a legrosszabb az élettanilag, az például a kősó. Utána egyen jobb a tengeri só, és élettanilag pedig a legegészségesebb a Himalája só. A Himalája sóból is kétféle van, van a rózsaszín, és van a fehér. A különbség köztük az, hogy a rózsaszín nincsen megtisztítva. Az egy picit kevésbé sós is, tehát a fehér az mindig sósabb. Például sót is lehet használni a lábfürdőhöz, tehát az is lehet, hogy sós, a Himalája sós lábfürdőt veszek. A sót lehet melegítésre használni, ugye mindenki ismeri még a nagyanyáink korában, igen, vagy a gyerekként a fülfájásnál, hogy ez egy nagyon jó ilyen melegítő hatású tud lenni, ha megmelegítem a sütőbe.
3: Ugorjunk egy másik gyógynövényre. Igen, mit ajánlasz? Hagyma.
4: Tehát nincs olyan háztartás, a magyar konyhában biztos, hogy ott van a hagyma. Ugye a vörös hagymát azt lehet használni inhalálásra. Amikor náthás tüneteink vannak, akkor ugyanúgy, mint hogyha egy ilyen kamillás tea fölött inhalálnánk, ugyanígy egy törülközővel a fejünkön, a vágott vörös hagyma fölé, ha jó mélyeket lélegzünk, a hagymának fantasztikus vírusölő antibakteriális hatása van, nagyon jól megindítja a nyáktermelést, tehát nagyon jól tisztítja az arcon lévő üregeket, homloküreget, minden ilyet. Lehet használni fülfájáshoz is, hogyha ilyen kis zsákocskába beletesszük, mint egy ilyen palacsinta, vágott hagymát, jól megnyomkodjuk, és a fül köré tesszük, lezárjuk egy nagy vattacsomaggal, és oda rögzítjük a fejhez. Kicsi gyerekeknek, vagy akár aki hajlamos a fülgyulladásra, ez egy fantasztikus ilyen házi módszer. Hát jó, büdös hagyma szagú lesz a hajam, egészen addig kell fönt hagyni, amíg szaglik, és amikor elment az illata, tehát már nincsen hagymaszag, akkor újból kell tenni. Vagy például a hagymás zokni, ami szintén vágott hagyma, jól oda rögzíteni a talphoz, szintén ilyen náthás tüneteket nagyon jól tud oldani.
3: Egyébként elképesztő, hogy a házi gyógymódban ennyi minden kéznél van, túl azon, hogy mondjuk hagyma helyett tojásfestésre, vagy növényi kártevők írtására is lehet használni.
4: Igen. És ami még nagyon fontos a hagymánál, hogyha kint hagytam a hagyma minden ilyen méreganyagot magába szív, tehát hogy szabadon, hogyha kint maradt egy fél napot egy hagyma, mármint ami meg van hámozva, azt már nem szabad utána elfogyasztani.
3: Na és akkor a vörös hagymáról ugorjunk át a fokhagymára, az orosz penicillinre.
4: Ez így van. Például a fokhagymából is lehet készíteni fokhagyma tinktúrát, ami egy ilyen csodálatos vérnyomás csökkentő hatású tinktúra lesz. Tehát ezt házilag is simán el lehet készíteni, de akár, hogyha mondjuk immunerősítésre szeretnénk használni, vagy mondjuk valamilyen betegség bujkál bennünk, én szoktam olyat csinálni, ördögüzőnek hívom, hogy kipréselem a fokhagymát, mézet teszek bele, C-vitamin van bele, jó minőségű tiszta eukaliptusz olaj, és akár mondjuk reszelt gyömbért is bele lehet tenni, és akkor egész nap ebből lehet eszegetni egy-egy kanállal, és úgy, hogy nem lenyelem egyből, hanem hogy a számba jól átöblögetem, és akkor hagyom, hogy onnan szívódjanak föl ezek az értékes hatóanyagok.
3: Hú, most végig gondoltam, nem biztos, hogy csak az ördögöt tűzi el mellőlünk.
4: De nagyon finom egyébként.
3: Finom? Szerintem.
4: Igen, én nagyon szeretem, igen.
3: Azt hallottam a fokhagymáról egyébként, hogy ezt a kicsirázott részét nem ajánlott elfogyasztani. Ez így van?
4: Sőt, hogyha bármiféle, tehát a hagyma is, a kicsirázott, vagy a fokhagyma, vagy a krumpli, akkor gyakorlatilag az már fogyasztásra nem alkalmas. Tehát olyankor már egészen más anyagok keletkeznek benne, hiszen ő már készül, úgymond az új zöld szárának a növelésére, tehát hogy ez egy alap, hogy azt már ne együk meg, ami kicsirázott.
3: Tehát nem csak az állaga romlik, mert ugye megpuhul ilyenkor egy kicsit, hanem már nem a ugyanaz a tápértőke sem.
4: Igen.
3: Azért így most visszatérek egy picit az ördögűzésre, mivel lehet a fokhagyma illatot eltüntetni, vagy palástolni legalábbis?
4: Például a petrezselyemnek a levele, hogyha petrezselyemet trágok, az például nagyon jó ilyen szaksemlegesítő hatású, tehát azt is lehet, hogyha van otthon vagy egy cserepes petrezselymem, hogy azt rácsálom, vagy például az ánizsmag is ilyen. Az ánizsmag az még emésztési javító is, ugye keleten van, hogy kint is van az éttermeknek az asztalán, amit étkezés után nem csak mondjuk a fűszeres illatnak az elvevése miatt van, hanem azért, hogy az emésztésemet is jobban segítse. És például az nagyon finom, még egy ilyen kis plusz ízt is ad.
3: Na, mit találunk még ebben a konyhában, Frida, amit érdemes átbeszélnünk? Olívaolaj?
4: Így van, vannak olajok, azt például kevesen tudják, hogy ugye reggel nagyon fontos, hogy mondjuk a nyelvemet lekaparjam, a nyelven lévő lepedéket lekaparjam, és például az olajrágás, az például ezeket az éjszaka kiválasztott ilyen toxinokat segít kiüríteni, vagy illetve magába foglalja. Ez azért hívják rágásnak, mert tényleg addig kell a számban öblögetni az olajjal, az olívaolajjal, vagy valamilyen hidegen sajtolt olajjal, amíg az teljesen fel nem habosodik. És nagyon szépen kioldja és magába szívja ezeket a méreganyagokat, és felfrissíti a leheletet is.
3: Ezért hívják rágásnak
4: így
3: akkor,
4: van.
3: Mert tényleg ezt a rágó mozdulatot, és
4: így
3: ez
4: van,
3: az, ami
4: így van,
3: habosítja.
4: Igen. És említettem a gyömbért már így a fokhagymával kapcsolatban. Például a gyömbér egy nagyon jó antibakteriál és vírusölő baktérium hatású fűszernövény. Segíti az emésztésünket is, tehát úgy is lehet használni, hogy tüzet vigyünk az emésztőrendszerünkbe, hogy az ételbe belereszeljük. Csak egy picit, egy teáskanálnyi mennyiségűt, akár bele is lehet keverni, nyersen nem lesz domináns, tehát hogy bármelyik ételbe beleélhet, de például ezzel nagyon tudom segíteni azt, hogy egyfajta tűz legyen az emésztőrendszerembe, és jobb legyen az emésztésem. De a gyömbérport, ami mint fűszer lehet kapni a boltba, azt például lehet használni szintén lábfürdőhöz. egy gyömbérpasztát kell belőle főzni, olyan tejfősűrűségűre kell fölfőzni, és ugyanúgy a lábvízbe kell beletenni. Ez például akkor nagyon jó, hogyha hajlamosak mondjuk kihűlni a végtagjaink, tehát hogyha hideg a lábam, vagy át vagyok fázva, de például szintén, hogyha valami egy megakadt folyamat van bennem, tehát nem tudok kikeveredni egy betegségből, és úgy érzem, hogy valahogy ott abban azon a határmesdjén vagyok, és hogy kellene valami, ami így átlendít azon a határon, hogy például a gyömbéres lábfürdő ez ebben nagyon sokat tud segíteni.
3: Mivel itt a műsor időnk vége, ezért egyetlen egy dologra maradt időnk, és én visszatérek arra a gondolatra, amit ritmusként említettél. Ugye szó volt róla az étkezésben, beszéltél róla a légzés kapcsán is, aztán említettük a aktív-passzív létünkbe. Mi az, amit jó tanácsként még a ritmus kapcsán az életvitelbe, az életmódba fontosnak tartasz beilleszteni?
4: Igen, ez is egy olyan apróságnak tűnhet, de szerintem nagyon sokat tudunk tenni, hogyha van mondjuk egy olyan napi ritmusunk, amivel mondjuk naponta legalább fél vagy egy órát rászánunk egy olyan tevékenység, ami engem nagyon tölt, amit én nagyon szeretek csinálni. Minden héten legyen legalább egy fél nap, minden hónapban legalább egy nap vagy egy hétvége, és utána ugye van az éves ritmus, amikor elmegyek nyaralni, és akkor kipihenem az egész éves fáradalmaimat. Ezek a napi ritmusok azért fontosak, mert ahhoz, hogy az éves nyaraláson ne azzal kezdjem, hogy lebetegedtem,
3: kimerülök,
4: vagy mindenkivel összeveszem az első három nap, ezek abban segítenek, hogyha én megadom minden nap azt a lehetőséget a testemnek is, és a lelkemnek is, hogy én ki tudom fújni azt a napi impulzust, ingert, ami engem megterhelt, ami nekem nehéz volt, sokkal-sokkal teherbíróbb leszek utána az egész évben, és akkor az éves ritmusomat, a nyaralásomat nem pocsékolom el arra, hogy próbálom az alatt, az egy hét alatt kipihenni azt, amit egész évben nem adtam meg magamnak. Tehát apró pici dolgokkal nagyon-nagyon sokat tudunk tenni a fizikai, a lelki és a szellemi egyensúlyunkért is.
3: És ez fontos, hogy ezek mindig olyan folyamatok legyenek, mondjuk a heti egy nap, vagy a napi fél óra, vagy egy óra, ami nem hasznos, nem fontos, nem sürgős, szerintem ebben nagyon gyengék vagyunk.
4: Így van, és ennek van egy titka, hogyha leülök és eldöntöm, egyrészt, hogy kell legyen egy listám, hogy mi az, amiket szeretek csinálni. Legyen olyan, ami egy passzív tevékenység, meg egy aktív tevékenység, mert amikor hazamegyek és megkérdezem magamtól, hogy most mire lenne szükségem, egészen biztos nem fog eszembe jutni semmi. És az ismérve, hogy én eltaláltam azt a tevékenységet, amire nekem most valójában szükségem volt, tehát kapcsolódtam a valódi szükségleteimhez, az, hogy amikor befejeztem, akkor úgy vagyok vele, hogy fú, ez most nagyon jól esett. És én most érzem, hogy így kisimultam. És hogyha csak szokásból csinálom meg azt, amit amúgy szoktam szeretni csinálni, akkor az már nem biztos, hogy az lesz, az lehet, hogy már egy feladat lesz. Ha én azt szoktam mondani, hogy én imádok a kertemben molyolni, az lehet egy ilyen pihenés is, de ha én most amiatt csinálom meg a gazolást, mert most van rá időm, vagy most van lehetőségem, akkor az már nem a pihenésem lesz, hanem az egy feladat lesz. És ezért fontos, hogy legyen lista, hogy legyen miből válasszak, és így hogyan fogom tudni meghallani az én saját belső szükségletemnek a hangját.
3: Hát kedves hallgatók, keressük akkor a saját belső hangunkat, és azt sem árt Frida javaslatára, ha papírra vetjük, hogy időnként, amikor teljesen elvisz minket a napi rutin, legyen mihez fordulnunk. Frida, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat, örülök, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Csehi Pogány Frida volt, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövényszakértő, akivel nem csak a táplálkozásunk támogatásáról beszéltünk, hanem mindarról, amivel a szellemi és lelki jólétünket támogathatjuk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai beszélgetésünket, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat, aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt hallhatja őt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól, közötte Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Csak májusban 100 négyzetkilométerrel több területet hódítottak vissza az ukránok, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ezek alátámasztják azokat a számításokat, amelyek szerint a 2023-as ukrán ellentámadás óta idén májusban lett először negatív az orosz területszerzés mérlege. Az ukrán tábornok szavai szerint ugyanakkor a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó, az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt. A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében Pokrovsknál és Alekszandrivkánál, valamint a Zaporozsia megyei Hulya-Palja irányában zajlanak. Az ukrán különleges műveleti erők éjjel csapást mértek két orosz főolajvezeték csomópontjára Oroszország volgográdi területén, egy radarállomásra Krasznodári területen, valamint egy olajtároló bázisra a megszállt Krím-félszigeten. Közben Ukrajna megkapta az Európai Uniótól a Ukraine Facility program keretében nyújtott finanszírozás hetedik részletét, 2,8 milliárd eurót. Lettország és Moldova légterét is megsértette már a viradóra egy-egy bereplő drón. A lett légtérbe tévedő drónt a NATO vadászgépei lelőtték, a moldovai légteret megsértő drón egy település közelében zuhant le. Oroszországban bejelentette, hogy elfoglalta Himik települést a Donyecki régióban. Közölték azt is, hogy egy orosz Gerán drón elsüllyesztett egy ukrán járőrhajót a Fekete-tengeren. A Kommerszant arról ír, hogy a krími üzemanyagellátási válság miatt május 24 és június 6-a között 30%-kal csökkent a helyi szállodafoglalások száma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szevasztopolban a visszaesés 40%-os, a nehézségek az utánpótlás vonalak elleni ukrán dróntámadások miatt keletkeztek. Hírek itthonról. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt. A kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási és kártérítési alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Között azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javító intézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. A gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe 4%-os erősödésben jár, 134.188 ponton a BUX, a forgalom 7.114.000.000 forint. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.946 forinton jegyzik őket, az OTP stagnált 40.770 forinton, a Richter 1,3%-os pluszban 12.080, a Magyar Telekom 3%-os emelkedésben 2.642 forinton jár, 3,1%-os mínuszban a 4IG 2.158 forinton. Komolyabb forgalom mellett emelkedik az A1 biztonsági nyomda 0,8%-kal 7.980 forinton, esik viszont az Alteo 2,5%-kal 3.550 forinton jár. A devizapiacon az euróért 355 forint 50 fillért kell adni. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,1%-kal emelkedik, csak úgy, mint a spanyol, az olasz 0,6%-os pluszban, a német DAX ugyanakkor 0,4%-kal gyengül, a francia CAC-án pedig 0,3%-os mínuszban jár. 1,1545-ről most úgy tűnik, hogy majd lefelé indul el az euró-dollár, de egyelőre 1,1545. Az Irán és Izrael között újra fellángoló kölcsönös rakétacsapások után egy ideig emelkedett a kőolaj ára, ez most napon belül 1,5%-os pluszt jelent, $94.60 a Brent, az amerikai könnyolaj $91.64-en jár.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses nyárias időjárás, a néhol megjelenő gomoly felhőkből számottevő eső nem várható, a szél nagyrészt gyenge marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 15:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
4: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös reklámszakmai kreatívipari műsora.
5: Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia Bence!
4: Szia Gyuri! Tóth György is velünk van, a Mediátor PR vezetője. Lássuk, mi lesz ma. A műsor második felében reklámozás iránt érdeklődő, lehet, hogy leendő reklámos tehetségekkel és aktuális reklámos tehetségekkel beszélgetünk majd arról, hogy mi lehet jó a reklámiparban, amikor mellette van kreatoripar, influenceripar, és melyik igazából hová vezethet, a kassa hajóról, az ügynökségek éjszakájáról fogunk jelentkezni. De előtte szó lesz még arról, hogy mennyibe fog kerülni a hirdetés nélküli TikTok, egyelőre még nem Magyarországon, hanem az Egyesült Királyságban. Egyesült Királyságból viszont Magyarországra érkezik a BBC, erről is beszélünk majd. Beszélünk arról, hogy lehet-e AI szolgáltatásokat trénelni a mindenféle kiadóknak az online kiadványain, ingyenes cikkeket lehet erre használni. Beszélünk arról, hogy Balázsi Gyura fellépésére, előlépésére hogyan reagált a szakmai szervezet, hol áll most ez a szakmai párbeszéd, de előtte Szuperpulyka, Marco Rossi, és kezdjük a cseperődő bankszámla köré kiépülő Erste kampánnyal. Két videót néztünk meg, az egyik az egy rendes tévészpot arról, hogy higgy magadban, higgy a gyerekedben, és az önállóságában egy cseperődő Erste bankkártyával.
5: Igen, ugye az ESZTE is belépett ugye ebbe a sorba, hogy minél korábban elcsípni a generációkat, illetve nem is csak őket, hanem a szüleiket, hiszen akik gyakorló édesapák, édesanyák, azok pontosan tudják, hogy annak a szorongása, hogy vajon jól csinálom-e, ez egyik legfontosabb drive és motivátor a szülői létben, és egy picit erre is hajaz ez a film, hiszen most a poént nem lelőve, de egy osztályfőnöki fogadóra beszélgetésen.
4: Hívjuk ezen a vérfagyasztó kifejezésre.
5: Igen, vesznek részt a szülők, akikről kiderül, hogy jól vagy nem jól csinálják-e a dolgokat, mert hogy olyan tulajdonságokat, dimenziókat mutat meg az osztályfőnök a gyerekükről, mint az önállóság, meg a határozottság, meg a kitartás.
4: És ugye, végül dicséretet kapnak a szülők.
5: Akkor mégiscsak elszpoilereztük, hiszen ők jól csináltak.
4: Ajajaj,
5: na mindegy is. De a lényeg, hogy ezt aztán összekötjük egy tudatos pénzügyi választással azzal, hogy ideje korán nyissunk ugye olyan bankszámlát, amelyben a takarékoskodásra, a jövőre való gondoskodásra ösztönzi, vagy tanítja a gyermeket.
4: Nem egy könnyű spot egyébként, tehát azt mondtad te is, amiatt készítünk a műsor, hogy többszöri megnézésre álltak össze benne a párbeszédek. Én szeretem az alapinsightot, szeretem ezt a helyzetet, szeretem egy picikét a csavart és a csattanót benne, de tény az, hogy azért első nézés egy kicsit néha döccennek a párbeszédek. Technikai baj van vele, vagy egyszerűen ez egy bonyolult történet, a szülőgyerek viszont egy bonyolult dolog, abból nem lehet egyszerű spotot csinálni.
5: Igen, hogyha nem akarsz egy ilyen zenére vágott, kicsit romantizáló, könyvfakasztó képeket, vagy érzékenyítő képeket mutatni, hanem valamit ténylegesen akarod, hogy így akár egy drámai szituációba kerüljön, akkor szerintem úgy nehéz. Igazából, amit én egy picit visszalépésnek érzek, hogy sokat beszéltünk az elmúlt években az ESZTÉ-s filmekről, és mindig nagyon szerettük is az ESZTÉ-s filmeket olyan értelemben, hogy határfeszegetőek voltak, akár vizuálisan, akár dramaturgiában, akár szereplőválasztásban, akár kisebbségi csoportok megmutatásában, sok mindenben, és ezt nem, ez úgy nem vett le a lábamról elsőre, hanem úgy nézni kell, úgy oké, a maga iskolájában ebben a pénzügyi tudatosságban egy tök oké dolog, de én most ezt nem éreztem sokkal többnek annál.
4: Érdemes egyébként a gyereknapra készült kiegészítő filmet is megnézni, amiben ESZTE dolgozókról a gyerekeik mondják el, hogy mennyire odafigyelők, mennyire törődnek velük, és a törődés hogyan működik náluk. Ez a fordított interjúhelyzet típusú online videó, geges online videó, ezt nem először látjuk Magyarországon sem, ez is jól sikerült, és jól sikerült felfűzni a cseperedő platformra, érdemes megnézni. Lehet, hogy van, akinek túl lassú lesz, lehet, hogy van, akinek egy kicsit ilyen lelkizős, vagy így túl lesz tolva, de szerintem ötlet szinten kiváló. Menjünk viszont tovább Marco Rossira, aki a Borsodi új kampányába szerepel, inkább így teszem fel a kérdést, ha nálatok hozzátok, besétálna Marco Rossi és elkezdeni azt magyarázni a feleségednek, hogy neked miért kell azonnal elmenni meccset nézni, akkor mi lenne?
5: Miután nem vagyok magam fociban is jártos, lehet, hogy én magam is meglepődnék, hogy ki ez az úriember, de hogyha olaszul megszólalna, vagy érte, nem is olaszul, hanem mint a spotban ezzel, de nem is tudom, igazából tegyük hozzá, hogy Giacomo Pedrazzini jutott eszembe, akiről rengeteget beszéltünk.
4: De hát ő ugye a Bice iránt elkötelezett.
5: Igen, és hát ugye ő ennek az egész, ez a olasz akcentussal beszélt magyarnak, nem is tudom, apostola Magyarországon. Tehát, hogyha valószínűleg az olasz akcentusról, török magyarról leesne, de amúgy nálunk nem váltanak ki különösebb hatást.
4: Nekem az volt az érdekes ebben a spotban, hogy ugye ez egy alapban egy ilyen nagyon hímsovén szitunak indul, hogy így egy feleség nem érti azt, hogy a férjének miért kell elmennie, és ott hagyni őt meccset nézni barátokkal, erre bejön a Marco Rossi, elkezdi magyarázni, hogy azért kell, mert a barátság az ennyire fontos, amennyire fontos, mint egy ilyen kis mellébeszélés, pedig igazából itt egy piálásról és meccsnézésről van szó, és így már így kezdtem egy kicsikét nézni, hogy azért ez egy erős bevállalás ilyen hímsovén kultúra, hímsovén foci kultúra, old school foci kultúra mellett, de szerencsére van egy jó kis csavar és visszavágása a spot végén, ugyanez a helyzet fordítva, ugyanúgy Marco Rossival, így szerintem elég kerek lett ez a spot. A szuper pulyka Gallio, ő mennyire kerek?
5: Hát, amennyire csak egy pulykahús kerek tud lenni annyira. Ahogy mondtam is neked a műsor előtti beszélgetésben, hogy én, ami nagyon tetszett ebben a spotban, hogy nagyon régen láttam már szerintem ennyire kevés pénzből, legalábbis így gyártásilag, aztán persze nem látjuk ennek a hátterét, hiszen mindig vannak meglepő dolgok, de hogy egy ilyen ennyire egyszerű spotot már nagyon régen láttam, ami nyilván egy picit szerintem a, hogy is mondjam, vizuális túlburjánzás elkerülése az látszik is rajta, tehát valamilyen szinten ez kicsit egyszerűcske is. Ugyanakkor viszont, amiben érdekes szerintem, az az a stratégiai pozícionálása, hiszen itt egy edzőtermi öltöző jelenetet látunk, amikor valaki fehérje szeletért nyúl, majd megjelenik a szuperpulyka mögötte, aki kb. Úgy néz ki, mint egy Mucha Libre mexikói birkozó maszkos szuperhős, és azt mondja, hogy már pedig pulykahús rizssel, ami nagyon jó, ugye, hogy ez a klasszikus kis ételdoboz, amit otthon készítettek, ráragasztva kis címkével.
4: Nem szegényes ez? Lehet egy ilyen kis otthoni ételdoboz címkével, filctollal ezzel márkázni, meg a pulyka húst új dimenzióba, meg új polcokra felrakni?
5: Akarod új? Hát nem tudom. Itt ugye arról van szó, tehát befejezően a gondolatmenetet, hogy itt egy értékes tápanyagnak, egy szuper, tehát egy szinte szuper foodnak akarják pozícionálni ezzel a pulykahúst. Szerintem ez inkább egy ilyen szemfelnyitás bizonyos réteg számára, hogy ott van ez is. Tehát nem hiszem, hogy ezt egyébként nagyon meg tudja emelni, sőt.
4: Olyan komolyan vettük a szuper pulykát és a galliót, pedig azért ez tényleg egy vicces spot, hogy komoly témára tudunk rákanyarodni. Foglaljuk össze, hogy mi történt, mi történik a Max és az MRS házatáján. Ugye miután Balázsi Gyula, a lounge tulajdonosa, vezetője elmondta azt, hogy milyen további lépéseket tervez a vagyonával, a lounge-al és egyebekkel kapcsolatban a Kontroll című műsorban. Nagyon-nagyon sok ügynökségvezető megszólalt a témában, hogy mit kéne tenni az ügyben, hogy a piactorzító hatások a jövőben ne érintsék a magyarországi reklámszakmát, hogyan kellene transzparensebben, tisztábban, hatékonyabban működni, akár az állami projektekkel kapcsolatban, akár úgy általában. Hirtelen tényleg sok vélemény jelent meg. Én elég örülök annak, hogy viszont ahogy így az ajánlások és az akciótervek irányába fordul a történet, az MRS és a Max viszonylag ügyesen próbálja ezt a diskurzust így mederbe terelni, és így olyan irányba elvinni, hogy tényleg értelmezhető és mindenki számára elfogadható ajánlások jelenjenek meg.
5: Ez annál is inkább fontos, mert azért arról se feledkezzünk meg, hogy több hazai ügynökségeket vagy kommunikációs szektorokat képviselő szervezetet is ért egyébként kritika, hogy picit későn szólaltak meg ez ügyben, akár 16 évvel később. Szóval tök fontos, hogy a szakma most, ha fel is pezsdült, akkor ezeket az energiákat jó irányba és jól tereljék, hiszen most van egy olyan lehetőség, hogy újra egy kicsit önvizsgálat.
4: Úgyhogy ha MRS Max tagok vagytok, ügynökségvezetők, szenior pozícióban lévők, akkor figyeljétek a postafiókokat, mert probléma térképhez is gyűjti az inputot a Max. Mi az, amin változtatni kéne, ezt online, anonim és névvel is meg lehet mondani, illetve fair kommunikációs közbeszerzési ajánlásnak az első változata elkészült, ez is már a postafiókokban átnézhető, és így, ha ehhez van komment vagy input, akkor az elküldhető a Max és a szakmai szervezetek irányába. Nagyon kevés időnk maradt. Arról tudunk csak beszélni, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a digitális platformok nem használhatják fel ellenszolgáltást nélkül a kiadóknak a tartalmait. Ezt kb. Úgy érdemes lefordítani, hogy még az ingyenes online cikkekkel sem trénelheti az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy a Google a nagynyelvi modelljeit és az AI megfejtéseit. Nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban betartani és betartatni a legnagyobb technológiai platformok gazdáival.
5: Hiszen már többször beszéltünk arról, hogy hosszú távon biztosan nem kedvező a tartalom előállításra, az újságírásra. Egyáltalán az a tendencia, hogy ugye a egykattintásos internetben nem fognak eljutni az eredeti platformokra. Itt az a kérdés, hogy itt milyen fajta jogi, jogtechnikai és akár financiális megoldások vannak arra, hogy ezek a bevételek megoszoljanak a platformok között.
4: Érkezik a BBC Magyarország. Gyuri, te a világvevő kis rádiójadat milyen frekvenciára csavarod majd, hogyha magyar nyelven akarod a BBC-t hallgatni?
5: Hát maradok a Trend FM-nél, mert ugye a közleményekből kiderül, hogy itt igazából weboldalról és social media felületekről van.

0: tájékozódhatunk.
1: És ahonnan szomorú módon a trumpizmus áldozataként a Szabad Európa pár hónappal ezelőtt kivonult. Utolsó írünk az az, hogy az Egyesült Királyságban 1700 forintnak megfelelő fontért lehet megváltani majd a hirdetés nélküli TikTokot. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott ajánlatok, szponzorált tartalmak sem lesznek benne, csak az az organikus és natív tartalom, ami a TikTokot azzá tette, ami.
0: Hát, vagy azt tette hozzá, én most azért mosolyogtam itt veled együtt, mert hogy én nem, tehát a TikTokot nem tudom elképzelni. Egyszerűen ezek meg a hirdetett, vagy a hirdetési céllal készülő, személyesen targetált üzenetek nélkül, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként mennyien szándékoznak majd igényben ezt a szolgáltatást ennyiért, illetve hogy egyáltalán hogy fog kinézni ez.
1: És ha minden jól megy, akkor most kapcsolunk a kassahajóra, köszönjük az eddigi figyelmet, mindjárt folytatódik a Rebrief.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatjuk a Rebriefet az ügynökségek éjszakájáról. Velem van Enikő, Szabolcs és Pepe, akik már gyakorló résztvevői a reklámszakmának és a kreatíviparnak. Mondtok egy-egy mondatot arról, hogy mit csináltok reklámosként, reklámszakmai résztvevőként?
3: Sziasztok, én artdirektor vagyok a Fitnél, és igazából koncepciókat és vizuális megoldásokat hozok létre.
4: Én szövegíró vagyok az Artificial Groupban.
5: Én pedig ugyanúgy artdirektor, csak a Publicisnél.
1: Beszéljünk arról, hogy miért nem lettetek talán egyelőre influencerek vagy kreátorok. Azért, hogyha egy a kreatív ipar szóba kerül, csomó mindenkinek, meg anélkül, hogy szóba kerülne a kreatív ipar, csomó mindenkinek az influencerkedés és a kreatorkodás jut az eszébe. Ti miért nem ezt az utat választottatok arra, hogy így a kreativitással keressetek pénzt?
4: Én mindig billegek egy kicsit amúgy ebben, mert hogy én zenészként kezdtem a karrieremet, szóval akkor még azt gondoltam, hogy inkább a kreatori oldalon leszek majd, aztán utána volt egy kis váltás így az életemben, és így jött a reklám. Igazából ez így egy ilyen egyetemi történet volt, és igazából nekem nagyon tetszik az ebben az egész szakmában, hogy a nulláról, tehát kapunk egy feladatot, és a nulláról kell megalkotni valamit, és akkor, amikor ezt elkezdjük csinálni, még fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, és ez az izgalom, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kielégítő dolog tud lenni, és nyilván sokszor nem feltétlenül az lesz a végeredmény, mint amit mi elsőre elképzeltünk, de nagyon sokszor meg az, és az egy...
1: De az influencer világban, vagy kreátor világban ez nincs meg szerinted?
4: Én ezt egy kicsit úgy látom, hogy ott már az van, hogy azért ott van egy koncepció amögött, amit ők megkapnak, és mi, hogyha azt tekintjük a nulladik pontnak, akkor mi a mínusz egyedik pont vagyunk. Szóval nekem így ez a különbség tetszik.
5: Igen, és ez a mínusz egyedik pont igazából nem csak rajtunk keresztül megy át, hanem ez egy ilyen csapatmunka tulajdonképpen. Benne van a kreatív igazgatónknak az inputja is, az ügyfélnek az inputja is, és utána jut el a kreatorhoz, és a kreator igazából már csak mint egy ilyen csatorna, ugyanazt az üzenetet, amit mi fogalmaztunk meg, azt ők adják át.
1: De ezt te is egyet tudsz érteni, igazából a kreatorkodás, influencerkedés, az valahol így a utolsó láncszem a végpontja a kreatív iparnak, vagy a kreatív szakmának?
3: Sok szempontból igen, biztos van olyan influencer, aki sokkal inkább a koncepcionálás részébe is benne van, és a saját brandjét építi ilyen szempontból, de alapvetően én azt gondolom, hogy amúgy csoportban dolgozunk, és utána abból lesz valami, ami kikerül az influencerekhez, ők meg amúgy egyedül ezzel kezdenek valamit, és a saját ízlésükre formálják, de inkább egy ilyen kivitelező jellegű munkájuk van.
1: Hogyha valaki így hallgatja ezt a műsort, még mindig így dilemmázik, hogy van olyan a reklámügynökségekbe, kellene neki becsekkolnia, vagy pedig elkezdeni építgetni a YouTube csatornáját és a TikTokját. Szerintetek hogyan tudja ezt eldönteni, hogy melyikbe tegyen több energiát? Mi az, amit érdemes magába átgondolnia?
4: Mondd
5: csak.
4: Szerintem igazából ez egy olyan dolog, hogy lehet csinálni mind a kettőt is. Én erre most egy kicsit inkább úgy tekintek, hogyha elmész a reklám szakmába, az tud biztosítani egy megélhetést még, ami, hogyha elmész egy kreatornak, akkor ott, hogyha a nulladik ponttól elkezded, azért az nem lesz profitábilis úgy egyből, vagy hát vannak olyanok, akiknek ez így egy ilyen ezerből egy, akinek ez bejön, de hogy alapvetően szerintem, hogyha ezt így nagyon tényszerűen nézzük, akkor érdemes

0: nekiállni ennek. Úgyhogy ha mind a kettő érdekli az embert, hogy elmegy reklámosnak, megnézi, hogy amúgy mi ez az egész, hogy működik belülről, és hogyha még ő úgy érzi, hogy szeretne váltani, és neki a másik oldal jobban megfelel, akkor még mindig tud váltani, vagy csinálhatja mind a kettőt egyszerre is, hogyha van annyi ideje.
1: Szerintem ez amúgy személyfüggő, szóval én magamon, én nem tudnám elképzelni magamat, hogy a képernyőn lássam magam, én nagyon cringe-elnék tőle őszintén szóval, de amúgy, hogyha valakinek ez jól áll és jól csinálja, és van ennyi önbizalma, akkor hajrá. De én mindig is ilyen kreatív ember voltam, én szerintem nem tudom, paint.net-tel kezdtem el általános iskolába rajzolgatni, úgyhogy nekem az ilyen számítógép előtt kreatív ötletek, kreatív dolgok, kidolgozása, ilyesmi, úgyhogy én ilyen háttérben meghúzódó, de kreatív ember vagyok szerintem.
2: Ez egy másfajta kreativitás, mint a influencereknek, kreátoroknak, csatornagazdáknak a kreativitása?
1: Szerintem jó kérdés, mert amúgy én szívesen lennék youtuber, mindig elképzeltem, hogy ez tök király dolog, de valahogy úgy nem tudom rávenni magam, hogy ténylegesen ezt megcsinálja, meg szerintem rohadt sok munka, de viszont jobban kifizetődő talán, mint hogyha egy mi ez, nine to five jobban lennél benne, mert ez szinte egy ilyen szabadúszó dolog tulajdonképpen kreatornak lenni, vagy influencernek lenni.
2: Szerinted is másfajta a kreativitás ez a reklámszakmában igényelt, és a reklámszakmában érvényesülő kreativitás, mint a kreátoroké, TikTokereké?
3: Valamennyire igen, de alapvetően szerintem hasonló ilyen probléma megoldást és valami out of the box gondolkodást igényel. Szerintem az a nagy ilyen reality check-et kell megcsinálni az embernek, hogy amúgy ő önmagát szeretné-e egy ilyen brandként előtérbe tolni, vagy nem feltétlenül, és inkább a háttérből mozgatná a szálakat.
2: Záró kérdésként, vagy záró témaként maradjunk a képernyőknél. Azzal, hogy így kb. 3-4 évvel ezelőtt tényleg elkezdte átírni a hétköznapjainkat a mesterséges intelligencia, mennyire frusztrált betiteket, vagy inkább az történt, hogy így azt érzitek, hogy szteroidokat kapott a gondolkodásotok, mennyire írta át az eredeti terveket, javította föl, vagy rontott el ahhoz képest, amit korábban gondoltatok magatokról?
1: Hát szerintem mindenki először megijedt, vagy nem is tudom, egy elképzelte a filmekben lévő dolgokat, de hogy így őszintén ez ugyanolyan túl, mint egy Photoshop, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy egy idő után azért eszkalálódik az egész, is ilyen brutál méretű AI dolgok lesznek, és felváltja az embert. Nem tudom elképzelni egyenlőre. Szerintem ezt ugyanúgy meg kell tudni tanulni, használni, mint ahogy a Photoshopot annó megtalálták. Szerintem ugyanúgy a Photoshopra is ugyanúgy kivoltak az emberek, hogy most már manipuláljuk a képeket, Jézusom, mi fog történni a jövőben.
2: Gyakran mondják ezt, hogy ez csak egy túl, ugyanakkor annak idején így egyáltalán az internetre vagy a social médiára is azt mondták, hogy egy túl, aztán mégis átformálta az emberek gondolkodását, szabad idejükhöz való hozzáállást, azt, hogy így mennyit beszélgetnek egymással, vagy mennyit találkoznak így a való életben. Az AI-nak szerintem nem lehet ilyen hatása? Nem félsz attól, hogy pórul járunk, hogyha csak egy túlnak tekintjük?
1: Hát az internet is átformálta a világot, a social media is átformálta a világot, de ugyanúgy új ajtókat nyitott ki tulajdonképpen, úgyhogy az AI ugyanezt fogja csinálni, csak minél gyorsabban és minél ügyesebben kell követni a trendet szerintem.
2: Maradjunk akkor, tőletek még szubjektív szempontjaitokat nem kérdeztem, de térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mennyire írta át a terveiteket, jövőképeteket az AI bármilyen irányba?
3: Én az elején nagyon bepánikoltam, és nagyon AI ellenes emberke voltam, mert azt gondoltam, hogy mindent én szeretnék teljes mértékben kontrollálni, de jelenleg én is próbálom ezt úgy felfogni, hogy haladni kell a korral, és használom, mint egy eszköz. Attól nagyon félek, hogy elbutulok tőle, mert nem szeretném, hogy minden kérdésemre választ kapjak egy pillanat alatt, és az legyen az első megoldásom, hogy akkor most megkérdezem ChatGPT-től, hogy mit tegyek. Úgyhogy próbálom így kordában tartani, de mindenképpen átdolgozta azt a mindennapi munkámat, és sokkal több időt töltök azzal, hogy az AI előtt ülök és promptolgatok, mint mint azt ezt terveztem eredetileg.
2: Akkor nem is hatékonyított igazából, hanem igazából még hosszabbasabbá tesz neked bizonyos munkafolyamatokat?
3: Nem, valószínűleg ez az én hiányosságom is még, hogy nem megfelelő módon kezelem, és ezért még több időbe telik, de alapvetően amúgy hatékonyabb lett tőle egy csomó munkafolyamat, de hogy így más minden.
0: Én igazából egyet tudok érteni egy teljesen a srácokkal, az olyan, mint amikor a lovakat leváltották a kocsik, hogy igazából csak egy szemléletváltás volt, meg így egy kicsit átmozgatta a piacot, de hogy alapvetően ugyanúgy új ajtókat nyitott, és szerintem tényleg ez olyan, akkor nem azt mondjuk, hogy eszköz, hanem olyan, mint egy partner. Igazából, aki segít, hogyha néha megakadsz, mondjuk nekem szövegírás szempontjából, vagy koncepcionális gondolkodás szempontjából, tök sokszor segít, amikor az van, hogy már nagyon sok ötletet kitaláltam, de még mindig nem találtuk meg az irányt, és hogyha valami újat szeretnék még kitalálni, de egyszerűen már nem tudom, hogy melyik irányba induljak el, akkor promptolok párat, kihoz pár ötletet, amik valószínűleg nem lesznek jók, viszont új perspektívát tud adni, ami által ki tudunk találni új ötleteket. Szóval szerintem most még nem tartott, hogy ötleteket találjon ki, hogyha esetleg egy új márkanevet kell kitalálni, vagy valami terméknek, szolgáltatásnak kell nevet adni, arra elég sok jó típje szokott lenni, de szerintem alapvetően tekinthetjük eszköznek, tekinthetjük partnernek, szerintem alapvetően egy tök pozitív változást hozott el. Tényleg perspektíva kérdés, hogy hogyan tekintünk rá.
2: Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk a Rebriefbe, és további csodálatos ügynökségek éjszakáját kívánunk a ma estére.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük.
2: A jó hír pedig, hogy Rebrief egy hét múlva is lesz, addig aki nem bírja ki Rebrief nélkül, az keresse a podcast csatornát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
1: Iratkozzatok fel!
4: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 2 perc elmúlt 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az éveleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól, közölte Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Csak májusban 100 négyzetkilométerrel több területet hódítottak vissza az ukránok, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ezek alátámasztják azokat a számításokat, amelyek szerint a 2023-as ukrán ellentámadás óta idén májusban lett először negatív az orosz területszerzés mérlege. Az ukrán vezérkari főnök szerint ugyanakkor a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó, az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt. Ukrajna megkapta az Európai Uniótól a Ukraine Facility program keretében nyújtott finanszírozás 7. részletét, ez 2,8 milliárd euró. Oroszország bejelentette, hogy elfoglalta a Himik települést a Donyecki régióban, és közölték azt is, hogy elsüllyesztettek egy ukrán járőrhajót a Fekete-tengeren. A Kommerszant című lap ugyanakkor arról ír, hogy a krími üzemanyag ellátási válság miatt május 24-e és június 6-a között 30%-kal csökkent a szállodafoglalások száma a tavalyi időszakhoz képest. Szevasztopolban a visszaesés 40%-os. A nehézségek az utánpótlás vonalak elleni ukrán dróntámadások miatt keletkeztek.
9: Tőzsdehírek.
8: A hazai értéktőzsde egy enyhe 0,2%-os pluszban jár, 133.994 ponton a BUX, a tőzsdei forgalom 7.837.000.000 forint. 6,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.930 forinttól jegyzik őket, az OTP 1,1%-kal gyengül, 40.710, a Richter 1,3%-os pluszban 12.080 forinton, a Magyar Telekom 3,1%-kal erősödik, 2.642 forinton jár, jelenleg 355 forint 30 fillér az euró. Európában a főbb tőzsdék vegyesen teljesítenek, a londoni tőzsde 1,1%-kal gyengül, a német DAX 0,5%-kal csökken, a francia tőzsde 0,3%-del, a spanyol 0,3%-os mínuszban, egyedül az olasz tőzsde van még egy enyhe 0,4%-os pluszban. A Wall Street-en nyitásban egyelőre úgy tűnik, hogy erősödni tudnak a fő mutatók, a Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500 0,7%-del, a Nasdaq 1,1%-kal került feljebb, 1,1553 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 1% körüli pluszban a kőolaj, a Brent $94.29, az amerikai könnyolaj $91.35 jár. A világ mind a 9 nukleáris fegyverrel rendelkező országa fejlesztette és bővítette arzenáját a növekvő globális feszültségek közepette, hívta fel a figyelmet jelentésében a Stockholmi Nemzetközi Békekutatóintézet. A szervezet szakértői szerint az államok félretették leszerelési kötelezettségvállalásaikat és új kockázatokat teremtenek, táplálják a fegyverkezési verseny dinamikáját.
9: Időjárás jelentés.
8: Éjjel nyugodt felől megnövekszik a fátyol felhőzet, elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli szél, majd késő délutántól lehetnek zivatarok, főleg a Dunántúlon. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
10: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt a Trend FM-en az ingatlan üzlet, én Minárik Márton vagyok, és a mostani beszélgető partnerem Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője. Szia Balázs!
11: Szia Márton!
10: Különösebb címet nem adtam ennek a műsornak, de ugye te is, meg jó magam is általában az ingatlan piaccal kapcsolatosan megszoktunk nyilvánulni, meg szoktuk mondani a gondolatainkat, szoktuk hinteni az igét. Ugye ti főleg hiteloldalról közelítetek, finanszírozás oldalról, mi ugye mint ingatlan közvetítő, de nagyon sokszor hasonló dolgokat szoktunk mondani, látni, meg hát én plagizállak is téged azért néha, ezt be kell valljam, esetleg perejbe, ha úgy érzed. Szóval nem tudom, milyen címet adjunk ennek a műsornak szerinted?
11: Fú, megfogtál, mint hogy irodalmi képességeket kellene elővenni. Én azt gondolnám, hogy a túlfeszült húr. Legyen ez, mert ebben sok minden benne van. Én azt gondolom, hogy mind hiteloldalon, mind ingatlanpiaci oldalon néhány húr az túlfeszült, és majd beszélünk róla, hogy miért.
10: Na hát akkor az első kérdése, mindjárt bele is vágnék ebbe. Első lakásvásárlók, ugye ők mindig... hogy mondjam, az elmúlt 10 évet tekintve legalábbis nehéz helyzetben vannak az ingatlanpiacon. Szerinted ők még tényezők a piacon, tehát igazi lakásvásárlók, vagy már támogatás függő szereplők?
11: Hát ugye szerintem pont a tavaly év közepén kialakult állapot mutatta meg, hogy brutálisan támogatás függő szereplők. Mi történt? Július 2-án 2025-ben bejelentésre került az otthon start. Ez ugye egy olyan rétegnek nyitott, támogatott hitel lehetőséget, akinek korábban nem volt. Azoknak, akik nem házasok, nem vállalnak gyereket, lényeg az, hogy első ingatlant vásárolják, és láthatóan egy új közönséget be is hozott a piacra. Brutális volt egy tranzakciós szám emelkedés átmenetileg, volt egy elköltött pénz emelkedés, volt egy hitel hullám ebben, és szerintem összességében all in-ben azt kell mondanunk, hogy az első lakásvásárlók jellemzően 90%-ban támogatás és támogatott hitel függőségben szenvednek.
10: Tavaly májusban, ugye most ezt június 4-e van, ha jól, igen, június 4-e van, tavaly májusban volt egy olyan, azt hiszem akkori lapszemlébe beszéltem erről, hogy tehát ugyanott voltunk, mint ahol most vagyunk, hogy a piac hűl kifelé, növekednek az alkuk, nyúlnak az értékesítési idők, tehát látszott, hogy megérkeztünk egy olyan szintre, ahonnan nem tud tovább menni a piac, és elkezdtünk beszélni arról, hogy affordability crisis, lakhatási válság, mert annak az embernek, aki a tápláléklánc végén áll, és meg kéne venni az ingatlant végeredménybe, annak nincs rá pénze. És ugye akkor jött a 3%-os hitel, ami aztán ezt felrúgta, ezt a lassuló piaci helyzetet, és tehát ezt mi is láttuk, tehát novemberben volt a csúcs, és november óta szépen csorgunk lefelé, mostanra meg arról beszélhetünk, hogy több lokációban már árcsökkenést is látunk. Az ingatlanár növekedés pedig az MNB lakáspiaci jelentés szerint 19% volt reál értéken országos szinten, ami 25 éve nem volt ilyen magas. Úgyhogy egy szép helyzet alakult ki. Mi a nagyobb gond szerinted az ingatlanpiac tekintetében? A drága lakás, a drága hitel, vagy a kevés önerő?
11: Én elsődleges problémaként az ingatlan árszintet jelölném meg. Ez mindennek az okozója. Tehát zárójelben jegyzem meg, mert az, hogy drágák az ingatlanok, ezt a lakosság egy része azért nem hajlandó elfogadni, mert éppen rendelkezik lakással, és nagyon örülnek ki, hogy drágultak az ingatlanok. A másik részének, aki éppen vásárolni szeretne, de ők vannak jellemzően kisebbségben, pedig érdemi problémát okoz. Én azt látom, hogyha ha lejjebb lenne az árszint, tehát Európa uniós bajnokok vagyunk áremelkedésben, több tényező miatt, ha lejjebb lenne az árszint, akkor nem lenne ez a nagyon nagy rászorultság a támogatott hitelre. Alapvetően azt láttuk, az otthonstart példája mutatja meg, hogy jól kereső rétegek jöttek be először alacsony önerővel és nagyon magas hitelarányjal, tehát 70% fölötti hitelarányjal, ami a korábbi piachoz képest 50% volt az átlag, tehát a vételár több mint 20%-át még hitelből fizették ki a korábbi átlaghoz képest. Tehát azt mondja, őket a támogatott hitel tette vásárlóképessé. És ez a probléma abból a szempontból, hogy ugye egészen 2015 óta, amikor a csok megjelent után, csok, babaváró, először egyébként csak új ingatlanra volt csok, utána használt ingatlanra volt csok, utána csok plusz, babaváró, munkáshitel, otthonstart, és egyéb tényezők, tehát gyakorlatilag egy ilyen spirális történet alakul ki a hazai ingatlanpiacon. Kicsit megfeszültek az árak, jó, akkor hozunk be még egy kis támogatott hitelt vagy támogatást, és akkor ezzel elrendezzük a fizetőképes keresletet, csak ugye ez nem tud úgy megjelenni, hogy ne okozzon lökésszerű keresletnövekedést, amihez a kínálati oldal nem tud alkalmazkodni. Innentől kezdve folyamatosan toltuk fel az árakat ezekkel a konstrukciókkal, és kialakul egy olyan árszint, ami fenntartható. Most mondhatnánk azt, csak vigyük tovább ezt a példát, hogyha holnap bejelentenénk, hogy 0%-os kamattal lehet hitelt, ha otthonstartot levisszük, vagy otthonstart 2, otthonstart plusz 0%-os kamattal, nagyon komoly keresletet generálnánk, újra növekedne a tranzakciószám, de csak azért, mert megnöveltük volna, vagy megnövelnénk a vásárlóerőt a vevőknél, és ugyancsak nem lenne a kínálati oldalon semmi elmozdulás. Tehát összességében eleveztünk oda, hogy a támogatott hitelek, támogatások eltolták az árszintet, és mindig újabb támogatásért és támogatott hitelért kiáltottak azért, hogy a vevő fizetőképes maradjon, és erről valahogy egy ilyen rehabilitációs kúra keretében jó lenne, hogyha egy kiigazított pályára mennénk át. És nagyon érdekes, hogy ha ugye te ingatlan szegmensből jössz, én a hitel oldalról jövök, és amikor ezt megpróbálom több esetben feszegetni, hogy valahogy egy ilyen konszolidáció az jó lenne, akkor néha szembe jön az, de miért végül is mindenkinek jó, hogyha feljebb megy az ár, mert akkor az ingatlanosok is tudnak dolgozni, a hitelesek tudnak hitelezni, és akkor minden megy. De gyerekek, de mennyire fenntartható ez a sztori? Tehát, hogyha eljuthatunk előbb-utóbb odáig, hogy az egész országban, egész évben egyetlen egy adásvételi tranzakció lesz, és senki nem tud dolgozni. Tehát normális esetben a piac úgy működik, hogy fenntartható módon megyünk előre, az árak azok nem a kereslet mesterséges pumpálása miatt emelkednek, hanem a gazdasági környezettel harmonikus formában. Hú, egy kicsit túl ideologizáltam a helyzetet, bocsánat.
10: Igen. Magyarul nem kellett volna hozzányúlni, az lett volna a legjobb.
11: Valószínűleg igen.
10: Vagy nem ilyen mértékben. Én egyébként alapvetően hinnék az államnak abba a szerepébe, ebbe az újraelosztó szerepébe, illetve abba, hogy felzárkóztassa azokat a szegmenseket, a népességi szegmenseket, akik mondjuk önerőből nem tudnak, vagy mit tudom, nincs lehetőségük, tehát aki nem örökölt a rózsadombon, hanem mondjuk Nógrádba örökölt, az nyilván sokkal rosszabb lapot húzott. Tehát, hogy ide valamit adjunk, nagycsaládosoknak adjunk, én ezzel egyetértek. Az általános mértéke volt talán a probléma.
11: Na jó, de hogy mondjam, igen, legyünk egy kicsit társadalmilag érzékenyek, hogy ezt a jelzőt használjam, de akkor jó lett volna akár csak az otthonstartnál is mondjuk valamilyen szociális megkülönböztetést alkalmazni. Ki az, aki rászorul? Mert ugye, ha én befektetési célra is igénybe vehettem az otthonstartot,
10: mert hogy
11: nem kötelező beköltözni, akkor ugye nettó a negatív hatást tolom tovább, és egyébként az, aki meg... Tehát gyakorlatilag ezeket a programokat, hogyha megnézzük, akkor a hitelképesség előírása miatt gyakorlatilag a pénzügyi előnyt telepíti az átlagnál jobban keresők irányába. És ez az, ami nem az, hogy nem támogatta a rászorulókat, hanem aszimmetriát úgy hozza létre, hogy az egyébként is jobb pénzügyi helyzetben lévőket hozta még jobb pozícióba. És akkor voltak itt egyébként olyan dilemmák, hogy akkor etikus-e ezt kihasználni, vagy nem etikus kihasználni. Egyébként egy-két legalább kérdésként felmerült. Csak ugye az a helyzet, hogy amikor benne van valaki egy piaci helyzetbe, és a pénzügyelőt ott hagyja, vagy nem hagyja ott, az egyéni szinten egy más típusú dilemmává válik, és alapvetően ez az egyéni optimalizáció szinten nem viszonylag egyértelmű válaszhoz vezet.
10: Ez így van.
11: Zárójelben itt meg kell jegyeznem a teljes korrektség kedvéért, hogy annak ellenére, hogy 3 gyerekem van, egyetlen egy támogatás vagy támogatott hitelformát nem vettem igénybe.
10: Én igen, de visszafizettem.
11: Na.
10: Én elváltam, úgyhogy muszáj volt csak visszafizetni. Lakhatási válságról beszélünk most már, vagy csak budapesti problémáról? Tehát Magyarország szintű lakhatási válság, vagy ez a Budapest probléma?
11: Akkor szerintem közelítsünk pénzügyi oldalról. Tehát, hogy pénzügyileg általában az jelent problémát, így az a szakmai definíció alapján, hogyha a lakhatásra összességében többet kell fordítanunk, mint a jövedelmünk 40%-a. Ez, és ugye ebben a lakhatásban benne van vagy a bérleti díj, vagy a hiteltörlesztés, a rezsi, az esetleges felújítás, tehát mindennel együtt 40%-nál többet fordítunk-e. És ez az, ami a gazdaságilag prosperáló helyeken, és értem ez alatt nem csak Budapestet, hanem Budapest, Debrecen, Győr, egyéb pontokat, ez megfeszült, és azok, akik az életpályájuk elején vannak, ez 40%-ot, ha nincs az öröklés, nincs egyébként a szülők asztalra varázsolnak 10-20 millió forintot STB-STB, akkor ez borzasztóan nehézé vált.
10: És még egy ponton megfeszült ez a dolog, hadd tegyek ide hozzá valamit. Ugye, mivel a hozamok leesnek, már a bérleti hozamok, ezért az az ember, akinek van egy ingatlan kiadva bérbe, mivel nem tudnak emelkedni tovább, sőt, visszafelé mennek a bérleti díjak, ezért azt látja, hogy kimegy a bérlő a lakásból, ki kéne festeni, fűtés rendszert kéne korszerűsíteni, ez kéne, az kéne, hát de akkor visszaadok 1 év, 2 év, ki tudja mennyi bérleti díjat. Szóval abszolút, ez is feszül szerintem.
11: Abszolút. És egyébként ugye van az országban még egy történet, hogy egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok támogatott hitel gyerek születéséhez volt kötve, ennek ellenére a lakosságszám és a gyerekszületési szám értelemszerűen a kettő együtt intenzíven csökken. Ugye ebből nem következik az, hogy most több ingatlanra lenne szükség, de ugyanakkor meg van egy olyan ennél jelentősebb trend, hogy az ország lakossága gravitál a prosperáló területek felé. Tehát mind a mai napig is lehet. Szerintem, hogyha nagyon nekiesünk, biztos, hogy tud fejből mondani példákat, hogy nagyon akarunk, akkor 4,5 millió forintért lakóházat tudunk venni az ország bizonyos pontjain. A kérdés az, hogy valaki szeretne ott élni.
10: Pontosan.
11: Hogyan tudja fenntartani ott magát, hogyan lesz munkája, hogyan fog egy olyan életvitelt kialakítani, amit egyébként a következő 20 évben el tud képzelni. És ez az a demográfiai csökkenés ellenére, ez a trend, ez felülírja a keresleti oldalnak az igényeit.
10: Hát abszolút így van. Nemrég volt egy előadás, ahol éppen azt hangzott el, hogy most nem Budapesten szabad ingatlanba fektetni, hanem bárhol máshol, például Salgótéren. Nézzétek meg, hogy 4,5 millió forintért mi mindent lehet itt venni. Rögtön feltettem a mancsom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert ugye látom, ismerem az utcaneveket, te ott nem akarsz ingatlant vásárolni, mielőtt ezt megteszed, menj oda, nézzél körbe, beszélj a szomszéddal, mert most mondom neked, hogy ezt te nem szeretnéd megvásárolni. Nyilván valójában, aki ebből is tud portfóliót építeni, mert ismerek olyan embert, aki hasonló ingatlanokat vásárol, és ebből nagyon szép hozamokat csinál, de hát ezt azért az átlag, aki befektetőnek tartja magát, ezt nem tudja megcsinálni. Térjünk egy kicsit rá a hitel oldalra, mert ugye azt túlbeszéltük az otthonstart kérdést, azt is túlbeszéltük, hogy nagyon sokan használták ki ezt a lehetőséget, tehát jó nagy volumenű hitelt sikerült kihelyezni a bankoknak, nyilván most az, hogy állami támogatott, azt most felejtsük el nagyvonalúan, mert ugye ez azt jelenti, hogy az adófizetők pénzéből van ez finanszírozva, de azt mondd meg nekem, hogy szerinted mikor nem szabad hitelből lakást venni?
11: Azért szuper általános dolgot így nagyon nehéz megfogalmazni, példával élve a 42-es cipő pont a 42-es lábúakra lesz jó, tehát kisebb lábnál, nagyobb lábnál már nagyon kényelmetlen. Tehát összességében kell megvizsgálni azt, hogy az én jövedelmem, várható jövedelmem az alkalmassá teszi arra, hogy egy adott hiteltörlesztés havonta felvállaljak. A legnagyobb problémát egyébként abban látom, hogyha teljesen mindegy, hogy mennyit keresek, és most az országnak egy jelentős része fel fog háborodni, de kiválasztom az átlagfizetést, ami nagyságrendileg 500 ezer nettó körül van havonta. Tételezzük fel, hogy ennyit keresünk. És akkor felvállalhatok-e én 150 vagy 200 ezer forint havi törlesztést? Erre a választ innen megmondani senki nem fogja. Vissza kell kérdezni, hogy volt-e olyan pillanat az életedben, amikor meg tudtál takarítani 150 vagy 200 ezer forintot abból a fizetésből. Ha neked az lesz az első pillanat, az lesz az első szándékolt pillanatod, amikor felveszed a hitelt, és te tudod, hogy neked az ki kell fizetni, és majd arra a pontra képes leszel ezt megtenni, ott azért elég komoly feszültségek tudnak megjelenni. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy lehet, hogy a bank odaadja, de neked szabad-e felvenni, én ezt úgy tesztelném vissza bárkinél, hogy az előző 6 hónapban meg tudtad-e takarítani azt, amit kifizetnél. Nyilvánvalóan más a helyzet, hogyha valaki albérletben él, és az albérleti díjat az egy matematikai művelet, hogy nem ide fizetem, hanem oda fizetem. És alapvetően megint csak a hazai társadalom ismeretek csírái, vannak olyan alsó rétegek, ahol egészen egyszerűen olyan minimális a jövedelem, ahol ez lehetetlen.
10: Igen.
11: De fölötte már van, és ki kell, hogy alakuljon egy megtakarítási képesség.
10: Egyetértek. Van valamilyen ökölszámotok, hogy a törlesztő részlet a jövedelemhez képest mekkora lehet, mert a fölött már veszélyes?
11: Én, ugye van erre egy szabályozás, de szerintem én inkább a gyakorlatot mondanám.
10: Erre vagyok kíváncsi.
11: Tehát ma a piaci gyakorlat az, hogyha a hitelt veszünk fel, akkor a hitel felvevő, ez lehet, hogy család lesz, tehát hogy ketten keresik meg a pénzt, a megkeresett pénznek a 33%-át, tehát kb. Az 1/3-át fordítják hiteltörlesztésre. És ez elkezd megfeszülni, hogyha 40% fölé, 50% környékére érünk, akkor elkezd megfeszülni. Mert tehát szerintem az, hogy ezt az átlagot ismerjük, ez egy fontos dolog. Gyakorlati tanács. Nem csinálhatjuk azt. Tehát, hogyha én például tudom, hogy 200 ezer forintot meg tudok takarítani, vagy annyit félre tudok tenni, ez sikerült 6 hónapon keresztül, de pont annyit, nem többet, és hogyha ezt az egészre veszek fel hitelt, és ez én arra fordítom, tehát ha nem marad tartalék a családi költségvetésben, ott előbb-utóbb valami be fog következni, ami váratlan kiadáshoz vezet. Nincs élet váratlan kiadás nélkül, tehát én nem tervezhetem be azt, hogy az utolsó filléremet is kifizetem az adott hónapban. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi az átlag, 33%. Ha ez a 33% az pont azt eredményezni az én esetemben, hogy mindent elköltök az adott hónapban, akkor ez nem fog reálisan működni. De egyébként beszéljünk egy picit a pozitív oldaláról is. Én azt gondolom, hogy a hitelnek igenis van pénzügyileg építő hatása. És néha visszaszoktam nyúlni Széchenyiig. Széchenyinek az egyik korszakos műve 19. század közepe a hitel. És ugye neki pont az volt a problémája, hogy a gazdasági fejlődés nem létezhetett, mert nem tudott a föld tulajdonára hitelt felvenni.
10: Az ősiség jogán, ugye?
11: Nem lehetett beterhelni, nem lehetett zálogot alapítani rá. És innentől kezdve a fejlődést blokkoltat. Tehát a hitelnek van. Tehát hitel nélkül ma egy modern gazdaság nem működik. A feladat az az, nem az a feladat, hogy éljük le az életünket hitel nélkül, hanem hogy döntsünk jól egy hitellel kapcsolatban. Meg tudjuk különböztetni, mi az a jó hitel, és mi az a rossz hitel. A mai magyar hitelezésnek a 70%-át az otthonstart adja, további 10%-ot a csok plusz, 80% támogatott hitel, és mielőtt azt hinnénk, hogy a fennmaradó 20% az piaci alapú, ne higgyük, mert annak a negyede is kapcsolódik, egy pluszban veszik fel egy támogatott hitel mellé, tehát önállóan a saját adataink szerint 14%-nyi lakáshitel piaci alapú, tehát gyakorlatilag kerekítési hibánál tartunk, ebből nem lehet egy lépésbe visszalépni, hosszabb távon lehet racionalizálni úgy, hogy bekerülnek a társadalmi szempontok, amikről beszéltünk, rászorultsági elv, területi differenciálás, életkor, befektetési cél kihagyása, STB, és én azt gondolom, hitel oldalról a legnagyobb történet az az, hogy az Európai Unió második legalacsonyabb lakossági eladósodottságával rendelkezünk. Helyezzük ezt el. A vállalati eladósodottságunk az átlagon van, az állami eladósodottságunk regionális átlag fölött van valamennyivel, nincs tér, egyedül a lakosságnál van tér, de ott meg az ingatlan áraknak kellene jövedelemarányosan kiigazodni, és ez hosszabb távon meg tud történni.
10: Szerintem lesz ingatlanpiaci kiigazítás, hogyha azt nagyon nagy áres és nem is látjuk, egyszerűen azért, mert nem nyomja az eladó oldalt semmi. Az időbeni korrekció is korrekció, tehát ha hozzászokunk ahhoz, hogy egy ingatlan 1,5 milliós négyzetméter áron van, és ez három év múlva is így van, akkor ez már nem lesz hír. Tehát az egy időbeni korrekció, és akkor ide tartozik az utolsó kérdésem ingatlanpiac tekintetében. Mit gondolsz, hogy mi várható? Ugye azt elmondtad, hogy valószínűsítesz kamatcsökkenést, amennyiben úgy zajlanak a folyamatok, ahogy. Ha kamatcsökkenés lesz, akkor szerintem ez a bizonyos ingatlanpiaci korrekció, ez kb. Ott, ahol 4% köré esetleg alá esik a kamatszint, ott ez valószínűleg megtorpan.
11: A jelenleg látható folyamatok alapján a következő 6-12 hónapra azt gondolom, hogy az ingatlan árak nem fognak száguldani fölfele. Ez azt jelenti, hogy én a paneleknél érzékeltem már csökkenést, például.
10: Láttam a cikket, igen, de mi is különben, mi is ezt érezzük.
11: Tehát paneleknél már volt csökkenés. Bizonyos esetekben stagnálás lesz a jellemző. Senki ne értse félre, nem számítok érdemi árcsökkenésre, mert ahogy te mondod, nincs eladói nyomás, nincsen kényszer. Innentől kezdve inkább kitartják, mert senki nem azt nem nézik végig, hogy 5 millióval kevesebbet kapok.
10: Holott egyébként tavaly novemberhez, tehát a tavaly januárhoz képest egyébként nem vagyunk lejjebb. Igen. Tehát igazából lenne hova engedni. De igen, értem. Igen. Eladói pszichológiával rendben van.
11: Hogy gyakorlatilag is az van, és az a típusú szerintem az ingatlanpiac árkiigazítása az azon keresztül tud megtörténni, hogy a jövedelmek jobban emelkednek, mint az ingatlan árak, tehát az arányok lesznek egészségesebbek, és ehhez azért kell egy hosszú táv. Tehát az én vízióm az az, ha nem piszkálunk bele a piacba, értem, új támogatás, új támogatott hitel, nem piszkálunk bele, akkor gyakorlatilag egy ilyen stagnáló, minimális árszint változása a lakáspiacon, a jövedelmek és a gazdaság meg szépen korrigál a történetben. Ennyi.
10: Oké. Okay. Sándorfi Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
11: Megtiszteltetés volt, köszi.
10: Köszönöm.
12: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után.
13: Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
14: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
13: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 2 perc elmúlt 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Tisza kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át, amiből június 30-áig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban. Közben az országgyűlés 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló kormánypárti törvényjavaslatot. Mindez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy jelenleg bruttó 2.182.488 forint az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíja, ami a módosítás után csak bruttó 1.309.000 forint lesz majd. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt, a kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és 1 milliárd forint kártalanítási és kártérítési alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. A családügyi miniszter egyébként a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. A Tiszapárt országgyűlési frakciója döntött róla, hogy kiket jelöl 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére, döntésüket a házelnökkel is ismertették. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgálóbizottság élére Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálóbizottságira Csőszi Attilát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságira Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik. Ma várhatóan az összes parlamenti frakció bejelenti, hogy kiket jelölnek a testületekbe.
13: Tőzsde hírek.
8: A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával 64 pontos pluszban már mindössze, 133.771 ponton, a forgalom 8 milliárd 757 millió forint. 9%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.944 forinttól jegyzik őket, az OTP 6%-kal gyengült, 40.510, a Richter 1,3%-os pluszban 12.080 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal drágul, 2.652 forinton jár. Egy komolyabb 3,6%-os mínuszban a 4iG 2.148 forinton. Jelenleg 355 forint 80 fillér az euró árfolyama. Európában az olasz tőzsde van egyedül pluszban 50.100 ponton, 7%-os emelkedésben, pár pontos emelkedésben, de inkább stagnálásban a francia tőzsde, a londoni FTSE hasonlóképp, a német DAX ugyanakkor 3%-kal gyengül, a spanyol tőzsde 1%-os mínuszban jár. Emelkednek a Wall Street-i mutatók, a Dow Jones 5%-del, az S&P 500 7%-del, a Nasdaq pedig 8%-os emelkedésben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1543. Körülbelül 1%-os pluszban a kőolaj, $94.32 a Brent árfolyama, az amerikai könnyolajé $91.20.
13: Időjárás jelentés.
8: Az esti órákban éjjel megnövekszik a fátyol felhőzet, elsősorban a Dunántúl északnyugati felé és az északi középhegységben lehet elszórtan zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében lehetnek erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet holnap 28 és 33 fok között valószínű. 16 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
15: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
16: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a Landa Naturától Stogli Béla értékesítési vezető a vendégem. Jókor, mert klímákról is fogunk, meg hőszivattyúkról is fogunk, meg újabb technológiákról is fogunk beszélni, és hát ez így nyár elején az mindig aktuális. Most már egész évben aktuális, télen is, amikor fűtünk, nyáron is, amikor hűtünk. Érdekes egy ilyen beszélgetés, érdekes a szakmai háttér, az infrastruktúra, az emberi tényező, ez majd mind szerintem szóba fog kerülni a beszélgetésben. Abszolút, de egy picit először Landa Natura, jó? Helyezzünk el benneteket a térképen.
17: Landa Naturába gyakorlatilag három olyan kolléga összeállt jó pár évvel ezelőtt, akik már nagyon régen együtt dolgoztak. Egyébként emberileg is jó kapcsolatban vagyunk egymással.
16: Az nem árt.
17: Az nem árt, így van. Tehát nagyon jól tudunk együtt működni. És azt a tudást, amit mi az elmúlt 15 évben így összeszedtünk, azt most mindent belesűrítettük a Landa Naturába. Úgyhogy egy teljesen integrált szolgáltatóként, onnantól kezdve, hogy van egy értékesítési hálózatunk, és az értékesítők kimennek, felmérnek egészen odáig, hogy meg is valósítjuk a projekteket, és utókövetjük őket, teljesen széles körű a szolgáltatásunk. Azt gondoljuk, hogy ez a jövő. Akik csak ilyen egy termékes értékesítésbe vagy telepítésbe gondolkodnak, ők pont emiatt az integrált helyzet miatt hátrányba kerülhetnek.
16: Igen, az embernek egy ilyen beruházás előtt, hogy szüksége van magára a technikára, a technológia, el kell tudni dönteni, hogy egyáltalán mit szereltessek, hova szereltessek, mekkorát és mit. Hát rengeteg kérdés van. Akkor, hogy kivel? Ez is egy fontos dolog, mert ember találni ebben a, mondjuk a nyári csúcsszezonban nagyon nehéz. Meg aztán ott van a pénzkérdés, ugye? Tehát a energiahatékonyság, fenntarthatóság, pályázati pénzek.
17: Így van,
16: és azt tudom, mert beszélgettünk már kollégáiddal is, hogy itt az is fontos, hogy még a pályázati történetben is tudtok segítséget nyújtani. Ugye? Tehát azért ez egy holisztikus kép, lehet azt mondani.
17: Ez így van, abszolút, abszolút. Egy nagy totál. Minden részére kell, hogy legyen egy ilyen integrált cégnek megfelelő kapacitása. Úgyhogy mi elintézzük a pályázatokat, a pénzeket lehívjuk, utána elszámolunk a hivatallal, hogyha pályázati pénzre van megvalósítva egy projekt, de nagyon sok KP-s ügyfelünk van, aki valami miatt kiesik a pályázati lehetőségből. Elég sok pályázati lehetőség van ahhoz kötve, hogy legyen mondjuk 25 év alatti gyermeke, hogy a minimum 30%-os primér energia megtakarítás az létrejöjjön.
16: Igen, ez a fontos, erről majd beszélünk.
17: Erről majd beszélünk.
16: Hogy a végén 30%-kal kevesebbnek kell lenni, a cechnek a végén. Igen.
17: De van, akinél ez nincs, mert eleve modern az a környezet, amiben él, és akkor...
16: Onnan már nehéz 30%-ot megfogni. De 20 is nagyon fontos tud lenni.
17: De 20 is nagyon...
16: Vagy fontos lehet az, hogy fenntarthatóság, meg környezetvédelem. És ezt kérdezem is egyébként azon túl, hogy az ember spórolni akar a számlákkal, főleg ugye, amikor ilyen sokkok vannak, hogy volt ilyen az elmúlt években, hogy nagyon megugrottak a számlák. De ezek a tényezők, hogy hát ez legyen fenntarthatóbb, ez legyen zöldebb, ez mindenképpen legyen hatékonyabb, ez egyre gyakrabban kerül fókuszba, amikor tárgyaltok, vagy a megrendelő jön és valamilyen vágya van?
17: Én, mint értékesítési vezető, én arra kapacitálom az értékesítőinket, hogy tegyenek fel kérdéseket. Mondtad az előbb, említetted, hogy energiamegtakarítás milyen fontos, de hogy milyen fontos minél kisebb lábnyomot hagyni, karbonlábnyomot, és vannak olyan értékesítőink, akik az egyik oldalra kattadnak rá, van, ami a másikra. Nekem az a küldetésem, hogy arra tanítsam meg az értékesítőt, hogyha elmegy valakihez tárgyalni, akkor ne csak a saját fejébe lévő fontossági sorrend alapján nyomja az információt, hanem tegyen föl 3-4 kérdést.
16: És az élethelyzethez.
17: És ahhoz igazítsa, igen.
16: A partner vágyaihoz,
17: persze. A partner dönteni akar, igen. Neki erre információra van szüksége, de hogy melyik terület a partnernek a legfontosabb, nekünk azt meg kell tudni, ki kell deríteni, és erre kell reagálni, mert tulajdonképpen mind a két oldal nagyon fontos. Van, akinek egyformán fontos az, hogy a pénztárcájában a nap végén több pénz maradjon, ugyanolyan mondjuk hőérzet kapcsán, de hogy gondol a földbolygóra, vagy az unokáira, hogy...
16: Igen, szóval hol vannak a fájdalompontjaim, és így. Akkor nektek azt kell valamilyen módon lekövetni, és azt kell tudni kiszolgálni.
17: Így van.
16: Ez nagyon fontos dolog. Ez
17: és akkor még meg kell nézzük, hogy technikailag...
16: Hát az a következő lépés. Igen. Igen. Tehát azon túl, hogy ő neki mire van szükség, és mi fontos, azon túl az technikával, technológiával, amivel lehet kiszolgálni. Na, ezzel menjünk akkor tovább, hogy nyilván ez kell egy márka, vagy több márka, de miért kell saját márka?
17: Azért jó, hogyha van egy saját márka, mert mi viszont eladóként is tudunk így működni. Tehát mondjuk a klímába és a hőszivattyúba a Sensei márka, ami saját márkánk. Ennek a márkának vagyunk a magyarországi disztribútora. Ezért a közvetlen felhasználóknak ugyanolyan ár és mellett mi kevesebb pénzért tudjuk odaadni a Sensei termékeket. Míg akik tőlünk viszont eladó megveszi, ő persze ugye valamennyi haszonnal akarra így valamit rátesz. Tehát akik közvetlenül tőlünk vesznek, nekik az ár a sokkal kedvezőbb. Ami miatt még a végfelhasználónak fontos, az, hogy van egy kifejezetten magyarországi disztribútora ennek a terméknek, az, hogy a garanciális, a javítási dolgokat, nem sok probléma van ezekkel a termékekkel, japán technológia, de hogy Magyarországról raktárkészletről, akár cserével nagyon gyorsan meg tudjuk oldani. Míg mondjuk, hogyha valaki a Temuról rendel egy klímát, az, hogyha valami probléma van vele, ott azért elég macerás, ott a garanciális feltételek érvényesítése.
16: Jó, hát a raktárról is, meg a szakemberekről is beszélünk, még sok minden valamiről beszélünk.
17: Abszolút,
16: jó, de nézzük akkor azt, hogy a gyakorlatban egy prémium márka az nekem mit jelent az otthonomba, hogyha mondjuk egy Sensei hőszivattyú, vagy bármi más kerül beépítés, ez milyen funkciókkal, mit vár el a fogyasztó 2026-ban, itt Európában, Magyarországon, és milyen funkciókat biztosít ehhez a szolgáltató, vagy szolgáltatás?
17: Kicsit indulok távolabbról, mert hogy ez így manapság az emberek fejében nem fogalmazódik meg, hogy prémium márkát akar, és hogy miért. Neki egy dolog van, tudja azt, hogy
16: minden tudjon.
17: A meleg, tudjon mindent.
16: És fogyasszon keveset, és ne kerüljön sokba.
17: Így van. Ezt így körülbelül minden klíma tudja, hogy ha jön a meleg, akkor le fogja hűteni a hőmérsékletet a házban. Ami miatt ez prémium lesz, az, hogy beépített okos otthon funkció van benne, plazmaszűrő van benne, ionizáló van benne, ami mondjuk egy olyan családnál, ahol valamilyen allergiás
16: egyre
17: több ilyen van, ott mondjuk az, hogy az a levegő, ami hűvös, azon túl tiszta, egészséges, belélegezhető, és a gyerekem nem fulladozik tőle. Na, ettől kezd az egész dolog már prémiummá válni. Maga a termék is prémium, meg maga az a szolgáltatás, amit mi adunk, az is prémium. Elég, ha csak a telepítésre gondolunk, hogy ott egy Sensei klíma telepítése nagyon gyorsan megtörténik.
16: Egy tervezés.
17: A tervezés után,
16: igen. Tehát nem akkor jövök ki, és nézem meg, hogy na, hova tegyem föl, mekkorát tegyek föl.
17: Ez így van.
16: Hát értem én ezt már gyakorlatban. Tehát
17: ezt ki kell
16: fontos
17: számolni,
16: tervezés, precíz, így van pontosan.
17: Így van. És hogy maga a telepítő kollégák is oda mennek, elkérik a porszívót, miközben fúr az egyik, oda tartja a másik, tehát ki is takarítanak, úgyhogy maga az egész nagyon-nagyon profi, és a költséghatékonyság miatt is prémium. Ha csak azt nézzük, hogy most ilyen szakmai dolgot, ha mondok, hogy van ez az úgynevezett COP érték, ami azt mutatja meg, hogy egy egységnyi elektromos energiából
16: hogy
17: hasznosul, akkor egy kevésbé prémium klíma egyből tud csinálni 2,5-3-at, a mi termékeink ilyen átlagosan 4-4,5 fűtési értéket tudnak előállítani, és így több pénz marad a nap végére.
16: Nyilván az is egyre fontosabb, és egyre többeknek fontos, hogy mondjuk egy okos otthon, vagy részben okos otthon ezzel a szolgáltatással bővüljön, és ezek a lehetőségek kompatibilis legyenek. De ez ma már azt gondolom, hogy elvárás, ugye?
17: Elvárás, távolról tudjuk irányítani. Ettől még önmagában nem érzik prémiumnak a felhasználók.
16: De hát azt mondjuk, hogy plazma, meg ion, szűrő, ezeket kell még magyarázni, hogy azt nekem biztos kell. A plazma, másra gondoltam volna, egészségügyre. Ezt így még nem hallottam ezzel kapcsolatban, de nem vagyok szakember.
17: Ez egy olyan technológia, ami tulajdonképpen nem emeli meg mondjuk a magának a készüléknek a hangját.
16: Ez fontos. Ugye
17: van egy hangja, ami maga a működéstől van, mert abban azért működik egy generátor, ami sűríti a levegőt, illetve magát benne azt az anyagot, ami leadja a hőt, akkor ugye prémium attól, hogy milyen hanggal működik. Tehát az, hogyha nekem bent van egy klíma az otthonomba, és úgy zúg, búg, meg fütyülnek úgy benne szabad a csapágyak, hogy nem tudok aludni mellette, akkor az nem prémium.
16: Ez kifelé is igaz egyébként.
17: Ez kifelé is igaz.
16: Befelé is kifelé, és ez nagyon fontos, mert benn vagyok, amikor szereli a szerelő, de aztán majd éjszaka derül, hogy mit mond a szomszéd, hogy mit szereltek föl.
17: Ez kevesebb gondot jelent általában a klímáknál, tehát a klíma kültéri egysége az jóval halkabban, és sokkal nagyobb a mi mozgásterünk, hogy ezt hova helyezhetjük el. Még egy mondjuk egy monoblokkos hőszivattyúnak, amiben van egy kültéri egység, és az mondjuk előállítja azt a hőt, amivel a meleg vizet mondjuk betesszük a házba, annak alapjáraton egy kicsit magasabb a hangja, tehát azt a törvény is szabályozza, hogy akárhova nem tehetjük. Igen. Tehát azt nem tehetem oda a szomszéd hálószobára.
16: Akármilyen falra, akármilyen közösségben.
17: Így van. Ezért is kell egy

0: Tehát
1: az a végén csalódást fogok hozni valamilyen módon. Igen.
0: Hogyha túl nagyot veszek, mert a pénz nem számít, akkor legyen inkább kétszer akkor, ami kell. Akkor pedig az a baj, hogy még az egyik esetben folyamatosan menni fog, és nagyon, nagyon sok energiát éget el, addig a másik oldalon gyakran kikapcsol, gyakran bekapcsol, gyakran kikapcsol, gyakran bekapcsol, és ezek a termékek, ezek ilyen ciklusokra is vannak meghatározva a garancia, hogyha gyakran kibekapcsol valami, akkor ezek a ciklusok gyakran.
1: Hány százezer bekapcsolás, igen, vagy hány millió bekapcsolás. Jó, csak nagyon gyorsan raktár, készlet, az fontos.
0: Így van.
1: Főleg így nyár elején. Meg a szakember. Mert lehet nekem akármilyen dobozos termékem, amit megvettem valahol, mert jó olcsónak tűnt, azt profi szakemberrel beszereltetni, az a másik lába a kérdésnek.
0: Így van. Nekünk országos hálózat működik, értékesítési oldalról is, és a kivitelezési oldalról is. Több alvállalkozóval vagyunk leszerződve már évek óta. Az a fajta szolgáltatás, ami a Landának megfelelő, az a fajta szolgáltatás kerül telepítése vagy leadása mondjuk Nyíregyházán is, és mondjuk Pécsen is.
1: A raktárkészlet biztosítja azt, hogy rendelkezésre áll a vágyott termék, a szakember, igen, pedig szintén.
0: Így van, pedig oda viszik a szolgáltatást.
1: Eddig leginkább az a hőszivattyúkról beszélünk, de hát jönnek az újabb generációk és lehetőségek.
0: Annál is inkább, mert hogy most itt az uniós pénzek kapcsán képbe került a nyilatkozók részéről az, hogy eddig Magyarországon mondjuk a szélenergia az kevésbé volt
1: preferált, megengedélyezett.
0: Igen, és ami meg volt is, az is leginkább vállalkozási szinten, igen, volt, míg a lakosság szintén viszonylag kevesebb volt. Amiket most hallani, hogy akár ezek a szélenergiával összefüggő beruházások is a jövő pályázataiba benne lesznek, és rendkívül modern és hatékony, vertikális, otthoni használatú szélerőművek vannak, amire ugyanúgy rá tudok tenni egy akkumulátort, ugyanúgy tölti. Ami itt nagyon fontos különbség mondjuk a napenergia és a szélenergia között, az az, hogy a nap az csak nappal süt. Tehát itt a legnagyobb problémát a
1: jó esetben süt,
0: így van, igen. És hogy ezt az energiát, amit nappal megtermelünk, nem mindig tudjuk elhasználni nappal, mert mondjuk éppen dolgozunk, vagy nyaralni vagyunk, és éjszaka nem süt a nap. Tehát akkor ki kell venni a hálózatból az áramot.
1: Ami pénzbe kerül.
0: A szélenergia kapcsán pedig gyakorlatilag nem releváns, hogy nappal van vagy éjszaka, mert a szél vagy a légmozgás az éjszaka ugyanúgy megy.
1: Rendelkezésre áll.
0: És ezzel tudjuk így kibalanszírozni azt a fajta hiányt, amit az éjszakai napsütés miatt kiesik.
1: Jó, ez lehet a következő lépés, de előtte még ott van a hőszivattyú, ugye?
0: Igen, és azért érdemes beszélni itt a napenergiáról, vagy az egyéb alternatív, igen, forrásról, amit te is említettél, hogy ha már elektromos áramot használunk, és ha már az elektromos áram felhasználása nagyon hatékony, az se kelljen mindet kivenni a hálózatból, hanem ezt alternatív útokon, mert ő saját magunknak termelni, akár a napsütés kapcsán, akár pedig a szél kapcsán, és ami már most a legutóbbi pályázatban is benne volt, az a napkollektorok. Ezt nagyon gyakran összekeverik. Igen. Értékesítés kapcsán találkozunk ilyenekkel, hogy mondja a megrendelő, hogy hát ő napkollektort szeretne, és amikor kimegyünk, akkor kiderül, hogy naperőművet szeretne. Igen. A kettő között az az alapvető különbség, hogy a napkollektor az melegvizet állít elő, egy puffer tartályba, amiből akár használati melegvizet is tudok csinálni, vagy fűtést, míg a napelemes rendszer, az pedig elektromos áramot árít elő, így van.
1: Jó, hát azért nekünk ezt az elmúlt 5-10-20 évben tanulni kellett ezt a szakmát, tehát a fogyasztót ugye folyamatosan edukálni kell az egész. Még egy dolog, ha már hőszivattyút én szóba hoztam, hogy ott is újabb és újabb generációk jönnek. Nekem is régi házam van, régi klasszikus fűtőtestekkel, és én is ott elbizonytalanodtam, hogy hát csak maradtam a klímáknál. Ezért ez sem így igaz már, ugye? Tehát lehet ezt a kettőt ötvözni. Ugye azt mondom, hogy hőszivattyú, és valamilyen módon integrálni egy régebbi építésű épületben, akár régebbi típusú fűtőtestek vonatkozásában is.
0: Most a legutóbbi pályázat az pont erre vonatkozott, ez a Kehop Plus nevű pályázat volt, amit most átmenetileg felfüggesztettek, a keretben van még, tehát vissza fogják nyitni. Ez a pályázat, ez azt mondja, hogy termeljük meg a hőt olcsóbban, de ezt tartsuk is bent a házban. Úgyhogy ez három fő területre koncentrál. Az egyik a hőszivattyú klímás beruházások, a következő az a nyilázáró csere. Elsősorban itt a vidéki, régebbi kádárkockás megoldásoknál, régi geréptokos ablakoknál nagyon sok hő elszalad, ami bent megtermelődik, és a szigetelés úgy a födém, mint az oldalfali szigetelés. A legtöbb hő az fönt megy el, meg az ablakoknál megy el.

0: És akkor ugye beszélünk erről a 30%-os primér energia megtakarításról, ami hozzá lesz kötve minden egyes ilyen pályázathoz.
1: Pályázatok nyerhetek, de a végén, a nap végén 30%-kal kevesebbet kell tudni produkálni annak a rendszernek energiaszámlában, fogyasztásban.
0: Így van. Ezzel még van, nagyon dolgozni se kell, mert egy olyan típusú háznál nincs szigetelés, önmagában már ott a szigeteléstől meg lehet a 25-30%, és akkor még ha hozunk hozzá valami klímát, vagy valami hőszivattyút, akkor ott már biztosan 40% fölé megy a megtakarítás.
1: Vannak területek, amiben már egész otthonosan mozgok, de a fencoil, ez a módszer, vagy ez a technológia, ez nincs meg a fejemben, nem tudom egészen pontosan mit jelent, de ez a Landa Naturánál már ott van.
0: Persze, abszolút itt van a technológia. Úgy tudom összehasonlítani mondjuk egy hagyományos hőszivattyúval és egy fencoillal, hogy a hagyományos hőszivattyú az előállítja a hőt, amivel egy hőleadón keresztül vizet hűt vagy fűt. És ez a víz, ez mondjuk télen, ez a meleg víz kerül be a háznak a rendszerébe, a fűtési körébe, ami mehet akár radiátoros irányba, de mehet mondjuk padlófűtés irányba. Erről majd még beszéljünk, hogy melyik a jobb és hogy miért. Míg a fencoilnál ott maga a víz, az nem kerül be semmilyen rendszerbe, hanem ez a hűtött vagy fűtött víz belekerül a beltéri egységbe, és ott van egy nagyon alacsony fordulatszámon működő terelő lapátventilátor, ami ezt a csövet, ami hideg mondjuk, erről a hideg levegőt befújja a házba. Tehát nem a vizet viszi.
1: Tehát itt a levegő a közeg.
0: A levegő.
1: A hűtő-fűtő között tulajdonképpen. Tehát ugyanúgy ott van a víz, csak a ventilátor juttatja ezt valamilyen módon.
0: Tehát míg a hagyományos hőszivattyúknál a víz bemegy a fűtési körbe, és mondjuk bemegy a padlófűtésedbe, és ott adja le a hőt, addig itt a víz nem megy el.
1: Csak a belső rendszerig.
0: Így van, és ott egy befújó rendszerrel
1: az keresztül. Az osztja szét.
0: És ez a rendszer egyébként ez hűtése-fűtése nagyon gyorsan és nagyon jól működik. Legtöbb helyen ott van rá igény, ahol mondjuk több körön kellene dolgozni. Tehát a ház fel lett újítva a múltban. Van egy olyan régi rendszere, ahol magának a háznak a hőleadó rendszere, ami mondjuk egy régi öntött vas radiátor.
1: Mert azok megbízhatók voltak. És azt nem akarom szétverni, megbontani.
0: Viszont az nem jó, ha abba beleteszem a 30 fokos, 35 fokos vizet, mert nem fog tudni annyi hőt leadni, mint mondjuk egy felületfűtéssel, mondjuk egy padlófűtés, ahol ez tökéletesen működik, akkor erre a körre, vagy ebbe a helyzetbe egy fencoilt teszünk be, és a ház többi részére, pedig ahol mondjuk kialakításra került már felületfűtés, oda pedig mehet a hagyományos hőszivattyú.
1: Igen, még egy utolsó dolog, ami eszembe jut, hogy az is fontos, hogy mennyezetfűtés, padlófűtés, falfűtés, régi megoldások, tehát ebben is millió dolog van már, és mindenki valamiben hisz. Itt is fontos a tervezés, hogy ne legyen csalódás a végén.
0: Nagyon fontos a tervezés. Sokszor azt kell mondjuk ezeknél a régi öntött vas radiátoroknál, hogy nem tudjuk meghajtani egy hőszivattyúval. Egy régi gáz vagy egy vegyes tüzelésű kazán az előállított, mit tudom, 75-80 fokos vizet. Ez a 75-80 fokos víz, főleg
1: a hatékonysága csak mondjuk 40%.
0: Így van, mert a többi elviszi a cső, így van. De hogy ott ahhoz oda lehet bújni, mert az meleg, meg tartja a meleget, míg egy hőszivattyúnál jó esetben 35-40 fok az előre menő hőmérséklet a víznek. Ezt, hogyha ebbe az öntött vas radiátorba bevezetem, gyakorlatilag lehűti.
1: Elvész.
0: És elvész, nem lesz meleg. Míg hogyha ezt bevezetem egy padlófűtésbe, akkor egy rendkívül kellemes és rendkívüli alacsony költségen létrejövő fűtésed lesz.
1: Azért egyrészt egy komoly beruházás, akár kicsiben gondolkozunk, akár nagyban, akár új építésű házban, akár egy régiben. Itt kapkodni nem szerencsés, azt gondolom. Szóval a csalódás akkor az nagyobb esélye bekövetkezik a folyamat végén.
0: Ezt az elején le kell szögezni. Azért kell kérdezni, hogy az ügyfélnek mi fontos, nem csak ez a zöld, vagy az energia megtakarítás kapcsán, hanem egyébként mit szeretne magától a rendszertől. Mert sokszor menet közben derül ki, hogy egyébként mondjuk a használati melegvizet is mondjuk egy gázos rendszerrel állítjuk elő. De a gázról teljesen le lehet jönni, hogyha van egy hőszivattyúm, mert hogyha beteszek egy puffertartályt, egy használati melegvíztartályt, akkor ugyanazzal az eszközzel, amivel fűtöm a házat, már előállítottam a használati melegvizemet is. Tehát amit kifürdök, elmosogatok, az is ugyanabból a forrásból fog származni. És akkor itt, hogyha mondjuk még ezt megtámogatom egy napelemes rendszerrel, vagy megtámogatom egy hátarifával, akkor ez egy még hatékonyabb dolog, nem bonyolult és nem hosszú folyamat, van egy költsége, ami a beruházásra rájön, de ez nagyon gyorsan visszajön, azért, mert a hátarifa az egy olyan kedvezményes tarifa, ami téli időszakra vonatkozik, és kizárólag inverteres dolgokat lehet rajta működtetni, tehát hőszivattyút vagy klímát, de mondjuk a kávéfőzőt nem tehetem rá. Ez október 15-től május 15-ig tart, és olyan 24 forinton jön rajta az áram. Tehát mondjuk az én saját otthonomban ott nincsen gáz, nincsen egyéb alternatív fűtés, van 6 darab Sensei klímám, amik télen működnek hátarifáról, van egy napelemes rendszerem, ami 7,2 kW-os, és az összes többi villanyszámlámat az megoldja.
1: Örülök, hogy beszélgettünk. Hát előre akkor a klímaszezonban, nem?
0: Igen, most benne vagyunk a
1: sűrűjébe. Most benne, nem?
0: Most... Így van, így van. És várjuk a pályázati lehetőségeket, amivel még kedvezményesebben tudjuk a végfelhasználóknak, a lakosságnak eljutatni ezt a technológiát.
1: Nagyon szépen köszönöm, Stogli Béla, a Landa Natura értékesítési vezetője volt itt a szakértő, a vendég. Köszönöm szépen neked.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az indiai haditengerészet helikopterei evakuáltak egy az omani partok előtt kigyulladt tartályhajó 24 tengerészét. A tűzeset a Pulau szigetek lobogója alatt közlekedő MT Marivex fedélzetén ütött ki. Senki sem sérült meg, a hajóban keletkezett károkról azonban nem közöltek részleteket. Egyébként az ománi szultánság a Hormuzi szorosnál helyezkedik el, amelynek tengeri forgalma teljesen megbénult azóta, hogy a február végén kitört az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között a fegyveres konfliktus. A világ teljes olaj és gáz szállítmányaira közel egyötöde halad át a stratégiai fontosságú útvonalon. Nincs egyébként újabb rakéta ütésváltás Irán, illetve Izrael között, mint amire a hétvége óta volt példa. Egyelőre úgy tűnik, hogy ennyiben maradtak a felek, és Donald Trump amerikai elnök azt írta a közösségi oldalán, hogy a két ország keresi a tűzszünet lehetőségét. Belgium 2035-ig 3,7 milliárd eurót fordít védelmi innovációra UDEN nevű új programjának keretében. Ezt Theo Franken belga védelmi miniszter jelentette be. A kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a belga fegyveres erők számára szükséges új technológiák fejlesztését, miközben támogatja az ország védelmi iparát is. Idehaza a Tisza kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át, amiből június 30-áig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban. Közben 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A korábbi bruttó 2.182.000-es országgyűlési képviselői fizetés a módosítás után csak bruttó 1.309.000 lesz, a lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülhetnek a pártkasszánkba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd.
2: Tőzsdehírek.
4: Zárás előtt fél órával a hazai tőzsde még mindig pluszban, 0,1%-os erősödésben 133.874 ponton, a forgalom 9 milliárd 640 millió forint. 9,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.944 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,7%-os mínuszban 40.470, a Richter 1,7%-os erősödésben 12.120, a Magyar Telekom 0,7%-os pluszban 2.652 forinton, jelenleg 355 forint 80 fillér az euró árfolyama. Az olasz tőzsde van még egy enyhe 0,5%-os pluszban, a többi index 2,1 illetve 0,3% közötti mínuszban, a német DAX maga 0,5%-os, sőt már 0,6%-os mínuszával lefelé vezeti a rangsort, 24.618 ponton a DAX. Emelkednek a Wall Street indexek továbbra is, 0,3%-os emelkedésben a Dow Jones, az S&P 508, a Nasdaq, 1,3%-os erősödésben, 1,1553 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Lettország és Moldova légterét is megsértette már a viradóra egy-egy berepülő drón. A lett légtérbe tévedő drónt a NATO vadászgépei lőtték le, a moldovai légteret megsértő drón egy település közelében zuhant le. Az ukránok azt közölték, hogy az év eleje óta 600 négyzetkilométer területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól, csak májusban 100 négyzetkilométerrel több területet hódítottak vissza, mint amekkorát az oroszok megszereztek, ez pedig egy komoly fejlemény a 2023-as ukrán ellentámadás óta, azóta ugyanis inkább az oroszok szereztek területet. Ugyanakkor Alekszandr Szirszkij, ukrán vezérkari főnök azért azt közölte, hogy az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérleteikkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.
2: Időjárás jelentés.
4: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fántyol felhőzet, elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli es, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. Zivatarok környezetében is lehetnek erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet holnap 28 és 33 fok között valószínű. 16 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, egy szombati programajánló, picit talán rendhagyó programajánló, és Mészáros Zoltán lesz a vendégem, aki alapító tagja egy Rotary klubnak, és 2017-18-ban magyarországi kormányzója is volt a magyarországi Rotarynak. Ugye jól mondom, elnök, hogy jó napot kívánok.
5: Igen, szép napot kívánok önnek és a kedves hallgatónak. Igen, ez az úgynevezett titulusom, de egyébként egy szorgalmas és egy őszinte rotarista vagyok.
1: És az a szorgalmas és őszinte rotarista sok más társával együtt hétvégén, szombaton faültetést fog eszközölni fakanállal. Nekem a cím volt először izgalmas, sokféle faültetést láttam már főképpen politikusoktól, csak utána kéne locsolni is azokat a fákat, ezt mindig meg szoktam jegyezni az ilyen zöld műsorokban. Na de lényeg az, hogy fakanállal, faültetés, ez a kombó, ez még nem került elé. Mi történik szombaton Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban?
5: Tényleg egy rendhagyó, és hát ötödik alkalommal rendezzük meg ezt a faültetés fakanállal országos megmozdulást. Ez a Rotarynak egy olyan kezdeményezése, ami egy nagyon különleges helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben kerül megrendezésre, már ötödik alkalommal, ahol fát ültetünk a környezetvédelem jegyében, de ugyanakkor sok jó barát, sok jó ismerős eljön és főz is egy nagy finomságot, és hát a mai információm szerint, hogy szorgalmas rotarista vagyok, én vagyok a rendezvény szervezője, összefogója, és bizony tudom, hogy szentendrei vaddisznópörkölt, szegedi halászlé, illetve bajai ragut fognak főzni, illetve én a Szentes Csongrád Rotary Klub tagja vagyok, mi pedig egy igazi szentesi lecsót fogunk főzni. Lesznek még több bográcsban különleges ételkölteménynek, de sok jó ismerő, sok jó barát elmegy egy nemes cél érdekében, de ugyanakkor főznek is egyet, megmutatjuk, hogy a rotaristák milyen finomságokat főznek, és egy kicsit jól érezzük magunkat ezen a szombat délelőtt délután.
1: Azt olvastam, hogy a szervezők a több száz rotarista mellett várnak minden olyan vendéget, tagjelöltet, akik a Rotary humanitárius munkája iránt érdeklődnek. Ez is érdekes, meg az is, hogy ott sok jó barát összejön, és a rotaristák jönnek össze. Ilyenkor egy-egy külsős az egy picit nem olyan setes utacsetlő botló. Hogy vezetik be a rotarista körökbe?
5: Tulajdonképpen meghirdettük mindenkinek, nem csak rotaristáknak. Aki arra jön, hát bizony mi azért több száz adagot főzünk, tehát jó rátartással, és ha arra járnak, akkor és meg szeretik kóstolni a lecsót, vagy megkóstolni egy jó pörköltet, sőt az ifjúság, ugye a Rotary arról is híres, hogy a nemzetközi ifjúsági csereprogramban még külföldi diákok is jönnek, és azt hiszem, hogy paprikás krumplit főznek, de jóval többet, mint ahány rotarista, tehát aki időben érkezik, akkor meg is kóstolhatja ezeket az ételkölteményeket.
1: Mi az a három szó, amivel a Rotaryt jellemezni? És az is érdekelne majd, hogyha arra kitérne, hogy ha már 17-18-ban volt ugye magyarországi országos kormányzó, hogy változtunk itt az elmúlt évtizedben mi Magyarországon, akik nem vagyunk rotaristák, csak legfeljebb jelöltek vagyunk, vagy alkalmasak lehetnénk arra, hogy mondjuk egy ilyen szervezethez csatlakozunk. Szóval a közeg milyen? Én erre is kíváncsi vagyok. Érzékelnek-e változást a rotaristák?
5: Én a Rotaryba azért léptem be, mert ismertem ezt a világszervezetet, ez elmondhatjuk ma már, 1905-ben alapították, és hát bizony 121 éve itt van a világban. Tehát az is hozzátartozik, hogy a Rotary az ENSZ-ben alapítója is volt, de tanácskozási joggal részt vesz. Tehát egy olyan erős szervezetről van szó, aki jószándékú emberek csapata, családja, akik segítenek ott, ahol csak tudnak. A Magyar Rotary az 101 éve alapult, és hát 1925-ben ott is ezek a jószándékú emberek összejöttek, hogy egy kicsit próbáljuk összefogva jobbá tenni a világot. És hát én elmondhatom, mint ahogy nagyon sok civil szervezetnél ez tapasztalható, hogy hát elég gyorsan működik ma már a világ, fölgyorsult a világ. Nagyon nehéz megszólítani embereket, hogy gyertek hetente, kedden, szerdán, csütörtökön, egy órára üljünk le, beszélgessünk, nézzük meg, hogy milyen nemes célokat lehetne szolgálni. Ugye fölgyorsult a világ, már elmondhatom, hogy vannak már internetes Rotary klubok is, hisz eléggé mozgékony ma már az emberiség, és hát a rotaristák társasága is sokszor nem tudnak rendszeresen összejönni, de mégis működünk, és bizony Magyarországon közel 60 klub, 1200 tagja, minden nap tesz egy kicsit a világért. Én nekem nagyon-nagyon kedvenc és kedves idézetem, bár Gróf Széchenyi István nem volt rotarista, de az ő hitvallása ez kicsit megelőlegezte. Minden ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, nemzetének, és egy kicsit az emberiségnek. Nos, hát kicsit a Rotary ilyen, hogy a körülöttünk élő embereket is segíti, de egy kicsit az országunkat is, és ha egy kicsit hozzá tudunk tenni az emberiség jobbulásához, akkor már győztünk.
1: Az nagyon fontos, amit mondott kormányzó, hogy igen, a heti egy alkalommal találkozni, és hogy ez hogy, a mai világban ez hogy változik. Meg eszembe jutott az is, hogy meg online világ, ezt is említette, hogy nagy a zaj, és nagyon sok szervezet van, 120 éve is sok szervezet volt, de most is sok segélyszervezet van, vagy ilyen jellegű szervezet van, tehát ebből a hangot meghallani, és pont erre, vagy arra, vagy amarra, nyilván amelyiképpen szimpatikus, vagy készhez áll, azt előnyben részesíteni, hogyha az emberben van ilyen hajlandóság, az egy nagyon érdekes kérdés, és tényleg nehéz talán a választás is. A személyesség az önöknél tudom, hogy nagyon fontos. Még egy dolgot hadd kérdezzem meg, ha már ilyen őszintén beszélgetünk. Mennyire pénzkérdés rotaristának lenni? Mert amikor az ember interjút készít, akkor általában azért komoly emberek, nadrágos emberek, cégvezetők kerülnek mikrofon végre. Nem mindig van így, nem állítom, csak lehet esetleg embereknek ilyen feltételezése is, hogy ez egy komoly anyagi elköteleződés is. Ez mennyiben igaz vagy nem igaz? Mennyiben áll ez meg?
5: Én azt gondolom, hogy csak a saját klub tagjaimról, ha beszéletek, azért itt nem csak dúsgazdag vállalkozók, vagy ügyvédek, vagy orvosok vannak a klubunkban. Hát bizony vannak pedagógusok, tanárhölgyek, tanárurak, önkéntesek, vagy akár a szórakoztatóiparban működők. Nem az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy ugye egy klub tagság föl kell tartani a működésünket, egy hozzájárulást kell adni országos szinten, de sőt világszinten is, hisz azért el kell, hogy mondjam, hogy az a 1.200.000 rotarista a világon, azért a szponzoraikkal és hát a saját támogatásukkal elérte, hogy megszűnt a világon a gyermekbénulás. Van egy ilyen programunk, ami a polió ellen föllépést jelenti, a vakcinák elkészítését, sőt adott esetben több ezer rotarista még a vakcinák beadásában is közreműködik, de Magyarországon például a Gift of Life programunk, az pedig szívbeteg, határon túl élő szívbeteg gyerekeknek a műtétét támogatjuk. Miért határon túl? Azért, mert azokból az országokból hozunk gyerekeket, akik nagyon rászorulnak, ahol az egészségügy nincs fölkészülve ezekre a szívműtétekre, és a több száz gyermek életét mentette meg a magyarországi Rotary ezzel a Gift of Life programmal. Tehát nem feltétlenül az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy a tagsági díjunk, hát hogy is mondjam, egy ebéd árával egyenértékű, tehát én azt gondolom, hogy ezt jó szívvel adják a rotaristáink. És hát a feladatunk az, hogy szponzorokat is beszervezzünk, hisz körülöttünk vannak olyanok, akik nem léknek be a klubba, viszont egyetértenek a a nemes támogatásunkkal és a céljainkkal, és mellénk állnak, és csak anyagiakkal szponzorálnak. Tehát mi egy kicsit szervező szervezet is vagyunk, humanitárius szervezet, de a kapcsolatait próbálja felhasználni a nemes ügyek érdekében.
1: Egy utolsó dolog a fiatalokról, meg az utánpótlásról, ahány segélyszervezettel, humanitárius szervezettel én beszélgetek, képviselőkkel beszélgetek, azért az önkéntes munka, az mindig kérdés, meg a kiégés, és az, hogy legyenek fiatalok, legyen utánpótlás. A Rotary Magyarországon e tekintetben mit tapasztal?
5: Egy elég erőteljes szervező munkánk van benne, hisz a Rotarynak van négy ifjúsági szervezete, az early aktok, ezek az általános iskolás korú fiatalok, akik már a Rotary szellemében gondolkodnak, tesznek. Vannak az interaktosok, ők, akik a középiskolások, és saját projektekkel, óvodák kerítésfestésével, vagy egyéb olyan szép dolgokkal, amik a környezetükben tapasztalnak, aktívan részt vesznek. A főiskolás egyetemisták, egyetemista korúak, ők pedig már ott vannak a küzdőben a Rotaryba való belépésnek. Ők már anyagiakkal, nem csak a munkájukkal vannak benne, és hát vannak még a cserediákok, akik a Rotary segítségével a világ minden részére elmehetnek rövid utas program keretében egy hónapra, három hónapra, vagy akár egy egész évre, és megtapasztalhatják, hogy azokban a távoli országokban milyen kultúra tapasztalható, ott a rotaristák hogyan segítik az ott élőket és a környezetüket.
1: Rengeteg program, rengeteg ember. Jó, de most akkor fókuszáljunk szombatra, ugye?
5: Igen.
1: És akkor az ötödik falütetés Fakanál a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, és akkor ezek szerint nem csak a rotaristákat, hanem mindenkit ott szeretettel várnak. Én maradok a halászlénél, nagyon szépen köszönöm.
5: Várunk mindenkit mindenféle finomsággal, és hát ültetünk együtt fát is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Zoltánnal beszélgettem. Köszönöm, és jó időt önöknek.
5: Nagyon szépen köszönjük.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a hétfői Monitor délután. Holnap 4 és 6 óra között a hosszú műsorsában rádiózhatunk majd együtt, én egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Budapesten megnyitották a budafoki utat a Karinti-Frigyes út közelében a Kruspér utcánál, de továbbra is tart a műszaki mentés, ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Baleset miatt a Közraktár utcában a Boráros tér után nem járható a belső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor előtt. Lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly-körúton úton az Astoria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárták le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nemrég közölte Irán és Izrael is, hogy engedtek Donald Trump amerikai elnök kérésének, és leállították az egymás ellen indított rakéta csapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus, miután Irán a tűzszünet megsértéseként értékelte a libanoni főváros déli kerületei ellen intézett izraeli légi csapásokat, majd válaszként több rakéta sorozatot lőtt ki izraeli célpontokra. Az izraeli légierő ezért már a viradóra katonai célpontokat egy petrolkémiai üzemet támadt Irán nyugati és középső részén. Az iráni rakétaprogramhoz állítottak elő állítólagot nyersanyagokat. Később az izraeliek is közölték, hogy támadták Haifában az egyik haditengerészeti bázisukat. A felszólítás után egyébként azért az irániak és az izraeliek is közölték, hogyha újra lesz a másik fél részéről katonai cselekmény, akkor azt nem hagyják válasz nélkül. Az indiai haditengerészet helikopterei evakuáltak egy az ománi partok előtt kigyulladt tartályhajó 24 tengerészét. A tűzeset a Pulau-szigetek lobogója alatt közlekedő Marivex fedélzetén ütött ki. Senki sem sérült meg, a hajóban keletkezett károkról nem közöltek részleteket, mint ahogy az sem, hogy miért gyulladt ki. Idehaza 2,3%-os inflációt vár májusra a KNH-bank vezető elemzője. Németh Dávid szerint a szezonális élelmiszerek áremelkedése és az energiaárak begyűrűző hatása miatt nőhetett minimális szintre a pénzromlás mértéke. Áprilisban egyébként 2,1% volt az infláció.
8: Az adat mögött elsősorban például az élelmiszerek drágulása lehet, ilyenkor jönnek be idényáras élelmiszerek, és ez már húzza fel a havi mutatókat, illetve más szállítási költségeken, külső költségeken keresztül, hiszen globálisan már látjuk a nyersanyagáraknak az emelkedését. Én azt gondolom, hogy már azon keresztül is valamekkora költségnövekmény beérkezhet a magyar gazdaságba. Emellett a bázis hatás az is viszonylag kedvez annak, hogy gyorsuljon az infláció, a tavalyi évben, itt az április-májusi hónapokban viszonylag egy alacsonyabb inflációs érték volt az előző hónapokhoz képest, úgyhogy ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy enyhén gyorsulhat az inflációnak az üteme.
7: A májusi inflációs adatot holnap reggel 8:30-kor teszi közé majd a Központi Statisztikai Hivatal. A Tisza kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át, amiből június 30-áig, de legkésőbb július 12-éig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban. 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Mindez azt jelenti, hogy a képviselői fizetések a bruttó 2.182.000-es szintről bruttó 1.309.000-re csökkennek. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebbe. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök ismét felszólalt, a kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási és kártérítési alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők számára. Magyar Péter közölte azt is, hogy a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett a szociális és családügyi miniszter. A lakóingatlanok iránti kereslet élénkülését és a hitelpiac részbeni átalakulását várja a Money.hu hitelszakértője a következő hónapokban. A magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos rendkívül optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrás költségei, amely folyamata az úgynevezett BIRS mutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamatfelár mellett. Garam Dániát hallják.
9: A kihelyezett hitelek 80%-át ott most a hitelbe vették fel. Most, hogy csökken a BIRS, várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek több banknál lesznek elérhetőek. A két hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak, és vannak a piacon olyan újépítésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek. Itt kedvezőbb finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
7: Kevesebb mint két hét múlva véget ér a tanév az általános és a középiskolások számára. A fiatalok gyakran nyári munkával keresik meg a nyaralásra valót, vagy a kiegészítést a zseppénzhez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Trend FM-nek azt mondta, hogy van néhány elengedhetetlen feltétel a fiatal munkavállalók alkalmazásánál. Linz Mayer Szilviát hallják.
10: A munkaviszonynál, amire nagyon oda kell figyelni, az az, hogy mindig legyen írásban megkötött munkaszerződésünk. 18 éves kor alatt, ez csak a törvényes képviselő, ugye anyuka, apuka hozzájárulásával, aláírásával érvényes. Ezt azért érdemes jó alaposan megnézni, és a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályai. Napi 8 órában számítva, havi bruttó 322.800 forint a minimálbér, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor ennek a fele, ha 6 órában, akkor az arányos része, de a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályok, úgyhogy azt a szerződésben mindenképp ellenőrizzük.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: Szinte alig mozdult ma a tőzsde, 39 pontos plusszal zárt a VUX, 133.710 ponton, a forgalom 17.329.000.000 forint volt. 7%-ot erősödtek a MOL részvények 3.936 forintig, az OTP 1%-ot gyengült 40.370 forintra, a Richter 1,8%-os plusszal zárt 12.140 forinton, a Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2.650 forintra. Egy komoly 4,1%-os zuhanáson van túl a 4iG, 2.136 forint a záróértéke, csökkent még a Cippanónia 4%-kal 310 forintig, esett az Alteo 2,7%-ot 3540 forintra, emelkedett viszont a Cvak 1,4%-ot 36700 forintra. A devizapiacon az euróért most 355 forint 80 fillért kell adni. Európában az olasz tőzsde kivételével, amely 4%-os pluszban jár, a többi index 1/10, illetve 5% közötti mínuszban, a Wall Street-en pedig kb. 5/10, illetve 1% közötti a plusz mértéke. 1,1553 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj 1,5%-os pluszban jár, 94,79 a Brent ára, az amerikai könnyőolajé 91,89 $, a holland tőzsdén jegyzett földgáz a mai kereskedésben 49,87 € járt 2,8%-os erősödéssel.
0: Időjárás jelentés.
7: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó feltyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Sporthírek a 94.2.
7: A jégkorong Erste Ligában ezüstérmes Korona Brassó a következő szezonra is megállapodott Jared Van Wormerrel. Az amerikai játékos 2022 óta szerepel a brassóiaknál, a csatár a legutóbbi alapszakaszban hozta a pont per meccses átlagot, 32 mérkőzésen 15 gólt ütött és adott 18 gólpaszt, majd a rájátszásban is remekelt. A negyeddöntő 4 mérkőzésén 3+1-ig, a 7 meccses elődöntőben 3+4-ig jutott, már ami a gólok és a passzok számát illeti, a gyergyói HK elleni fináléban 2 gólt lőtt. A magyar bajnok budapesti a HC Molnár Bálint maradását jelentette be, a 24 éves saját nevelési csatár 2020 óta játszik a klub felnőttjei között, a legutóbbi szezonban 26 alapszakasz mérkőzésen 2 gólt lőtt és 5 gólpasszt adott ki, majd a negyeddöntő során 6 találkozón 6 pontot gyűjtött. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos időjárás várható Mexikóvárosban a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése alatt. A meteorológusok komoly esőzéseket, zivatart jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére. A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát víz árasztott el, és a metroállomásokat le kellett zárni. A szervező gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a Metropolisban. A tanárok mellett a teherautósofőrök is kihasználják az alkalmat arra, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre. Mexikóváros 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont VB nyitánynak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével. És ma egy olyan dologról fogunk beszélni, ami elég hosszú ideig kicsit ilyen különbségnek számított a kerékpározás világába, sőt ráadásul azt is el kell mondani, hogy a kerékpározás világa egy kicsikét nehezen fogadta be, főleg a versenyszint elég nehezen fogadta be ezt a fejlesztést, meg ezt a jelenséget. Mára azonban már azért nem különcök játékszerei az e-bike-ok, az elektromos bringák. Az idő úgy tűnik, hogy eldöntötte, hogy az e-bike-ok, pedelekek, elektromos bringák, nevezzük őket akárhogy, maradnak velünk, és tovább színesítik a kerékpárok végtelen széles kínálatát. A mai műsorban arról fogunk beszélni, hogy kiknek valók ezek, hogyan érdemes e-bike-ot választani, és az összes ilyen előítélettel, hogy gyengéknek valók, meg hogy szabálytalan, meg hogy ez igazából csalás, meg ez nem igazi bringázás, ezekkel is le fogunk számolni. Segíteni fogunk abban is, hogyha ekkora nagy a szórás az e-bike-ok terén, akkor az vajon tükröződik-e használhatóságban, minőségben. Mint látjátok, nincsen vendégünk, de mégis van, ugyanis Takács Tamás tufi vállalta, hogy ennek a témának a mélyére Sziasztok. Néz velünk, láthattátok már párszor. Igazából érdemes róla tudni, hogy például a Pedelexikon kiadványnak is a gazdája, saját tesztflottát is üzemeltetett fesztiválokon, az ingyenes e-bike kipróbálási lehetőségeket ő honosította meg Magyarországon, e-bike-os csapatépítőket, túrákat, eseményeket szervezett, tehát hogy úgy azért lehet mondani, hogy mélyen benne van az e-bike-oknak a világába.

0: viccelődsz így a hallgatóinkkal és a követőinkkel?
1: Próbálok viccelődni, mert hát ugye most rögtön az adás előtt kérdezted, hogy hát ezt meg fogod kérdezni tőlem, hogy hogyan kerültem kapcsolatba, és hát közben itt gondolkoztam, ástam mélyre, és hát igazából szerintem még a régi sajtóesemények idején, amikor ugye Bringás magazinok a web oldalt szerkesztettünk, akkor volt, akkor még divat volt az, hogy voltak ezek a product launch-ok, kiállítás, Eurobike, stb. És amikor Magyarországon így a 2000-es évek környékén vége felé még nem hinném, hogy nagyon elterjedtek volna ezek a bringák, akkor ezek Nyugat-Európában már elég erősen elkezdtek nyomulni, aztán így a 2010-es években meg abszolút elterjedtek. Na, ekkor találkoztunk mi is ezekkel a bringákkal, és hát rögtön ki tudtuk próbálni, hogy valójában ezek nem motorok, ahogy nálunk sokan gondolják, meg nem ilyen bringázást helyettesítő szerkezetek, hanem ahogy ezek elkezdtek fejlődni, hát elképesztő jól lehetett velük például akár még bike parkokban, vagy olyan helyeken közlekedni, ahol például ugye egy ösztelós fullival, egy mountain bike-kal igazából a helyről lefelé az élmény, oda sokkal könnyebb volt felmenni egy nagyugó utas elektromos rásegítéses bringával, lehetett jönni 8-10 kört, nem kellett felvonót használni, szóval én igazából a mountain bike irányból kerültem kapcsolatba, és szerettem meg, illetve hát ahogy fejlődtek ezek a bringák, nyilván kipróbáltunk mindenféle fajta típust, és volt egy időszak, egy ötletként merült föl, tehát mondjuk így hivatás szerűen, hogy fesztiválon, ha jól emlékszem, a Művészetek Völgye volt a legelső.
0: Ott mondjuk ahol a domborzat indokolja.
1: Igen, ott Kapolcs, Balatonfelvidék környékén, ott elkezdtünk egy ilyen vonalat tolni, tehát hogy ingyenesen kipróbálhatták az érdeklődők ezeket a bringákat, túrák vezetett túlák keretében. Aztán ezeknek annyira jó hangulata volt, hogy utána egy kerékpárbolttal közösen csináltunk egy tesztflottát is ezekkel, egyébként őszintén ösztelós mountain bike-okkal, ezekkel szerveztünk eseményeket később aztán jöttek ilyen csapatépítők, szervezett túlák, stb. Tehát olyan elég komolyan a jó pár év alatt több ezer ember sikerült megbicikliztetni, meg megismertetni Magyarországon ezekkel a bringákkal.
0: És mi a tapasztalatod? Másokat is az érdekel az e-bike-okban, ami téged érdekelt, mert te ugye elmondtad, hogy azt tetszett meg benne, hogy nem kell többet nehéz mountain bike-okkal fölfele kaptatni ahhoz, hogyha az ember lejtőzni akar, vagy liftre várni, hanem segít a rásegítés felmenni. Másokat most így, hogy láttál több száz, több ezer embert kipróbálni e-bike-okat, mi ragadja meg az embereket ebben a kategóriában? Mi tetszik
1: teljesen
0: meg neki?
1: Teljesen változó. Tehát pont ezért volt jó szerintem ez az elég nagy merítés szerintem, mert tehát, hogy tényleg olyan emberekkel is találkoztunk, aki kerékpározni is alig tud. Tehát most értsd ez alatt, hogy egy mondjuk amikor a Dózer útra rá kell térni, és esetleg minimálisan így lejt az út, vagy emelkedik az út, az már egy óriási komoly kihívás neki bármilyen bringával. Tehát ettől kezdve mondjuk az egészen sportos, akár versenyzőkig, akik ezt nálunk próbálták ki először, mindenkivel van tapasztalat, és azt nagyon fontos kiemelni, arra emlékszem, hogy aki próbálta, annak szinte kivétel nélkül pozitív tapasztalata volt. Vagy olyan, aki úgy immel-ámmal kicsit tagadta, de rosszat nem mondott rá senki. És ezt azért nagyon fontos kiemelni, mert hogyha évszámok szerint nézzük, akkor mondjuk a 2010 és 20 között ez Nyugat-Európában már egy teljesen elfogadott és beépült, illetve hát a 20-as évektől mondjuk már a Covid előtt hallottunk olyan adatokat, hogy értékében nagyobb a pedelek eladás, mint a hagyományos bringa,

0: De ez olyan szinten változik, illetve ível fölfelé, hogy most már darabszáma is vannak olyan országok, tehát például Svájc, ahol ugye többnyire hegyes-völgyes útvonalak vannak, csak hogy darabszáma is több elektromos rásegítéses bringát adnak el. Tehát nálunk volt ez egy ilyen újdonság, és nagyon-nagyon negatívan álltak hozzá, főleg én nem is azt mondom, hogy a versenyzők abszolút nem, tehát ők nem foglalkoznak vele. Egy versenyző, egy kerékpárversenyző az általában nem foglalkozik azzal, hogy most akik sportosan bringát az utcákon, azok mennyire erősek, mert tudják, hogy erősebbek náluk, de inkább ezek a, tehát a hobbi kicsit sportosabb, kicsit olyan, ne bántsunk meg senkit, de szerintem érted, kikre gondolok, ők mindig hasonlították saját magukhoz, hogy ő bezzeg a saját erejéből is fel tud itt menni, neki nincs szükség hozzá e-bike-ra, és ez az ellentét, ez így kinyilvánítottan tapasztalható volt nálunk. Szerintem még egy kicsit tapasztalható is.
1: De akkor azt mondod, hogy igazából ez az ellentét azokban van meg, akik még sohasem próbáltak e-bike-ot.
0: Így van, nagyon fontos.
1: Viszont kb. A te tapasztalatod szerint is, ha valaki egyszer így ráül, kipróbálja, akkor az többnyire ilyen elfogadóan és egy nagy mosollyal száll le a nyerekből, akkor is, hogyha adott esetben különben nincsen vásárlási szándéka.
0: Hát konkrétan voltak régi versenyző társak, akik nálam próbálták ezt ki, és hát olyat mondtisztunk, olyan elfáradás, meg olyan csapatás, sebesség, pulzus, minden, hogy tehát ezeket a bringákat, már megfelelő az erre alkalmas e-bike-okat, azokat nagyon durván ki lehet használni sportolásra. Hát ugye most elég a cross motor vagy a motorozáshoz hasonlítani, úgyhogy ha valaki sportosan, sportszintjén csinálja, akkor ott elképesztő erők meg, tehát dolgoznak az izmok, és hatalmas teljesítmény, úgyhogy nem teker egyet se egy pedálba.
1: Ugorjunk akkor a mába, még egy bonyolultságra, a pedálszenzor és nyomatékszenzor kérdésére, és azt kezdted el mondani, hogy a pedálszenzor, amilyeneket még szintén lehet találni üzletekben, a pedálszenzoros e-bike-ok, ma már azért idejét múltnak számítanak?
0: Szerintem igen, mégpedig azért, és hát nem csak szerintem, hanem az eladások meg a kerékpárboltok kínálata szempontjából is, mert egyrészt nem annyira olcsók, hogy fú, most azért vegyünk pedálszenzorost, mert mondjuk most hasonlóan ütök 300 vagy 400 ezer forintot, olyan könnyű lenne kifizetni, szemben azzal, hogy mondjuk 5-600 ezertől már tudunk venni nyomatékszenzorost, viszont a kerékpározás minőségében óriási a különbség. A pedálszenzoros az a pedálfordulatot méri, tehát hogy mennyire gyorsan pedálozol, és akkor egy elég buta szoftver ennek megfelelően adagolja a rásegítés. Most ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy elkezdesz pedálozni, bum, ad neki egy kicsit, aztán elveszi, tehát hogy folyamatosan érzed azt, hogy rángatja a motor. Nincs benne semmilyen szofisztikáltság, ami viszont benne van a nyomatékszenzoros bringában, mert ott több dolgot mér a rendszer, tehát egyrészt méri azt, hogy te milyen erővel terheled meg a pedált, méri azt, hogy ugye milyen gyorsan tekered, tehát a pedálfordulatot, és méri a sebességet is. Na most ez már három olyan adat, könnyű elképzelni, hogy bizonyos szituációkat nagyon egyszerűen észlel a rendszer. Példa, elindulunk, akkor nyilván nulláról indul a lábfordulat, viszonylag nagy erővel terheled a pedált, és hát ugye nincs még sebességed, akkor szükséged van egy olyan, szép finoman ráteszi, de azért egy nagyon nagy erőt rátesz, hogy könnyebben elinduljál, és hogy egyre nagyobb a fordulat, érzi, hogy te egyre kisebb erőt teszel bele, egyre nő a sebesség, akkor tudja azt, hogy neked nem kell tulajdonképpen, nincs szükséged mondjuk egy sík úton rásegítésre, és akkor egészen minimális, vagy egyáltalán nem ad, és ebben nagyon-nagyon finom az átmenet is. Ugyanakkor mondjuk megérkezünk egy emelkedőre, akkor érzi azt, hogy egy átlagembernek csökken a lábfordulata az emelkedőn, mert nem jut eszébe, hogy használja a váltót, stb. Viszont sokkal nagyobb erővel tekeri. A szoftver tudja, hogy hegymenethez, hegyhez érkeztünk, nagyobb erőt, nagyobb rásegítést ad rá. És így tovább, most ezt ne is
1: soroljuk. A fokozatosságok, árnyalások a rásegítés mértékében, ez az, ami nincs meg a pedálfordulat, pedálszenzoros rendszerekben.
0: Így van.
1: Akkor gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy ugye sokszor megkérdezik tőlem is, hogy milyen egy e-bike-kal menni, én azt szoktam erre mondani, hogy olyan, mintha folyamatosan egy ilyen enyhe lejtőn mennél, meg ahhoz is nagyon hasonló, mintha egy ilyen jó, egyenletes, ütemes hátszeled lenne, és lenne egy ilyen rásegítés. Ez az, ami a nyomatékszenzoros e-bike-ozás esetében igaz. A pedálfordulatos esetében, hát én arra nem tudok jó hasonlatot mondani, az olyan lökdösődés volt, meg ilyen elinduláskor így lök nagyot, aztán utána vagy van, vagy nincs. Arra te tudsz valami jó hasonlatot mondani?
0: Én is azt mondom, hogy rángat össze-vissza. Ráadásul, amit az előbb elmondtál, az ugye mondjuk egy átlag nyomatékszenzoros pedelek esetében a különböző üzemmódok közül, mondjuk a középső, tehát te mondjuk a túr üzemmódot írtad most le, ennél van egy gazdaságosabb és egy gyengébb üzemmód, az Eco, amiben azért egy hegymenetet már elég komolyan megérzel. Tehát, hogyha megérkezel a Budakeszi út aljához, és Eco-ban van egy e-bike, ahhoz, hogy te úgy tisztességesen föltekelj, ahhoz neked is bele kell tenni mondjuk a 200 wattot, miközben a rendszer is körülbelül hasonló, tehát mondjuk egy ilyen 150-200-zal segít hozzá, és így egyébként nagyon egyszerű elképzelni, meg szoktunk olyan hasonlatokat használni, hogy kapsz egy olyan szupererőt egy jó szoftverrel rendelkező pedeleknél, mint hogyha hirtelen egy kerékpárversenyző ereje lenne a tiéd. Tehát, hogyha szám szerint nézzük, akkor mondjuk egy kerékpárversenyző az viszonylag húzamos ideig, tehát mondjuk akár ez ilyen 10 perc, de mindenképpen sok percen keresztül képes 400, akár ilyen 500 wattot beletenni a hajtásba, míg egy átlag embernél, aki egyébként jó kondiban van, meg sportos, tehát most ne a mozgásszegény életmódot élőkre gondoljunk, az nagyjából olyan 200 watt környékén tud beletenni a hajtásba húzamos ideig. Na most ez a pedelek ezt hozzáteszi a másik 200-at, és így már egy elég komoly szupererőt kapunk a birtokunkba.
1: Az előbb említetted ezt az ekomódos hasonlatot egy nagyobb kaptatónál, hogy azért azt úgy, ha az ember ekomódban, tehát a leggyengébb rásegítéssel használ egy e-bike-ot, azért megérzi az emelkedőket, mondhatni van sportértéke a dolognak. Még egy pillanatra térjünk ide-vissza ehhez az előítélethez, hogy az e-bike-kal bicajozásnak nincs sportértéke, mert hogy amit mondtál az előbb is, akár 200 wattot hozzá pakol az én erőfeszítésemhez. Van vagy nincs sportérték? Miben lehet sportértéke? Miért nem csalás e-bike-kal bicajozni?
0: Hát nagyon-nagyon egyszerű a képlet, mert ugye miről beszélünk, meg akik azt mondják, hogy nincs sportértékű. Vegyünk egy embert, aki azt mondja, hogy nincs sportértéke, és mondjuk bringázik. Merem megelőlegezni, hogy ő se rendelkezik azzal a 400 wattos FTP-vel, mint egy versenyző, mondjuk húzamosan beletesz 250 wattot a hajtásba, szépen lassan az ő tempójában nagyon becsülendő módon fölmegy az emelkedőre. Most jön valaki egy e-bike-kal, aki mondjuk azt szeretné, hogy ötször le akar jönni a Jánoshegyről, vagy akárhonnan, vagy bocsánat, nem mondjuk Jánoshegyet, mert ez meleg téma mostanában, de szeretne többet biciklizni adott idő alatt, amikor fölfelé megy, akkor ő ugyanúgy beleteszi azt a 250 wattot a hajtásban.
1: De tényleg ugyanúgy beleteszi?
0: Ugyanúgy, nem, tehát ez mérhető. A smart rendszereken...
1: Nem felrakja a rásegítést erősebben, és akkor élvezi azt, hogy...
0: Ezt látod a kijelzőn, tehát majd erről is beszéljünk egyébként a sima nyomatékszenzoros e-bike-ok, meg a legújabb smart rendszerek közti különbség. Tehát egy smart rendszer kijelző, elején ott látod azt, hogy éppen adott pillanatban hány wattot teszel te bele a hajtásba, és hány wattot segít bele a pedelek. És ott ugyanúgy láthatja, hogy mondjuk te beleteszed azt a 250-et, egyébként ha használsz pulzusmérőt bármit, akkor annak is megvan a végén, ki tudod elemezni a szoftverből, hogy ott te éppen 170-es pulzussal mentél föl a hegyre, csak éppen sokkal gyorsabban fogsz fölmenni. Tehát ha nagyon-nagyon meg akarom erőszakolni a kérdést, akkor azzal, hogy egyébként nagyobb sebességgel mozgatod a bringát, és még egy nehezebb bringát mozgatsz, és még jobban dolgoznak az egyéb izmok is, még nagyobb a sportértéke akár, mint egy normál bringázásnak, de most ez csak így zárójelme.
2: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.

0: Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Menjünk rá akkor most a kerékpár kategóriákra, a szakágakra és az airbike kérdésre. Vannak-e szerinted olyan kerékpár kategóriák és olyan szakágak, amiben nem fog elérkezni az e-bike forradalom, ami továbbra is analóg marad?
2: Biztos, hogy van, sőt, hát rögtön említsük a downhill kategóriát. Ugye, amikor csak lefelé mész egy hegyről, akkor teljesen fölösleges, hogy hajtásba bármi besegítsen, illetve hát vannak az extrém, az ügyességi kategóriák, ami például ugye a BMX, akár a flatland, akár a cross, akkor a trial. Tehát amikor nincs szükség arra, hogy a hajtásba plusz erőt tegyen valaki, illetve az a lényeg, hogy egy könnyű bringával te különböző trükköket, meg ügyességi feladatokat, kihívásokat teljesíts, ott soha nem lesz szükség. Tehát egy sportvonalon mondjuk úgy, hogy az extrém szakágak között vannak ilyen szakágak.
1: Hogy meg ráadásul kipróbáltam, tetszik is, és akarok egy elektromos bicajt venni, mire figyeljek oda? Milyen paraméterek alapján választ az ember egy elektromos
2: bringát? Hát ez teljesen attól függ, hogy nyilván, hogy milyen célra, milyen elektromos bringát veszel. Egyébként mondom a kedves hallgatóknak, nézőknek is, hogy készítettünk egy rövid cikket a pedal.co.hu oldalra erről a választásról, és ott én úgy választottam ketté ezt az egész hogyan válasz e-bike kérdést, hogy amiről van értelme nekünk beszélni, az inkább ez a hobbi felhasználás. Tehát amikor már sportosabb, túrázósabb célok bejönnek a képletbe, innentől kezdve egyértelmű, hogy nyomatékszenzorosban gondolkozzunk, tehát felejtsük el a többit, és azon belül meg nézzük meg, hogy mi az a hosszabb távú túrázós kategória vagyunk inkább, vagy a csapatósabb, tehát miért mondom például egy hosszabb távú túránál nagyon fontos a hatótáv. Tehát olyan e-bike-ot, függetlenül attól, hogy egy trekkinget vagy egy mountain bike-ot, bármit választunk, ott nézzük meg, hogy az aksinak a kapacitása az, hát most már a 800 wattórások környéke az, ami...
1: Az mire lehet elég egyébként?
2: Van egy nagyon jó Bosch kalkulátor, ami rengeteg bemenetet kezel. Ezt most azért mondom, mert ezeket a bemeneteket tudjuk mi is felsorolni. Tehát nagyon-nagyon függ a domborzattól.
1: Az én súlyomtól.
2: A súlyottól is. De függ olyan, tehát függ magától a bringától, hogy milyen gördülési ellenállású gumi van rajta. Függ a szembeszéltől.
1: Mennyire fújtam föl?
2: Mennyire fújtad föl? Tehát például teljesen más egy ilyen ATB gumi, ami egyébként mondjuk ilyen 2-25 inch széles, ha azt mondjuk másfél-két bárnyomáson használod, vagy felfújod 4-re, hogy semmi értelme ne legyen egyébként annak a guminak. Tehát nagyon sok mindentől függ ez a dolog. Ez egy óriási nagy a range, tehát most ha megkérdezed, sokan megkérdezik, hát ez régen az eseményeken is, hogy meddig bírja. Hát figyelj, lehet, hogy alattad 31 pár kilométer. Emlékszem, a flottában az 500 wattos aksik voltak még, és amikor kimentünk kemény terepre, mondjuk egy 100 plusz kilós ember alatt, 100 környékén, ott nagyjából ezek a 30 pár kilométerek voltak a mérvadók. Ja, és ami nagyon fontos, hogy hát nyilván turbóban használod, vagy ekóban használod sokat.
1: Lássegítés mértéke.
2: Igen, aki nyomogatta, illetve kapcsolta sokszor a turbó üzemmódot, annak 31-2, ugyanezeket a bringákat teszteltük például úgy, hogy menjünk egy óriási távolságot viszonylag ilyen sík vagy nagyon lankás terepen, ott elment 160-at is mondjuk egy lány alatt. Tehát elképesztő nagy különbségek vannak.
1: Ez a hatótáv tehát. Milyen más paramétereket érdemes tekintetbe venni? Ugye többféle motorral gyártanak e-bike-okat. Szerinted így a motorok, rendszerek rásegítés gyártója az mennyire tényező, mennyire érdemes azt tekintetbe venni, és az alapján választani, hogy valaki Bost vagy nem tudom, Yamahát vásárol.
2: Hát ugye most divat a, mint a telefonokon volt régen a kamerában megapixel, most a nyomaték a bűvös szám, tehát hogy tényleg vannak már ilyen 100 Nm vagy a fölött dolgozó e-bike-ok. Hát tény, hogy ez durva érzés tud lenni. Én személy szerint egyébként sportosabb vonalon sokkal jobban örülök az alacsonyabb, akár alacsonyabb nyomatékon, de sokkal finomabban dolgozó bringáknak. És itt beszéltünk egy kicsit egyébként a smart rendszerekről.
1: Ezt már említetted a smart rendszert, és szerintem most jött el az idő, igen, hogy kiderüljön, hogy mi az a smart rendszer. Ugye alapban mi a hagyományos rendszer? Van egy vezérlőegysége, kijelzője, konzolja a kormányon az elektromos bringáknak, ahol lehet leginkább rásegítés mértékét változtatni, illetve ott megjelenik a sebesség, aksi állapot, kb. Megtehető hatótáv, nagyjából ez így néz ki. Egy smart rendszert, azt hogy kell ehhez képest elképzelni?
2: Hát talán a legfőbb, mert ugye sokféle smart rendszer van, ugye smart, mint okos, smartphone, okos telefon, egyik fő ismérve, hogy összetudott kötni általában egy applikációval, és akkor azon különböző dolgokat tudsz állítgatni. Például nekem a kedvencem, csak hogy visszatérjünk a nyomaték háborúra, sokkal inkább azt szeretem, amikor minél kifinomultabbá tudod tenni a bringát, minél közelebb tudod érezni az e-bike-ozást a hagyományos bringázáshoz. Na most ez hogyan lehetséges? Az előbb beszéltünk ilyen eco módokról, a smart rendszerekben például beállíthatod, személyre szabhatod a különböző üzemmódokat. Tehát, hogy mondjuk van 3 vagy 4 üzemmód, ugyanúgy nevezzük Eco-nak, Tour-nak, mondjuk középsőnek, meg Turbo-nak, mondjuk erősnek, és akkor elkezded azt állítgatni, térjünk vissza a wattokra, hogy neked van egy, mondjuk egy 300 wattot bele tudsz tenni sokáig a pedálba, most mondok egy saját példát, és akkor az első üzemmódot azt úgy állítom be, mondjuk egy ösztelós mountain bike-on, hogy szeretném elérni, hogy én úgy menjek fölfelé, mint amikor a könnyű kis melegfajú mountain bike-omra ülök fel. Tehát ilyen játék, azzal azért tudok fölrepülni a hegyre. Normál bringáról beszélünk. Mit csinálok? Beállítom az Eco üzemmódot úgy, hogy a maximális rásegítés az mondjuk csak 50 watt legyen. Tehát ezen soha nem fog túlmenni a rásegítés. Amikor én 300 watttal nyomom, akkor ő csak 50-et tesz hozzá, bármi történik. Tehát lehet, hogy kevesebbet fog, de az a maximum.
1: Kvázi kompenzálod.
2: Kvázi kompenzálja a nagy súlyú
1: súlyát, az aksit, meg a felfüggesztés súlyát.
2: A következő paraméter, mondjuk, amit be tudok állítani, az, hogy akár a saját erőfeszítésemhez képest mennyi legyen százalékban a maximális rásegítés. Tehát itt ez nem egy abszolút érték, hanem ha mondjuk beállítok 20%-ot vagy 10%-ot, akkor ha mondjuk a 20%-ot állítom be, akkor a 300 watt terhelésnél ugye ő maximum csak 60-at fog rátenni. Az előző beállítás ez egyébként anulálja, tehát akkor maximum 50, de amikor mondjuk 200 wattot teszek bele, akkor max 40-et fog beletenni. És hogyha ezzel elkezdesz játszani, akkor tényleg tudod, elő tudod hozni azt az érzést, hogy te egy könnyű, hagyományos bringával mész föl a hegyre. Ja, még mondjuk be tudod azt is állítani, hogy mennyire, ez a tipikus teknős béka nyuszi, hogy mennyire érezhetően erősen tegye rá a rásegítést, tehát hogy mennyire hirtelen, vagy mennyire olyan nyúlósan. Gyakorlatilag tökéletesen ki tudod belőle hozni azt, amit szeretnél. Tudsz mondjuk egy ilyen középső üzemmódban egy komolyabb rásegítést, ha mondjuk egy ilyen kicsit endurósabb bringázást szeretnél, és azért a hegyeken szeretnél átmenni gyorsabban, mint ahogy te egyébként egy hagyományos bringával, illetve mondjuk a harmadik, az erős fokozatot ott meg föl lehet csavarni, hogy na ott aztán legyen turbó, hogyha már hatodszorra mész föl, akkor na, fölhúz a hegye, és ott egy kicsit olyan motorozósabb érzés. Tehát a smart rendszereken azt nem mondja senki, hogy akár egy versenyző vagy egy sportoló nem tudja iszonyú jól érezni magát egy e-bike-on, mert például rá, hogy egyébként ezt nagyon sok sportoló használja is edzésre, tehát főleg a keményebb mountain bike, mondjuk a cross country meg az enduro vonalon.
1: Mi a helyzet a könnyű és gyors kerékpárokkal? Az előbb említetted az országútiakat, ami azért érdekes, mert én addig a beszélgetés alatt úgy értettem, hogy többnyire városi, de leginkább mountain bike-okról beszélünk. Gravel országúti kategóriákban milyen lehetőségek vannak, és egyáltalán ezekben a kategóriákban van-e értelme e-bike-okról beszélni?
2: Hát hogy ne lenne? Képzeld el, bár amikor a adásba kerülünk, már vége lesz a Giro d'Italiának, én egyszer részt vettem egy olyan eseményen, hogy Giro-e, ami ugye a Giro szakaszai előtt, mondjuk egy rövidített távon letekerjük ezeket a szakaszokat elektromos rásegítéses országútikkal, és hát igazából ez nem verseny, hanem egy túra, tehát a különböző csapatokban meghívnak ilyen híres olaszokat, miket, tehát például mi az olasz turisztikai ügynökség csapatába voltunk, de vannak ilyen régi verseny, tehát ilyen régi sportolói csapat, színészek, tehát össze-vissza mindenféle típusú ember, és akkor így szépen nagy részt egy csoportba ezeket az óriási emelkedőket a Dolomitokban abszolváltuk az e-bike-okon, és nagyon jó hangulatban tudtunk így együtt tekelni. És egyébként ez a, nem is tudom, hogy volt-e, vagy lesz-e ilyen kérdés, de az egyik legfőbb pozitívuma még az e-bike-ok elterjedésének, hogy eseményszervezők, illetve túraszervezők, csapatépítés szervezéséhez azért nagyon jó, mert egy teljes társaságot, tehát 10-20 fős társaságot együtt lehet tartani, úgy, hogy együtt megyünk, nem szakadozik le senki, aki esetleg erősebb, az kapcsolja ekkora, vagy akár kapcsolja le a rásegítést.
1: Kiegyenlíti a fizikumbeli erőnétbeli különbségeket.
2: Igen, teljesen kiegyenlíti. Aki meg gyenge, az gyengébb, az nyugodtan húzza fel a turbót, és még egy ilyen jó beszélgetési alap, meg szórakoztató dolog is túra közben. Hogy éppen kinek hol
1: viselkedik. Azért országútiból meg gravelből kevesebb e-bike-ot látunk. Szerinted ez változni fog?
2: Szerintem azért nem fog változni, egyébként biztos, hogy óriási fejlesztések lesznek, mert ugye ez a 25 km/órás korlátozás, ez valószínűleg azért sokáig hatni fog, meg érvényben lesz, és ugye ha megnézzünk egy országúti e-bike-ot, ami mondjuk 4-5 kiló, jobb esetben 12 is, vagy leviszik könnyebbre, azzal azért sík úton te többel mész, mint 25 km/h, tehát sík úton nagy részt rásegítés nélkül használod, csak egy normál, mondjuk egy 7-8 kilós sport országúthoz képest egy borzasztó nehéz biciklit hajtasz. Tehát itt például Magyarországon a mi telepadottságaink között én azt mondom, hogy teljesen butaság lenne általánosan egy országúti e-bike-ot használni, mert jó, hogy a hegyre fölsegít, de mindenhol más hol meg csak a hátrányait élvezed, vagy nem élvezed éppen.
1: Ha már így a beszélgetés végére a trendekhez jutottunk, ugye a smart meghajtáshoz, a könnyű és gyors bicajok elektrifikációjához, záró kérdésként milyen fejlesztési trendeket látsz még, mi az, ami szerinted így jönni fog meg, amire érdemes figyelni ebben a technológiában és kategóriában?
2: Hú, az jutott eszembe, amikor múltkor a Bognár Tomiben volt, és megkérdeztem tőle, én ezt nem is értem, hogy egyébként a rekreációval miért nem kötik össze például a smart rendszereket. Tehát én nagyon várnám, hogy aki azt szeretné, hogy mondjuk egy adott pulzus zónába szeretne dolgozni. Mondjuk gyengébb a szíve, vagy olyan, tehát olyan problémái vannak, ami miatt nem szeretne 170-180-as pulzust használni, és mondjuk beállítaná azt, hogyha ő túllépi a 140-et, akkor csipogjon neki a rendszer, mondjuk ez egy ilyen első kör, ugyanúgy, mint a pulzusmérő óra. Második körben meg akár azt, hogy amikor érzékeli a rendszer, hogy átlépett egy számára nem kívánt pulzus zónába, akkor meg adjon több rásegítést, hogy ugye vissza egy kicsit rekreációba, tehát pihenő állapotba
1: jusson. De hát
2: jusson
1: akkor még jobban megpörgetné magát, hogy ez érzés megérkezni.
2: Jó ég tudja, de ugye az már létezik, meg most már az automatizáció felé is folynak a fejlesztések, hogy a sebességet, tehát a sebességfokozatot azt már meg tudja választani a maga a rendszer, attól függően, hogy te ugye milyen nyomatékkal hajtod a bringát, és akkor annak megfelelően a rásegítés is változik. Illetve ami még állandó fejlesztési irány az a minél, hát mint az autóknál is, a minél könnyebb és minél hatékonyabb akkumulátorok. Mert ugye az elektromos rásegítéses bringánál nem beszéltünk még a súlykülönbségről, hogy egy átlag Monti mondjuk 3-4-5 kiló, szemben a mondjuk az átlag Monti 12-3-4 kilós súlyához képest, és ennek a rendszernek az egyik legnagyobb tömege az maga az akkumulátor, ami tud egy ilyen 3-4-5 kiló is lenni a rendszeren belül, és hát ezt próbálják minél könnyebbre, de ugyanakkor minél nagyobb kapacitásúra fejleszteni.
1: Kíváncsiak leszünk, hogy mennyit lehet még csökkenteni a súlyokon is. Mindenesetre a beszélgetés végére értünk. Szerintem elég jól körbejártuk azt, hogy minek alapján érdemes e-bike-ot választani. Úgyhogy köszönjük a figyelmet.
2: Köszönjük szépen a figyelmet, illetve visszatérek vendégből műsorvezetőben. Ne felejtsétek el bekövetni a Pedál Podcastet a YouTube-on. Ugyanilyen néven találtok meg minket a Facebookon is, illetve most külön ajánlanám a pedal.co.hu weboldalt, ahol az e-bike-ok választásával kapcsolatban is fogtok találni egy rövidebb cikket, illetve megpróbáljuk ezeket a kerékpárválasztós témákat írásban is összefoglalni, tehát több ilyen cikkre számíthattok, természetesen a sorba rendezett podcastek mellett. Úgyhogy látogassátok meg a weboldalunkat is.
1: Sziasztok. Én pedig remélem, hogy kedvet kaptatok legalább a kipróbáláshoz, az előítéletekkel leszámoltatok. Hajrá, mindenkinek remek kerékpározást kívánunk!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
6: Dolgozol, fáradozol, tervezel? Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu per jövőtervezés. Egészségedre!
7: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Budapesten megnyitották a budafoki utat a Karinthy-Frigyes út közelében a Kruspér utcánál, de továbbra is tart a műszaki mentés, ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Baleset miatt a Közraktár utcában a Boráros tér után nem járható a belső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor előtt. Lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly-kör úton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták mára a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárták le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
7: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Három magyar vállalkozásból kettő késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A kis-középvállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenézniük, ismertette a Coface hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívást jelent a kis-középvállalkozások számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között. A fizetési fegyelem különösen az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban sérülékeny.
7: Tőzsde hírek.
9: A hazai értéktőzsde gyakorlatilag stagnált, épp hogy emelkedett 39 pontot, 133.710 pontra. A forgalom 17 milliárd 329 millió forint volt. 7,1%-ot erősödtek a MOL részvényei 3936 forintig, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintra, a Richter 1,8%-os plusszal zárt 12.140 forinton, a Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2650 forintra. 355 forint 80 filléren jelenleg az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül csak az olasz tőzsde tudott emelkedni 4%-ot, a többi index 1-10, illetve 5-10% közötti mínusszal zárt. A Wall Street-en a Dow Jones most 1%-os pluszban, az S&P 500 7%-kal erősödik, a Nasdaq 1,4%-os pluszban jár, 1,1553 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Donald Trump amerikai elnök kérésének engedve Izrael és Irán is arról számolt be, hogy leállították az egymás ellen indult rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus, miután Irán a tűzszünet megsértéseként értékelte a libanoni főváros Beirut déli kerületei ellen intézett izraeli légi csapásokat. Válaszként több rakétasorozatot lőtt ki izraeli célpontokra. Az izraeli légierő ezért már a viradóra katonai célpontokat támadt, egyebek mellett egy petrolkémiai üzemet. Úgy tűnik, hogy egyelőre felhagytak a további eszkalációval, viszont a másik támadás esetére újabb válaszokat ígért mindkét fél. Belgium 2035-ig 3,7 milliárd eurót fordít védelmi innovációra Oden nevű új programjának keretében, ezt a belga védelmi miniszter jelentette be. A kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a belga fegyveres erők számára szükséges új technológiák fejlesztését, miközben támogatja az ország védelmi iparát is. A cél a beruházások gyorsabb gyakorlati hasznosítása. Idehaza az országgyűlés mai ülésén a Tisza kormány bejelentette, hogy 3,4 milliárd forintot átcsoportosít, amiből június 30-áig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban. Emellett az országgyűlés 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a képviselői fizetések bruttó 2.182.000-ről bruttó 1.309.000-re csökkennek, a lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülnek be a pártkasszába, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebbe.
7: Időjárás jelentés.
9: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. Elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Több helyen megélénkül néhol megerősödik a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. 18 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
10: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti, internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
11: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
10: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
11: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat. És akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni. És hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció. De hogy ez
10: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
11: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
10: Paragrafusokat, böngészél.
11: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon fontos.
10: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
11: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
10: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
11: Igen, ez nekem nem okozott gondot. Tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
10: Hát akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
11: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
10: Belevágtál?
11: Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinni az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédirodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kiábrándító.
10: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt, igen, a pályád legelején. Igen,
11: határozottan azt éreztem, hogy ez így nem... Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor, akkor valami más feltétel.
10: Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát tekintve?
11: Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
10: Akkor nem ez az én utam?
11: Nem ez az én utam. Valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de hogy ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
10: Kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedbe. Mesélj kérlek erről is.
11: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak, és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
10: Miért nem lettél végül színész?
11: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színház történetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
10: Hogy ez párhuzamosan csináltad a kettőt.
11: Párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni, és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet. Akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
10: Várjon
11: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
10: És akkor így jött a rádió és a televízió.
11: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felülelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
10: Ott is emberekkel beszélgetni.
11: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindazokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
10: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
11: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána, szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse, a színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Uh-huh. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
10: És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra, gondolom.
11: Teljesen.
10: Tehát a szereplés tekintetében.
11: Mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy mi fog történni.
10: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
11: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgul.

0: keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
0: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a biztonságosabb internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is van, vagyok. Jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatokat szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni.
1: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek idejekor formálni a
0: szemléletüket. Hogy ők is abszolút megérezték azt, hogy erre
1: hogy
0: most...
1: Hogy itt most történik valami.
0: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
1: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem állulunk el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények
1: és
0: nélkül megtehető.
1: Igen,
0: hogy... csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést, és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
1: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internet joggal?
0: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keresek. Elkezdtek keresni az emberek.
1: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez berobban, vagy beindul
0: igen,
1: az életedben?
0: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
1: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedbe robbant be ez a szakértői munka?
0: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát, hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát, hogy bár az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van,

0: vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
1: Egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
0: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd. Ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz.
1: Edukációs szerepkör.
0: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi kerete is, és teljesen nem formális.
1: Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
0: Így van. Egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
1: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívást rejt magában. Hamarosan innen folytatjuk.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Tisza folyó alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentette be. A bejegyzéshez készített videó szerint a Közép-Tisza vidék vízügyi igazgatósága, a regionális vízművek és a Búvár Kft. Közösen telepítette ezt a vízkivételi művet, és ez biztosítja majd a következő időszakban nem csak Szolnok, hanem hét környező településnek az ivóvíz ellátását is. A munkálatok során az úszóműre két mobil szivattyút telepítettek. Három magyar vállalkozásból kettő késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A kisközépvállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, ismertette a Kopfász hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívása a kisközépvállalkozások számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között. A fizetési fegyelem különösen az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban sérülékeny. A magyar vállalatok jelentős része halasztott fizetéssel dolgozik, miközben korlátozott információval rendelkezik az üzleti partnereik pénzügyi helyzetéről. A kisebb vállalkozások körében továbbra is alacsony az elterjedtsége a kereskedelmi hitelbiztosításnak.
2: Tőzsde hírek.
5: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra, a börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek, a MOL 0,7%-kal drágult 3.936 forintig, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintra, a Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2650 forintra, a Richter 1,8%-ot erősödött 12140 forintig. Európában a főbb tőzsdék között csak az olasz és a brit index tudott erősödni, a milánói börze 6%-ot emelkedett, a londoni FTSE mindössze 5 pontot tudott erősödni, a német DAX 6%-kal gyengült, a francia CAC-ra 2%-ot veszített az értékéből, a spanyol tőzsde 6%-kal került lejjebb. A Wall Street-en most a Dow Jones 0,5%-os pluszban jár, az S&P 500 7 a Nasdaq 1,4%-os emelkedésben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1543. A kőolaj 1,5% közötti pluszban, $94.53 a Brent árfolyama, az amerikai könnyolajé $91.49 jár. Donald Trump amerikai elnök kérésének engedve Izrael és Irán is arról számolt be, hogy leállították az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között még vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus, miután Irán a tűzszünet megsértéseként értékelte a libanoni főváros déli kerületei ellen intézett izraeli légicsapásokat, majd válaszként több rakétasorozatot lőtt ki izraeli célpontokra. Az izraeli légierő ezért már a viradóra iráni katonai célpontokat támadt. Az amerikai elnök közbenjárására úgy tűnik, hogy a két fél leállította a sorozatos csapásokat, ugyanakkor ígéretet tettek arra, hogyha újabb katonai támadás írja őket a másik fél részéről, arra válaszolni fognak majd. Az indiai haditengerészet helikopterei evakuáltak egy az ománi partok előtt kigyulladt tartályhajó 24 tengerészét. A tűzeset a Pulau szigetek lobogója alatt közlekedő Marivex fedélzetén történt. Senki sem sérült meg, a hajóban keletkezett károkról azonban nem közöltek részleteket.
2: Időjárás jelentés.
5: Az esti órákban megnövekszik a fátyol felhőzet nyugat felől, elsősorban a Dunántúl északnyugati felé és az északi középhegységben kell elszórtan záporral, zivatarral számolni. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli es, majd késő délutánra a Dunántúlon az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket. 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket. De egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
0: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket. Ebben ülnek bele. Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
1: De már a 16-7 éves gyerekek.
0: Tehát, hogy ezt
1: is
0: ők nagyon nem, igen, tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásaimnál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
1: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
0: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
1: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
0: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
1: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
0: Igen, és hogy ez is egy fontos.
1: Mihez férhet hozzá?
0: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
1: Játszon szóval, csak az enyémen egy
0: játszon picit, az enyémen, ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
1: Azok úgy, a bizonyos karikák?
0: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán is, a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egy. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
1: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az ő egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
0: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket nem a beszélgetés szándékával.
1: És hanem a bizalmába férkőzik.
0: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel találkoztam.
1: Elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
0: Ez konkrétan a fizikai térben is
1: értelmezhető. Ez a fizikai térben is érted?
0: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek. A igen. Játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
1: igen,
0: pénzt gyűjtögetek.
1: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak.
0: Küldeni,
1: segíteni.
0: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog. És figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
1: És ez nem alakul.
0: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
1: kell,
0: online jelenik
1: ezért
0: meg.
1: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
0: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
1: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
0: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkóztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy MediaSmart, MediaTudor, IDEA Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internetkerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
1: Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlés Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internetkerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
0: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértő nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményez ki azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És ugye a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismerték azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogos robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
1: Ha már onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályával.
0: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
1: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
0: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
1: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen. És annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
0: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességet képességünket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó,
1: akkor
0: és ez egy alap.
1: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek, igen. Tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink.
0: Igen,
1: ugye?
0: De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetköztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekmény. Ennek az áldozata.
1: Jó és esetben jelezzük neki.
0: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
1: előtte hogy, rejtve maradjon és terjedjen.
0: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogy ha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
1: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról, nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
0: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
1: Hogy figyeled az embereket?
0: Igen,
1: hogy mi foglalkoztatja
0: abszolút,
1: őket?
0: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
1: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint te elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
0: Kíváncsiság.
1: Mi az, amit viszont mondanál most, a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
0: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát azt, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai nap alapon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj, megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, ez nem biztos, hogy olyan jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
1: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
0: Vannak, mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Felrobbant egy olvadt acélt szállító öntőkanál egy acélgyárban az indiai Andhra Pradesh államban. A rendőrség közlése szerint a balesetben legalább 8 munkás életét vesztette, 6-an pedig megsérültek. A súlyos incidens a Vizag acélgyár hőkezelő üzemében történt. A balesetet követően a gyár vezetése vészhelyzeti intézkedéseket hozott és biztonsági csapatokat küldött a helyszínre, a sérülteket azonnal kórházba vitték. Idehaza a 3 magyar vállalkozásból 2 késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A kisközépvállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, ismertette a Kofasz hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között.
0: Tőzsde hírek.
1: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra, a börze forgalma 17,5 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,7%-ot drágult 3.936 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 0,6%-ot emelkedett 2.650 forintra. A Richter 1,8%-ot erősödött 12.140 forintig. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni. A milánói börze 0,6%-ot emelkedett, a londoni FTSE mindössze 5 pontot. A német DAX 0,6%-kal gyengült, a francia CAC-ran 0,2%-ot veszített az értékéből, míg a spanyol mutató 0,6%-kal került lejjebb. Idehaza a Tisza kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át, amiből június 30-áig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban. 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Mindez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a jelenlegi bruttó 2.182.000 forintos képviselői havi fizetés bruttó 1.309.000-re csökken. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülnek a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebbe. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggesztette izraeli repülőjáratait, mindez a két ország rakéta ütésváltása után. A Wizz Air az járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-ére tervezi. Egyéb iránt van rá esély, mert hogy időközben mind Irán és Izrael bejelentette, hogy abba hagyják egymás területe elleni légi csapásokat, mindezt az amerikai elnök közbenjárására.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fántyol felhőzet, elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. 19 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kám. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Várcrátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A Várcrátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedd magad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba. Ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már furcsán indulhat a labdarúgó világbajnokság, nem kapott amerikai beutazási vízumot egy szomáliai játékvezető. Mexikóvárosban a nyitó helyszínén a VB-nek nagy esőzések várhatók. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, holnap marad a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Nem kapott beutazási vízumot az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság szomáliai játékvezetője Omar Abdul Kadir Artan. A szomáliai diplomácia jelezte, hogy megtagadták a belépést tőle, pedig Afrika egyik legelismertebb játékvezetője állítólag. Az amerikaiak lépése pedig nem csak személyesen Omar Abdul Kadir Artannak árt, hanem szembe megy a fair play szellemiségével is. A 48 csapatos VB-nek az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval ad közösen otthont. Mexikóvárosban ítéletidő is összejöhet akár a nyitó mérkőzésre a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság közötti összecsapás időpontjára, mert hogy napok óta nagyon komoly esőzések vannak, és állítólag a nyitó időpontban is viharok várhatók. Felrobbant egy olvad acélszállító öntőkanál egy acélgyárban az indiai Andhra Pradesh államban. A balesetben legalább 8 munkás életét vesztette, 6-an megsérültek. A súlyos incidens a Vizag acélgyár hőkezelő üzemében történt. A balesetet követően a gyár vezetése vészhelyzeti intézkedéseket hozott, és biztonsági csapatokat küldtek a helyszínre. Idehaza a 3 magyar vállalkozásból 2 késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A kisközépvállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenézniük, ismertette a Coface hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívása a kisközépvállalkozások számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között. Idehaza 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ezek alapján a korábbi bruttó 2.182.000 forintos képviselői fizetés havi bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülhetnek majd a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebben. Napirend előtt ismét felszólalt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők számára. A kormány ígéretet tett arra is, hogy 3,4 milliárd forintot átcsoportosítanak, amiből június végéig, vagy legkésőbb június 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban.
0: Tőzsdehírek.
1: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde. A BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra. A börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,7%-ot drágult 3.936 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2.650 forintra. A Richter 1,8%-ot erősödött 12.140 forintig. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni. A milánói börze 6,1%-ot emelkedett, a londoni FTSE mindössze 5 pontot. A német DAX 6,1%-kal gyengült, a francia CAC 2,1%-ot veszített az értékéből, a spanyol mutató 6,1%-kal került lejjebb. Az éveleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer területet tudtak felszabadítani az orosz megszállás alól, jelentette be Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Csak májusban 100 négyzetkilométerrel több területet hódítottak vissza, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ugyanakkor az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. Elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól az északnyugatira forduló szél. A zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő, producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már furcsán indulhat a labdarúgó világbajnokság, nem kapott amerikai beutazási vízumot egy szomáliai játékvezető. Mexikóvárosban a nyitó helyszínén a VB-nek nagy esőzések várhatók. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, holnap marad a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Nem kapott beutazási vízumot az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság szomáliai játékvezetője Omar Abdul Kadir Artan. A szomáliai diplomácia jelezte, hogy megtagadták a belépést tőle, pedig Afrika egyik legelismertebb játékvezetője állítólag. Az amerikaiak lépése pedig nem csak személyesen Omar Abdul Kadir Artannak árt, hanem szembe megy a fair play szellemiségével is. A 48 csapatos VB-nek az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval ad közösen otthont. Mexikóvárosban ítéletidő is összejöhet akár a nyitó mérkőzésre, a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság közötti összecsapás időpontjára, mert hogy napok óta nagyon komoly esőzések vannak, és állítólag a nyitó időpontban is viharok várhatók. Felrobbant egy olvad acélszállító öntőkanál egy acélgyárban az indiai Andhra Pradesh államban. A balesetben legalább 8 munkás életét vesztette, 6-an megsérültek. A súlyos incidens a Vizag acélgyár hőkezelő üzemében történt. A balesetet követően a gyár vezetése vízhelyzeti intézkedéseket hozott, és biztonsági csapatokat küldtek a helyszínre. Idehaza a 3 magyar vállalkozásból 2 késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A kisközépvállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenézniük, ismertette a Kofász hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívása a kisközépvállalkozások számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza. Tavaly több mint 14 000 fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között. Idehaza 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ezek alapján a korábbi bruttó 2.182.000 forintos képviselői fizetés havi bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülhetnek majd a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebben. Napirend előtt ismét felszólalt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők számára. A kormány ígéretet tett arra is, hogy 3,4 milliárd forintot átcsoportosítanak, amiből június végéig, vagy legkésőbb június 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban.
0: Tőzsde hírek.
1: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde. A BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra. A börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,7%-ot drágult 3.936 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2.650 forintra. A Richter 1,8%-ot erősödött 12.140 forintig. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni. A milánói börze 6%-ot emelkedett, a londoni FTSE mindössze 5 pontot. A német DAX 6%-kal gyengült, a francia CAC-ran 2%-ot veszített az értékéből, a spanyol mutató 6%-kal került lejjebb. Az éveleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer területet tudtak felszabadítani az orosz megszállás alól, jelentette be Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Csak májusban 100 négyzetkilométerrel több területet hódítottak vissza, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ugyanakkor az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. Elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli es, majd késő délutántól az északnyugatira forduló szél. A zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már furcsán indulhat a labdarúgó világbajnokság, nem kapott amerikai beutazási vízumot egy szomáliai játékvezető. Mexikóvárosban a nyitó helyszínén a VB-nek nagy esőzések várhatók. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, holnap marad a kánikula. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Nem kapott beutazási vízumot az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság szomáliai játékvezetője Omar Abdul Kadir Artan. A szomáliai diplomácia jelezte, hogy megtagadták a belépést tőle, pedig Afrika egyik legelismertebb játékvezetője állítólag. Az amerikaiak lépése pedig nem csak személyesen Omar Abdul Kadir Artannak árt, hanem szembe megy a fair play szellemiségével is. A 48 csapatos VB-nek az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval ad közösen otthont. Mexikóvárosban ítéletidő is összejöhet akár a nyitó mérkőzése a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság közötti összecsapás időpontjára, mert hogy napok óta nagyon komoly esőzések vannak, és állítólag a nyitó időpontban is viharok várhatók. Felrobbant egy olvad acélt szállító öntőkanál egy acélgyárban az indiai Andhra Pradesh államban. A balesetben legalább 8 munkás életét vesztette, 6-an megsérültek. A súlyos incidens a Vizag acélgyár hőkezelő üzemében történt. A balesetet követően a gyár vezetése vízhelyzeti intézkedéseket hozott, és biztonsági csapatokat küldtek a helyszínre. Idehaza a 3 magyar vállalkozásból 2 késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A kisközépvállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenézniük, ismertette a Kofász hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A hitelbiztosító szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívása a kisközépvállalkozások számára. A vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül a ki nem fizetett tartozásokra vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult Magyarországon, ami kiemelkedően magas a régiós országok között. Idehaza 189 igen szavazattal és egyetlen tartózkodás vagy nem szavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ezek alapján a korábbi bruttó 2.182.000 forintos képviselői fizetés havi bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok nem kerülhetnek majd a pártkasszákba, a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe. A törvény elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebben. Napirend előtt ismét felszólalt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő egyebek mellett azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, és elkezdik újjáépíteni a lerombolt gyermekvédelmi rendszert. 1 milliárd forint kártalanítási alapot hoznak létre a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők számára. A kormány ígéretet tett arra is, hogy 3,4 milliárd forintot átcsoportosítanak, amiből június végéig vagy legkésőbb június 12-ig meg kell javítani azokat a klímaberendezéseket, amelyekkel probléma van a hazai kórházakban.
0: Tőzsdehírek.
2: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde. A BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra. A börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,7%-ot drágult 3.936 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2.650 forintra. A Richter 1,8%-ot erősödött 12.140 forintig. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni. A milánói börze 6%-ot emelkedett, a londoni FTSE mindössze 5 pontot. A német DAX 6%-kal gyengült, a francia CAC-ra 2%-ot veszített az értékéből, a spanyol mutató 6%-kal került lejjebb. Az éveleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer területet tudtak felszabadítani az orosz megszállás alól, jelentette be Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Csak májusban 100 négyzetkilométerrel több területet hódítottak vissza, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ugyanakkor az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel nyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. Elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Holnap az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól az északnyugatira forduló szél. A zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Eldina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.
1: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Manosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

még nem sok tapasztalatlan előadomár is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásfegy. Vagy a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalski meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalski meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

Your lips on my skin.